Miért? Miért sír a bohóc, mikor a haja kóc, nem kell fodrászhoz járni a jaj soha, és a vadoroszlán mindig rács mögött áll, pedig nem rabolt bankot még soha, ő soha. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Izgul a légtornász pár, ha látja a kupolát, pedig a védőháló mindig ott feszül, és a késdobáló úgyis célba talál, hiszen nem a felesége áll elől, legelől. Mondd miért? Mondd miért van így? Mondd miért? Mondd miért van így? Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár. Miért jön a bűvész mindig a szünet előtt, mikor a nyúl addigra betolyik a kalapba, és apu, hogy megy be az a nagy elefánt, hogyha meghívják egy nagy vödör teára? Mondd miért van így, mondd miért van így. Tessék, tessék, beljebb tessék, attrakció és néhány fókalány, tessék, tessék, beljebb tessék, itt a cirkusz, és ott repül a kismadár.

0: Ilyen.
1: Ilyen.
0: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
1: A Újvidéki Magyar Rádióban.

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en. Fura vidéki magyar rádió.
2: Jó reggelt kívánok a korán ébredőknek, 2 perccel vagyunk 5:30 után, az imént még a Bee Gees zenélt, és higgyék el, nem lesznek egyedül a mai reggelen sem, ezen a péntek reggelen, mert hogy június 12-e köszöntött ránk, és ahhoz, hogy a látványos napfelkeltét élvezhessük, most már sokkal-sokkal korábban kell fölkelni, meg ébredni. Hivatalosan egyébként 5 óra 1 perckor kelt föl a nap, de most nagyon látványos és nagyon-nagyon magasan jár már kerek a korongja, és ettől függetlenül hűvös a reggel. Ami azt jelenti, hogy ennek a hétnek a leghűvösebb, leghidegebb reggelére ébredtünk, csupán 8 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Lendván, és majd napközben sem lesz olyan nagyon-nagyon meleg, mert maximum 20-21 fok lesz a legkellemesebb, melegebb órákban, de mától egy változatosabb, és talán majd mindenképpen stabilabb légkör érkezik fölénk. Sok napsütésre számíthatunk, és ezt a reggel is jelzi, úgyhogy erre készüljenek, no meg ránk a Muravidéki Magyar Rádióra, ami most kezdi reggeli adását. A zenéket Király Boglárka válogatja, a hangtechnikus kolléga Lábár Teodor, a felelős szerkesztő Pisznyák Attila, itt a mikrofonnál pedig a műsorvezető Cseresnyi Tündét hallják. Ha június 12-e, akkor billőnapja van a naptár szerint, és hát ugye tudjuk, bárhova kattintunk, nyilván mindenki azért reggel valahogy a telefonja után nyúl, mindenhonnan most a foci VB ömlik, és tegnap ugye hivatalosan elstartolt a 2026-os, kezdetét vette a 2026-os labdarúgó világbajnokság. Tegnap is egészen július 19-éig tart, és ez a történelem első olyan világbajnoksága, amelyet 3 ország közösen rendez, és 48 csapat részvételével, ami azt jelenti, hogy 104 mérkőzésből áll ez a torna összesen. 16 különböző város modern stadionjaiban játszanak majd a csapatok. Tegnap ugye Mexikó volt a nyitó mérkőzés házigazdája, Mexikóváros és az Azték stadionban rendezték meg. Nagyon látványos, Shakirával fémjelzett megnyitő, utána hazai Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát egy kifejezetten feszült, összesen 3 piros lapot hozó találkozón, és ha minden igaz, akkor még ezekben a pillanatokban zajlik, bár nem pillantottam rá, az A csoport másik meccse, Dél-Korea, Csehország összecsapás. Én ha jól láttam, akkor ez jelenleg is folyamatban van, és a legutóbbi, amikor ránéztem, 1-1-es állás volt. De lesznek közelgő mérkőzések a mai napon is, este 9-kor Kanada, Bosznia-Hercegovina, és aztán holnap hajnalban 3 órakor Egyesült Államok, Paraguay, bizony. Mivel egy teljesen más kontinensen zajlik most a foci VB, számítani kell arra, hogy jóval korábban kell fölkelni, fölébredni ahhoz, hogy egy-egy meccset végig lehessen követni. Hát vannak fanatikus foci rajongók, akik biztosan korán ébrednek pont amiatt, hogy egy ilyen mérkőzést élőben láthassanak. Most is éppen zajlik, ahogy említettem, a Dél-Korea Csehország, holnap meg még korábban hajnali 3-kor lesz majd egy mérkőzés. Mi pedig indítjuk ezt a reggelt, mégpedig a Bombon slágere után, vagy az ő dala után, zenéje után, inkább már így korrigálom, a Blaha Louisiana jön, aztán itt lesz Zséda, Ocean, Honey Beast és még sokan mások. Hamarosan megnézzük azt is, hogy mit mutat az országos helyzetkép, és pontban 6 órakor friss információk, amiből kiderül, hogy lesz-e javulás időjárásunkban. Úgyhogy induljon ez a péntek reggel is.

Hogy valahol ott van a nap, igen. Most lehet látni is az égen, jó nagy kerek a hold, után egy kerek napot kapunk, napsütéssel. Bár tegnap érkezett ugye csapadék is, a semmiből szinte megdörrent az ég, és aztán bizony elevett az eső, és ettől pont ma reggel megint párásabb a levegő, ezt lehet is látni, ilyen kis búzamezők mellett autóztam el, és lehet látni a búzakalásznak a tetején, ahogy megül a pára paplan, de amúgy is ködösebb, meg párásabb a levegő, ez a csapadék miatt van. Napközben viszont kiegyensúlyozott időjárásra számíthatunk, ez a péntek sok napsütést hoz, és bár előfordulhat majd délután is, illetve akár még déli órákig is, hogy egy-egy helyen is megdörrelhet az ég, és lehet egy-egy futózápor, alapvetően ma a napsütés határozza meg a péntekünket, így a csúcshőmérséklet ilyen 22-3 fok körül alakul majd. Egyébként az átvonult hidegfront azért nagyon erős lehűlést hozott, és azt gondolom, hogy ezt többen is tapasztaljuk, mert hogy most kell a kabát reggel bizony. 8 fok van a csupán, itt lent van, de országosan is ez a jellemző, mert hogy nagyrészt derült az idő, és viszonylag alacsony hőmérsékletek vannak, pedig most már nyári időszakban vagyunk, és szinte a tenger mellé kivételével sehol sem éri el a 10 fokot a ma reggeli hőmérséklet. Lendván és a közeli Muraszombatban is 8 fokot mutatnak a hőmérők derülték mellett, szintén 8 fokban Novomeszton ott felhős az ég, 9 fokot mérnek Posztojnán, a fővárosban Ljubljanában, illetve Liszán derülték mellett, Szlovengrádec köd van 6 fokkal, Portoros 11 fok derült idő, Mariborban felhős az ég, 8 fokot mérnek, Novagorica derült 11 fok, Celje változóan felhőség 7 fok, és a Triglávon gyengén felhőség mellett ma reggel -2 fok van.

Gyémánt ragyogást hozott Zséda, most 5 óra 44 perc van. Jó reggelt mindenkinek! Dél-Korea Csehország VB csoportmérkőzés jelenleg is folyamatban van, és egyes, ha jól látom, a csoportmérkőzés eredménye, és a 80. percnél tartunk. Az első félidő amúgy 0-0 volt, kiegyenlítette, gól nélküli küzdelmet hozott az első félidő, és a cseh vezetés jött az 58. percben, majd a 66. percben a koreaiak egyenlítettek. Mivel az E-csoport tegnapi nyitó meccsén Mexikó 2-0-ra legyőzte Dél-Afrikát, a mostani döntetlen állással Mexikó vezeti a csoportot 3 ponttal, Dél-Korea és Csehország egyaránt 1-1 ponttal állna ugye a tabella második és harmadik helyén, ha így érne véget a mérkőzés. Na majd, ha véget ért, akkor mondom a végeredményt is, és természetesen hogyha a naptárra pillantunk, akkor már említettem, hogy ma Villő napja van, június 12-én ez a főnévnap, és ez egy új keletű napja van, június 12-én ez a főnévnap, és ez egy új keletű névalkotás. Kodály Zoltán

Hamarosan 6 órakor lesznek friss információk, és kiderül, hogy hogyan változik időjárásunk. Egy biztos, hogy kúszik fölfelé a hőmérő higanyszála. Aztán jön egy hideg front, ami szépen belerondít a hétvégébe. Leginkább vasárnap kell számítani az érkező hideg frontra, ami megállítja megint a hőmérséklet további emelkedését, és többfelé számíthatunk ismétlődő záporokra, zivatarokra, tehát egyelőre még változékonyan alakulnak a következő napok, hogy mikor tér vissza az igazi nyári idő és a kánikula. Hamarosan 6 órakor kiderül a friss információkból. Most a pontos idő 5 óra 51 perc.

Egy picit kanyarodjunk vissza a foci VB-hez. Most hosszabbítás van már, mert a hivatalos 90 percen túl vagyunk. Plusz 6 percet adott a bíró. Jelenleg Dél-Korea vezet 2-1-re, és hát gyakorlatilag 0,1% van arra, hogy kapuba találjanak a csehek. Már csak azért is, mert lövésekben, labdabirtoklásban, passzokban, passzpontosságban mindenhol sokkal-sokkal jobbak voltak, és jobbak a dél-koreaiak. Ezt az eredmény is mutatja, tehát jelen pillanatban, így a lefújás előtt 1 perccel. 2-1, tehát a találkozónak a mostani eredménye, és szerintem ez már marad így, úgyhogy ezt a 3 pontot Dél-Korea viszi, Csehország egyszer talált a kapuba, így lesz ennek a mai találkozónak az eredménye 2-1.

0: Tájékoztat és szórakoztat. Muravidéki Magyar Rádió. Időjárás.
1: Hat óra van, jó reggelt kívánok, friss információk a Muravidéki Magyar Rádióban, időjárással, közlekedéssel, orvosmeteorológiával. Időközben véget ért a hajnali mérkőzés, Dél-Korea-Csehország 2-1 lett a mai találkozó, a ma hajnali találkozó végeredménye. És nézzük, hogy ezen a hajnalon milyen időjárásunk van. Hát nálunk gyönyörűen süt a nap, de nagyon hűvös a reggel, 8 fok van, tehát kell a kabát vagy a pulóver, mert kifejezetten hideg reggelre ébredtünk. Ennek a hétnek a leghidegebb reggele van ezen a pénteken. Kell a kabát, de napközben majd kellemesebbre vált időjárásunk, hiszen a sok napsütés hatására gyorsan fog emelkedni már a délelőtti órákban a hőmérséklet. Viszont képződnek délelőtt is gomoly, illetve fátyol felhők, de sok napsütés lesz a jellemző, viszont előfordulhatnak még szórt jelleggel kisebb záporok is. Élénk lesz a szél, több helyütt 22-23 lesz a maximum hőmérséklet ma. Ugye erős lehűlést hozott az átmonult markáns hidegfront, és ez még mindig érezteti a hatását. Szombaton átmenetileg már megnövekszik a felhőzet, aztán napközben szakadozik, gomolyosodik, késő délutántól pedig határozottabb felhőzet csökkenés valószínű. Elszórtan szombaton is lehetnek esők, záporok, esetleg zivatar is. Megélénkülő szél mellett hajnalban 10-15 fok közé hűl le a levegő, míg a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul majd. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés ígérkezik, de emellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, és több helyütt kialakulnak záporok, zivatarok, megerősödik a szél is. A hőmérséklet 21 és 30 fok között alakul majd vasárnap, még az éjszakai órákban 9-17 fokra számíthatunk, és ahogy mondtam, vasárnap is lehetnek, főleg délután kialakuló záporok, akár zivatarok is. Hétfőn sokat fog sütni a nap, aztán a nap második felében elkezd mindenütt csökkenni a felhőzet, ott is, ahol kezdetben még felhősen indult, fokozatosan kiderülhet az ég, de hétfőn is van esélye a szorványos esőknek, záporoknak, zivataroknak. Jellemzően élénk lesz a szél, akár erős lökések is kísérhetik, hétfő hajnalban 7-16, délután általában 21-26 fokra számíthatunk, de ahol például érkezik csapadék, ott akár néhány fokkal alacsonyabb is lehet a maximum érték. Kedd már napos időt hoz, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő zavarhat meg, a csapadéknak gyakorlatilag minimális az esélye, marad még a helyenként élénk szél, hajnalban 5-15, délután 22-28 fok valószínű. Aztán úgy tűnik, hogy szerdától erősít majd a nyári időjárás, mert hogy ott hirtelen és drasztikus hőmérséklet ugrást is tapasztalunk. Alapvetően napos idő várható. Szerdán hajnalban 8-16, délután már 27-32 fok valószínű, és a mostani prognózis szerint jövő hét szerdától szinte a hónap végéig marad a kánikula, akár 35-36 fok is lehet majd 23-a, 24-e környékén is lesz is, hiszen tartós napsütést kapunk, amit csak időnként zavarhatnak. Fátyol és gomoly felhők, gyakorlatilag csapadékmentessé válik időjárásunk, erre a jövő hét szerdáig várni kell. Most még a frontok és az elvonuló hidegfront következményei maradnak velünk, hűvös reggellel és napközben is viszonylag kellemes hőmérsékletekkel. Nézzük, hogy orvosmeteorológiai szempontból ez a péntek mit tartogat nekünk. Hát aki időjárás érzékeny, az biztos, hogy tapasztalhat majd kellemetlen tüneteket, mert hogy az elvonuló hidegfront és a nagy napi hőingás okozza a legtöbb panaszt. Szokatlanul erős lehűlés miatt is, igen, hideg reggel markáns tartós tüneteket okozhat, de emellett egyébként ennek a pozitív hatása is ugyanúgy érvényesül. de aki nehezen viseli például a nagy napi hőingást, hogy hirtelen ugrik a hőmérséklet, az sajnos készüljön arra, hogy ez ma jellemlőző lesz. Megszűnt ugye a kánikula, szokásosnál jóval alacsonyabb hőmérsékletek várhatók, amit hőérzetben tovább csökkent az élénk szél. Most hideg reggelünk van, jóval 10 fok alatti hőmérsékletekkel, ami fokozza a megfázás veszélyét, különösen az elmúlt napok immunrendszer gyengítő terhelő hatásai következtében, tehát nagyon fontos a megfelelő öltözködés. Erős ízületi problémák jelentkezhetnek, erősödnek a görcsös folyamatok, napközben ingadozhat a vérnyomás, és továbbra is határozott formában jelentkezhetnek mellkasi panaszok, akár szédülés is. Ami előnyös, hogy felfrissült a levegő, tehát a kültéri tartózkodás szempontjából ez jó hír, mindenképpen érdemes kihasználni ezt az időt a szervezet regenerálására. Erősödő hőingás, az erős lehűlés sokakat érint, és front jellegű következményeket hoz magával, gyakoribb lehet a fejfájás például, vagy akár alvászavar, és felléphet erre a következő napokban, ugyanígy számítani lehet. Nem lesz most strandidő, de sok lesz a napsütés, az átlagosnál hűvösebb idő várható, ettől függetlenül a szabadtéri tevékenységeknek kedvező a mai időjárás, a napsütés hatására pedig többfelé 7-es közeli UV-index várható, tehát ezen a szint körül már mindenkinek fontos az UV-sugárzás elleni szem- és bőrvédelem.
2: Közlekedési hírek.
1: Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma folyamatos fennakadásról nem kaptunk hírt, a Trafipax viszont már méri a gyorshajtókat, egészen az esti órákig számíthatnak a jelenlétére, elsősorban Gornyi Petrovci körzetében. Hat óra múlt, most 7 perccel, ezek voltak a friss információk. Jön George Ezra, és hamarosan Ibi is zenélni fog. Lesz lapszemle, megnézzük a rendőrségi információkat, és 7:30-kor terepjáros hírrel is jövünk. Maradjanak velünk!

Ez volt a pillangó hatás, Ibitől, én pedig most hoztam a legfrissebb rendőrségi információkat. Az elmúlt 24 órában 4 közlekedési balesetnél kellett helyszínelni, ezen kívül volt 6 bűncselekmény, 4 közrendsértés, 2 autót parkolóban rongáltak meg, és 3 esetben történt vadgázolás. A nyomozók lopással, csalással, aztán készpénzes fizetőeszközzel való visszaéléssel, kiskorú elrablásával és családon belüli erőszakkal foglalkoztak, a gyanúsított ellen távoltartási végzést is elrendeltek a rendőrök. Aztán Kobije térségében 6 külföldit tartóztattak le, akik nemzetközi védelemért folyamodtak és a legközelebbi menekültáborba szállították őket. A közlekedési balesetekben 2 személy sérült meg könnyebben, áll a legfrissebb rendőrségi tájékoztatóban, és ebből derül ki az is, hogy ma Gornyi Petrovci körzetében, illetve a rendőr állomás területén mérik gyakrabban a gyorshajtókat. Legyenek óvatosak!

Ég és föld között repülj velem, énekelte Cipőhez volt a Republik slágere, és ezután a kis szárnyalás után nézzük, hogy az Alai Hírlap mai friss száma mi mindenről számol be. Többek között szó lesz a Szedd Magad Levendula akciókról Zalában, mert hogy mesés helyek várnak nagyon sokakat a nyári időszakban. Eljött az egyik leglátványosabb időszak, a levendula virágzása, így lila mezőkre mehetünk feltöltődni. A Szedd Magad Levendula programok Zalában is egyre népszerűbbek, és szerencsére egyre több településen tudunk szüretelni. Az Alai Hírlap munkatársai összegyűjtötték a legszebb helyszíneket, ahol idén is átélhetjük ezt a mesés élményt. Fontos fejlesztés valósult meg egy zalai településen, amely nagyban megkönnyíti a helyiek mindennapi életét. Egy ATM-et telepítettek Zala Szent Ivánra, ami éjjel-nappal elérhető a lakosság számára. Az ATM telepítésével jelentős előrelépés történt Zalaszent Ivánon, hiszen a lakosok így már helyben is könnyen juthatnak készpénzhez. És még egy téma, mégpedig a sportoldalon nagy napsugárnak az EB szint és az IFI bajnoki arany sérülten is megy. A debreceni sportúszodában rendezték meg az úszók idei ifjúsági országos bajnokságát. Horváth Csaba vezetőedző irányításával a Zalakó Zuk 5 versenyzővel képviseltette magát, akik közül nagy napsugár most sem tér haza aranyérem nélkül. További részletek az Alai Hírlap friss pénteki számában.

Egy éjjeli utazás után most megkezdhetjük a reggeli utazásunkat, és biztos, hogy nagyon sokan autóban hallgatják most a Muravidéki Magyar Rádiót, hiszen indultak így péntek lévén még a munkahelyükre. Az biztos, hogy később már élénkebb forgalomra lehet számítani, nagyjából egy óra múlva is, hiszen a legtöbben 8 órakor kezdik a munkát, de van, aki korábban velünk együtt. Úgyhogy a nap is jókorán fölkelt 5 óra 1 perckor, és a következő napokban ez még majd ugye korábbi időpontra fog áttevődni. Egészen 21-ig még rövidülnek az éjszakák, és hosszabbodnak a nappalok, és aztán június 21-e után ez majd megfordul, tehát egészen addig élvezhetjük ezt az igazán korai napfelkeltéket és késői napnyugtákat, aztán 21-e után, ahogy mondtam, ez változni fog. Ugyanis rövidülnek a nappalok és hosszabbodnak az éjszakák, igaz, hogy egy-egy perccel, de higgyék el, hogy ez majd egy-két hét múlva érezhető is lesz. Na de, ami miatt jó a korai ébredés, és az, hogy a nap is korábban föl kell, azok számára, akik foci meccset fognak nézni, mert ugye egy teljesen más kontinensen zajlanak ezek a viadalok, a foci VB eseményei, így aztán néha hajnali 3-kor, 4 órakor lesznek a meccsek, és nagyon sok olyan meccs, amire sokan kíváncsiak, vagy éppen pontban évfélkor. Hát lesz itt jó néhány ma is, ugye Mexikó, Dél-Afrika volt tegnap este, 2-0 lett a találkozó eredménye, és nem olyan régen ért véget a Dél-Korea Csehország találkozó, 2-1-el Dél-Korea vitte a 3 pontot. Ma 21 órakor Kanada, Bosznia-Hercegovina találkozó, és aztán holnap hajnali 3-kor Egyesült Államok, Paraguay, és holnap 21 órakor Katar, Svájc, és vasárnap hajnalban majd, pontosabban éjfélkor kezdődik a labdarúgó VBC csoportjában a Brazília-Marokkó találkozó. Hát ha valaki a teljes mérkőzés programot akarja átnézni, akkor az most még jóskán vesz időt igénybe, hiszen nagyon sok, 104 mérkőzést nézhetünk majd végig, hiszen 48 csapat szerepel az idei VB-ben, ez az újítás 2026-ban. No, hát folytassuk most a random trippel, és aztán egy rövid terepjárós hírrel.

0: Fél hét múlt egy perccel a péntek reggeli terepjáró jelentkezik a Hírmagazin, ezúttal egy témával várjuk Önöket. Jelentős élelmiszeripari beruházás valósulhat meg a következő években Muraszombatban. A horvát Atlantic Gruppa, amelyhez az Argeta márka is tartozik, a tervek szerint átveszi az Oszem vállalatot, a Kekec Pástétom gyártóját. A tervek szerint a jelenlegi telephelyen egy teljesen új, korszerű gyár épülne. Részletek Horváth Dávidtól.
1: Zöld utat kapott a szlovén versenyhatóságtól az Atlantic Gruppa a Muraszombatban működő Oszem vállalat felvásárlására. A döntés fontos lépés az ügyletben, ugyanakkor a tranzakció még nem tekinthető véglegesnek. A teljes lezáráshoz további szerződéses feltételek teljesítése, valamint kormányzati jóváhagyások is szükségesek. A hatóság a korábbi eljárás során ugyanis több versenyvédelmi feltételt is megfogalmazott. Ezek között szerepel a Kekec és az Argeta márkák közötti árkülönbség fenntartása, a Kekec márka piaci jelenlétének biztosítása legalább 5 kulcstermékkel, valamint az, hogy a kereskedelmi márkák gyártása továbbra is tisztességes és megkülönböztetésmentes feltételek mellett történjen. A felvásárlással párhuzamosan a cég jelentős ipari beruházást is előkészít Muraszombatban. A tervek szerint a jelenlegi telephelyen egy új, korszerű pástétomgyár épülne, mintegy 30 millió eurós értékben. Ehhez azonban először állami tulajdonban lévő ingatlanok megvásárlására van szükség, amely csak a szlovén kormány jóváhagyása után léphet életbe. A beruházás keretében a meglévő üzemet lebontanák, és a helyén egy modern, nagy kapacitású gyártóegység jönne létre, amely az Atlantic Gruppa egyik meghatározó európai élelmiszeripari központjává válhat. Miroslav Lisár, az Oszem vállalat igazgatója szerint a fejlesztés nem csak technológiai előrelépést jelent, hanem komoly regionális gazdasági hatással is járhat. A tervek alapján a jelenlegi mintegy 35 fős foglalkoztatotti létszám az első ütemben több mint 70 főre emelkedhet, hosszabb távon pedig további bővülés is elképzelhető. A vállalatvezetés hangsúlyozza, hogy az Atlantic Gruppa nem megszüntetni, hanem megerősíteni kívánja a Kekec márkát. A cél a termék modernizálása, a gyártástechnológia fejlesztése, valamint a nemzetközi piacokra való könnyebb kijutás biztosítása a cég kiterjedt értékesítési hálózatán keresztül.

Ő volt George Ezra, ez pedig a Paradise című dal. Hát van, aki lehet, hogy paradicsomi nyaralást tervez, de nem kell feltétlenül repülőjegy mondjuk egy jó nyárhoz, mert hogy lehet akkor is emlékezetes a nyaralás, a picit szűkösebb a keret. Ahogy közeledik az igazi nyári időszak, szerintem mindenhol ugyanazok a képek jönnek szembe. Tengerpart, koktél, egzotikus utak, tökéletes naplementék. Könnyű ilyenkor talán úgy éreznünk, hogy igazi nyarunk csak akkor lehet, hogyha utazunk is valahova. Pedig higgyék el, hogy a nyár élmény nem feltétlenül csak pénzkérdés. Sőt, vannak, akik hónapok óta szervezik, tervezik a nyaralást, mások pedig idén inkább óvatosabban terveznek, és sokaknak most egyszerűen mondjuk nincs is lehetőségük nagyobb utazásra. Ettől még azért a nyár nem fog elmaradni, hiszen még az is jó hatással lehet a hangulatunkra, hogyha van valami, amit várunk. Nem feltétlenül kell két hetes tengerparti útban gondolkodni. Egy hétvégi kirándulás, akár egy koncert, egy esti piknik, egy közös bográcsozás is ugyanúgy adhat kapaszkodót a hétköznapokban. A nyár sokszor inkább hangulatokból, mint eseményekből áll össze. Ezt azért jó, hogyha tudjuk, és apró programok is programok. Érdekes módon sokszor nem a legdrágább nyaralásokra emlékszünk vissza, talán a legszívesebben, hanem egy-egy spontán napra, amit akár eltöltöttünk egy vízpart mellett hosszú beszélgetéssel, vagy egy kerti vacsorára, vagy éppen arra, hogy hajnalig ültünk a tábortűz mellett. A közös élményeknek egyébként nem az ára adja meg az értékét, hanem az, hogy együtt vagyunk. És az otthoni nyárnak is lehet ám hangulata, mert az utóbbi években egyre többen fedezték fel és fedezik fel, hogy a nyári hangulaton nem csak utazással lehet megteremteni. Akár egy erkélyen elfogyasztott reggeli, egy új recept kipróbálása, egy jó esti séta, akár egy telefonmentes délután is teljesen más ritmus tud adni a mindennapokban, és sokszor épp az lassít le minket, hogyha nem akarunk mindent tökéletesre megszervezni. És hát ugye ott vannak a közösségi média torzító hatásai, és pont emiatt nyáron erős lehet az az érzés, hogy mindenki máshol jár, többet csinál, izgalmasabban él, dehogy a közösségi média többnyire a legszebb pillanatokat fogja majd mutatni, és nem a teljes valóságot. Attól, hogy valaki mondjuk nem posztol tengerparti fotókat, még lehet, hogy sokkal jobb volt a nyara, mint az, aki tele rakja a közösségi médiát. Tehát nem kell minden nyárnak életre szólónak lenni. Van olyan időszak, amikor a pihenés a legnagyobb luxus, máskor a kikapcsolódás, az együtt töltött idő, vagy egyszerűen az, hogy végre kicsit lassabban telnek a napok is, lehet felüdülés, tehát nem kell minden nyárnak olyan nagyon látványosnak lennie ahhoz, hogy emlékezetes legyen. Mert hogyha jól belegondolunk, akkor nem feltétlenül csak az utazásról szól a nyári időszak, sokkal inkább arról, hogy egy kicsit kiszakadjunk a hétköznapi ritmusból, meg hogy teret adjunk az élményeinknek, és hogyha utazást terveznek, akkor akár egy közeli célpont is lehet. Nyilván mindenki tudja az anyagi lehetőségeit, és hogyha éppen most nem engedhetjük meg magunknak azt, hogy repülőre szálljunk, vagy egy-két hétre elutazunk a tengerhez, akkor vannak a közelben tavak, ahova akár egy pár napra is el lehet utazni, és az is majd ugyanolyan jó kis élményt fog adni. Úgyhogy érdemes megszervezni, megtervezni azért az előttünk álló időszakot, az időjárás erre majd lehetőséget is ad, mert a jövő hét szerdától visszakapjuk a nyári meleget a mostani előrejelzések szerint, ami azt jelenti, hogy jövő hét szerdától drasztikusan ugrik a hőmérséklet, és visszatér a 30-35 fok.

Ez volt a Fenglers és a Valami Szép című daluk, éppen 3:47 van. Jó reggelt azoknak, akik most ébredeznek. Hát június 12-e péntek köszöntött ránk. A nyárnak biztos jelei vannak, előkerültek a biciklik, felfújták nagyon sokan már a kerti medencét, és nagyon sokan beízították a grillt is, ami majd a hétvégén biztos sercegni fog. És hát valahol a háttérben már a szúnyogok is készülődnek a közös estéket tervezve. Mindenképpen visszatérünk ugye az aktívan mindennapokhoz a nyári időszakban, és ilyenkor könnyebb kibillenni az egyensúlyunkból, hogy például jön egy váratlan megfázás, vagy allergiás tünet, vagy egyszerűen csak hamarabb elfáradunk. És ez most igaz egyébként, mert az időjárás ilyen nagyon hullámzó, tehát egyik nap meleg van, aztán egy nagyon erős hidegfront, és ehhez nagyon nehezen alkalmazkodik a szervezetünk. Nagyon fontos lenne egyébként, hogy attól függetlenül, hogy most nyári időszak van, odafigyeljünk arra, hogy kint milyen az időjárás, 8 fokot mutatnak a hőmérők, kifejezetten hűvös van, kell a kabát, most reggel biztosan, pont amiatt, hogy egészségesek tudjunk maradni a következő napokban, hetekben is. És hát nyilván nyúlhatunk a megfelelő vitaminokhoz, friss gyümölcsök formájában, és szerintem a nyári időszakban nincs annál jobb, mint amikor a lédós, hűsítő, kellemes édes gyümölcsöket tudjuk fogyasztani. Ezek önmagukban, de hogyha gyümölcsös vizet készítünk, is nagyon hatásosak. Hiszen a legtöbb nyári gyümölcsnek a

és segít abban, hogy a méreganyagok távozzanak a szervezetből, és az úgynevezett káros hatások ne tudjanak érvényesülni. Egyébként a friss gyümölcsnek rendkívül zamatos, finom íze van, és hogyha ebből sok van odahaza vagy a piacon, akkor érdemes télire is zárni belőle az üvegekbe, hiszen a sárga barackból lehet a legjobb lekvárt főzni. Egyébként aszalt sárga barack sem utolsó, hiszen kiváló forrás lehet téli időszakban, hiszen megtartja a vitamin tartalmát. Úgyhogy érdemes most tényleg sok friss gyümölcsöt fogyasztani, hogy valóban erős és acélos legyen az immunrendszerünk, mert hogy az időjárás még mindig nem nyugodott meg, és jövő hét szerdáig kapunk mi mindent, lesz napsütés, kicsit magasabb hőmérséklet, aztán hirtelen érkező hidegfrontok, úgyhogy a következő pár nap még változékony időjárást hoz, mi pedig változatos zenéket, úgyhogy jön Ember Márk és Törőcsik Franciska a Szerelem vonattal.

Hát ezt a dalt nagyon jól megírta a Nodemjén Ferenc, és ugye a fiatalok most így énekelték el, nagyon sok népszerű magyar színész ebben a dalban. Ez volt a szerelemvonat. Mindjárt jön Nora Jones, de előtte nézzük, hogy hogyan tudunk a hétköznapokban is apró kedvességekkel tulajdonképpen egy kis szint vinni a mindennapokba, mert ugye a család élet sokszor valóban a mindennapok apró ritmusából áll össze. Hogyha jól belegondolunk,

mi a ritmusunk, reggeli készülődés, kinek a munka, kinek az iskola, napközben bevásárlás, vagy munka után, aztán vacsora, egy kis beszélgetés, és el is telt a napunk. És ebben a folyamatos mozgásban nagyon könnyen gondolhatjuk szerintem azt, hogy a kapcsolatok erősítéséhez mindig kell valami különleges program, vagy valamilyen nagy gesztus, dehogy. A legtöbbször éppen a nagyon apró hétköznapi figyelmességek azok, amelyek igazán mély nyomot tudnak hagyni. Például egy kedves szó reggel ébredéskor, egy mosolyrohanás közben, egy váratlan ölelés egy olyan pillanatban, ami erősíteni tudja az összetartozás érzését. Ezek nagyon apró gesztusok, de van üzenetük az, hogy fontosak vagyunk a másiknak, hogy figyelünk rá. És valóban a családi kapcsolatok nem nagy eseményekből épülnek fel, hanem egy ilyen sok kis apró, szeretetteljes pillanatból. Fontos, hogy tudatosan odafigyeljünk ezekre az apró kedvességekre, mert akkor az otthoni légkör is, higgyék el, hogy könnyedén meg tud változni. És jó, hogyha reggel például nem sürgetjük a másikat, hanem időben kelünk, mindent időben elvégzünk, és ha reggel mosollyal kezdjük a napot, akkor úgy is tudjuk folytatni. Úgyhogy remélem, hogy mindenkinek csodás péntek reggele van, mi ezt igyekszünk még kerekebbé és tökéletesebbé tenni sok-sok jó zenével, úgyhogy már is jön Nora Jones, és a Neil Sear zenélni fog, 7 órakor pedig jönnek majd a legfrissebb hírek. Most egyébként 6 óra 53 perc van.

hét eseménye a Bánfi Központban az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőjének díjkiosztója volt. Vendégként a Pécsi Harmadik Színház Oberon társulata érkezett az Idő, Idő, Idő című Vita Színházi előadásával. Péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő műsorunkban vezetőjükkel beszélgetünk. Ennek előtte Mihas Tampák bizottsági tagként értékeli az idei

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 7 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány tegnapi ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről, közölte a belügyi és közigazgatási minisztérium. Szlovénia 2023. októberre óta tartott fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, az intézkedést az előző kormány legutóbb 6 hónappal az év végéig hosszabbította meg, írta az STA. A kormány mostani döntése után azonban az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. Arra nem tértek ki, hogy a döntés pontosan mikortól hatályos. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította Szlovéniát és a schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. A reprezentatív szakszervezeti központok ma kérvényt nyújtanak be az Alkotmánybírósághoz a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó népszavazás elfogadhatatlanságáról szóló határozat alkotmányosságának felülvizsgálatára. A szakszervezeti központok a beavatkozási törvényt Szlovénia szétesését célzó törvénynek tekintik, amelyet társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el, annak ellenére, hogy az olyan alapvető területekre avatkozik be, amelyeken a szociális partnerek működnek, beleértve a munkaügyi kapcsolatokról szóló törvényt, a nyugdíjreformot és az egészségügyi jogszabályokat. A becsült közpénzügyi hatások miatt tartanak a közszféra béreibe és a nyugdíjaiba való beavatkozásoktól, valamint egyéb megszorításoktól. Májusban a civil társadalom támogatásával kezdeményezést nyújtottak be az országgyűléshez 47 ezer aláírással. Ma hatályba lép az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma, amely a 2015-ös migrációs válság óta a legjelentősebb reformnak számít az európai menekültügyi rendszerben. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy egyszerre erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az egyik legfontosabb változás, hogy az EU külső határain elfogott, illetve illegálisan belépő migránsok esetében egységes szűrési rendszer lép életbe. A tagállamoknak rövid időn belül el kell végezniük az érintettek személyazonossági, egészségügyi és biztonsági ellenőrzését, valamint rögzíteniük kell a biometrikus adataikat az új Eurodac rendszerben. A paktum emellett jelentősen felgyorsítja a menedékkérelmek elbírálását. Sport. Az Európa Liga keretében ma Ljubljanában rendezendő tornán szerepel a szlovén női röplabda válogatott. A Vizsmarje Brod sportcsarnokban 18 órakor kezdődik az Izland elleni mérkőzés. A Montenegróban rendezett első tornán Grúzia és a házigazda ellen nyert a szlovén csapat, vasárnap pedig Lettország lesz az ellenfél. Időjárás. A hűvös, ködös reggel után ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Észak irányából napközben megnövekedik a felhőzet, délen azonban nagyjából napos idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Meghibásodott jármű miatt akadozik a Gorenyszkói autópálya forgalma, Náklo és Krányzahod között a főváros irányában, a tengermelléki strádán pedig Dragomerje előtt Ljubljana felé.

A hírek után Kocsma Zajjal jöttünk, és a szél fújt a lányokkal, ezt a dalt is tovább fújta a szél. Egyébként én most úgy látom, hogy minimális a légmozgás odakint, tehát alig mozdulnak a falevelek, viszont gyönyörűen süt a nap cserébe. 8-9 fokot mutatnak a hőmérők, tehát a hajnalihoz hasonlóan hűvös még a reggel, úgyhogy öltözködjenek most még azért rétegesen, kell a kabát, kell a pulóver, a hosszabb nadrág is. De napközben majd kellemes 22-23 fokban bízhatunk, és ma még előfordulhatnak az időnként megnövekvő felhőkből kisebb esők, de alapvetően a napsütés fogja kitölteni a pénteki napunkat. Június 12-e van, jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra 10 perc van, és ma van a gyermekmunka elleni világnap, illetve ennek az évnek a 163. napja. És egyben ez a mai nap Oroszország nemzeti ünnepe is, rengeteg minden kötődik a naphoz, főnévnap a villőnap, és ha már említettem a gyermekmunka elleni világnapot, akkor a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kezdeményezésére jött ez létre. Célja pont az, hogy globálisan felhívja a figyelmet a gyermekmunka felszámolására. Hivatalosan Oroszország ünnepe is ma van, hiszen 1990. június 12-én fogadták el az oroszországi szovjet federatív szocialista köztársaság állami szuverenitásáról szóló nyilatkozatot. Rengeteg minden kötődik történelmi szempontból, évfordulók tekintetében ehhez a dátumhoz, úgyhogy belelapozunk hamarosan a napi kalendáriumba, de ha már a népi hagyományokat és az időjárási megfigyeléseket nézzük, akkor június 12-e a népi kalendáriumban jeles nap, hiszen Medárd és páduai Szent Antal közé esik, ezért szokások is kapcsolódnak hozzá. Például a népi hiedelem szerint június 12-én szigorúan tilos kinyitni az ablakokat. Úgy tartották egykoron, hogyha ezen a napon nyitott ablakon jár át a levegő, abban az évben elviselhetetlen légyinvázió sújtja majd a házat. És egykoron június 12-én estén már a Szent Antal napi dologtiltásra és állatvédő rituálékra készültek, ennek volt az előestéje. Egyes vidékeken a gazdák már ekkor előkészítették a láncokat, amelyeken másnap áthajtották a jószágot, hogy megvédjék őket a farkasoktól és a betegségektől. De hogyha már június 12-e, akkor ugye, ha Margit nap esős, akkor a földművesek június 12-ére időzítették a retek, a késői káposzta és a len vetését, mert nedves talaj garantálja a jó termést. No hát további érdekességek, események, évfordulók hamarosan, de előtte jön Heinz Gábor Viga.

Maradjunk a mai naphoz kötődő eseményeknél, évfordulóknál. Rögtön itt van Anne Frank neve. 1929-ben született a zsidó származású holland Anne Frank, akit a náci megszállás alatt írt naplója tett világhírővé. 13. születésnapjára kapta a naplót, amibe írni kezdett. Szintén a mai naphoz köthető Báró Kemény Zsigmond neve, ő író volt, publicista és politikus is, 1814-ben született, a magyar romantikus regény irodalom Jókai Mór melletti legnagyobb alakja, egyébként 1867-től haláláig a Kisfaludi Társaság elnöke is volt. Szintén e naphoz köthető többek között idősebb George Bush is, 1924-ben Miltonban, Massachusetts államban született az USA 41. elnöke, és 1989 és 1993 között volt elnök, republikánus politikus, a First Lady pedig Barbara Bush volt akkoriban. Szintén e naphoz köthető Barbara Harris is, 1930-ban született, és ő volt az első amerikai női püspök. De szintén a mai évfordulósok között találjuk Chick Corea nevét is, az amerikai jazz zongorista, szintetizátoros és zeneszerző, 1941-ben született, Anthony Armando Corea néven, és 1945-ben kezdett zongorázni apja tanítványaként. Különböző együttesekben játszott, 91-ben alapított egy lemeztársaságot, és az első önálló lemeze 1967-ben jelent meg. 85 évvel ezelőtt, 1941-ben látta meg ezen a napon a világot. Let's go, girls!

Sanajat Vén után mindjárt jön, de mi én Ferenc, előtte még nézzünk bele egy picit a napi kalendáriumba. Rögtön itt van Benkő László neve, ma lenne 83 éves, a Kossuth és Liszt Ferenc díjas zenész, billentyű zeneszerző, 1943-ban született a mai napon, és az Omega zenekar oszlopos tagja volt. 1978-ban született, ma 48 éves Kelemen Barnabás, ő Kossuth díjas és Liszt Ferenc díjas hegedű művész, Pertis Pali cigányprímás unokája, Pertis Zsuzsa csembaló művész fia, és Kokas Katalin hegedű és brácsa művész férje, és egyébként kötődnek Zolához, hiszen gyakran megfordulnak itt, és művészeti fesztiválokat is tartanak. 47 évvel ezelőtt, 1979-ben született a napon Gáspár Laci énekes, és szintén ezen a napon 23 évvel ezelőtt, 2003-ban halt meg Gregory Peck, Oscar-díjas amerikai színész, aki konferanciéként kezdte a pályafutását a Broadway-en, később egy rádióadó munkatársaként dolgozott, és 1942-ben lépett fel először színpadon, 44-ben pedig megjelent filmekben is, ekkor játszott először filmben, láthattuk a Rettegés fokában, vagy éppen az Ő felsége kapitányában, és csak néhányat említettem a sok közül. Itt van Slamovis István, rockzenész is, 1953-ban született, hát 73 évvel ezelőtt, ő gitáros, egykor az Edda együttes tagja, és számos dal társszerzője. És még egy érdekesség, vagy fontos történelmi esemény 1972-ből, ugyanis 1972-ben ezen a napon robbant ki a Watergate botrány, amelynek eredményeképpen Nixon elnök ugye lemondott. 1973. szeptemberében a republikánus Richard Nixon, az Amerikai Egyesült Államok 37. elnöke belekeveredett a Watergate botrányba, mivel előzőleg kijelentette, hogy a Fehérháznak semmi köze nincs az ügyhöz. 1972. június 12-én Washingtonban a Watergate irodaházban tetten értek 5 férfit, amint a Demokrata párt választási központjában lehallgató készülékeket szereltek fel. Az ügy kivizsgálása során kiderült, hogy a betörők hajdani FBI és CIA ügynökök kapcsolatban álltak a Nixon újraválasztását szervező bizottsággal, majd a Fehérház megpróbálta eltusolni ezt a botrányt. Nixon végül bevallotta, hogy tudott az ügyről, így a republikánus frakció azt ajánlotta, hogy mondjon le. 1974. augusztus 9-én egy televíziós beszédében jelentette be a visszavonulását, utódja pedig az alelnök lett Gerald Ford.

0: 8 múlt 1 perccel, és nincs igazán jó hírem, mert igazából hétvégére sem tér vissza az igazi strandidő. Újabb front érkezik a következő napokban, de előtte ma viszonylag nyugodt időjárást kapunk. Ugyan napközben képződnek majd gomoly és fátyol felhők, de alapvetően sok napsütésre és tiszta kékégre számíthatunk. Nem lesz olyan nagyon meleg, 22-23 fok lesz ma a maximum érték, most viszont hűvös van, még mindig hűvös, per 1-2 fokot emelkedett a hőmérséklet, hajnalban 8 fokról kezdtünk, most lentván 10-11 fokot mutatnak jelen pillanatban a hőmérők. Ugye erős lehűlést hozott az átvonult markáns hidegfront, és ez még a következő napokban érezteti a hatását. Átmenetileg szombaton is megnövekszik, majd szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Késő délutántól felhőzet csökkenés valószínű, de szombaton is elszórtan lehetnek esők, záporok, esetleg zivatar is. Több helyütt megélénkül a szél, holnap hajnalban 10 és 15 fok közé hűl le a levegő, míg a csúcsérték 22 és 27 fok között alakul majd holnap. Ennél is melegebbre számíthatunk vasárnap, bár ott megint befigyel a zápor zivatar, mert alapvetően sok napsütés ígérkezik vasárnap, de emellett már intenzívé válik a gomoly felhőképződés, és ezekből több helyen alakulnak ki záporok, zivatarok, megerősödik több helyütt a szél, akár zivatarok környezetében erős viharos lökések is kísérhetik. Vasárnap hajnalban 9-17, napközben viszont tághatárok között 21 és 30 fok között alakulnak majd a délutáni maximumok, a hűvösebb idő a csapadékosabb területeken várható, tehát egyelőre a hétvégén is inkább változékony időre számíthatunk. A jövő hét eleje is még ezt mutatja, bár egyre stabilabbá válik a légkör. Egyre kevesebb felhő lesz hétfőn felettünk, így nagyon sokat fog sütni a nap. Elszórtan még van esélye kisebb esőknek, de egyre kevesebb csapadékra készülhetünk. Hétfőn hajnalban 7-16, napközben általában 21-26 fokra számíthatunk. Ugye a vasárnap érkező hidegfront miatt egy picit megint hűvösebb lesz. Kedden napos idő várható, amit csak kevés fátyol és gomoly felhő szűrhet, csapadéknak már minimális az esélye, és több helyütt még a szél is mérséklődik a délutáni órákra, hajnalban 5-15, délután 22-28 fok valószínű. Napos időt hoz a szerda, kevés gomoly felhő képződik, csak csapadék már nem valószínű, és szerdától erősít ránk a nyári meleg, és majd érkezik a kánikula. Szerda hajnalban 8-16, délután már 27-32 fok valószínű, és szerdától jön az erőteljes felmelegedés, hiszen azt követően csütörtök, péntek, szombat, vasárnap napsütést hoz, csak fátyol felhők szűrhetik ezt a napsütést, és 30-35 fokkal kell számolni majd a jövő hétvégén. Nézzük, hogy orvos-meteorológiai szempontból ma még mi minden várható. Elég sok minden, mert hogy nyilván a hidegfronti hatás, az erős lehűlés befolyásolja a mai napunkat, és sokaknak okoz kellemetlen tüneteket. Komoly hőmérséklet zuhanást tapasztaltunk, erős változásokat hozott a távozó hidegfront, bár a kitisztult levegőnek van pozitív hatása is, de jelentős negatív hatások is érvényesülnek, főleg a frontérzékenyeknél, időjárás érzékeny emberek esetében. Mindenképpen számítani kell, ugye most hideg a reggel, több helyütt 10 fok alatti hőmérséklettel indultunk, ez fokozza a megfázás veszélyét. Különösen az elmúlt napok immunrendszert gyengítő terhelő hatásai következtében, tehát most fontos a megfelelő öltözkedés. Erős ízületi problémák jelentkezhetnek, aztán erősödnek a görcsös folyamatok, napközben ingadozhat a vérnyomás, és továbbra is határozott formában jelentkezhetnek szédüléses tünetek, mellkasi panaszok. Nagyon fontos, hogy sokat pihentessék a szervezetet, erősödni fog a napi hőingás, és ez a keringési rendszert egy picit igénybe veszi. Többen panaszkodnak nem megfelelő, pihentető éjszakai alvásra. Ezek majd a következő napokban, leginkább a jövő hét elején normalizálódnak. Egy-két napig még ezekkel a tünetekkel bajlódnunk kell, hiszen változékony marad időjárásunk. A mai nap viszont alapvetően kedvez a szabadtéri programoknak, de nem lesz strandidő. Sok lesz a napsütés, de az átlagosnál hűvösebb időt kapunk, amit az élénk szél tovább hűt, erős lesz viszont az UV-sugárzás, erre mindenképpen számítsanak.
1: Közlekedési hírek.
0: Viszonylag kedvezőek lesznek napközben a közlekedési feltételek, ettől függetlenül is vezessenek körültekintően és óvatosan. Az Útinform tájékoztatása szerint Muravidék közúti forgalma jelenleg zavartalan, de élénk a forgalom a reggeli munkakezdés miatt legfőképpen a nagyvárosok bevezető közútjain. A Trafipaxra pedig estig Gornyi Petrovci körzetében számítsanak. Jó utat kívánunk! Fél nyolc múlt, 6:30, ezek voltak a legfrissebb információk. A folytatásban a Carbon Full zenél jön Azaria, és hamarosan a Folphonics.

és nem véletlenül, mert a megfelelő rostbevitel nem csak az emésztésünknek tesz jót, hanem bizony segíthet a tehetségérzetben, stabilabb lesz a vércukorszintünk, és abban is, hogy kiegyensúlyozottabb legyen például az étrendünk. A legtöbben mégis jóval kevesebbet fogyasztanak belőle, mint amennyire a szervezetüknek szüksége lenne. Jó hír az, hogy nem kell igazából egy teljes életmódváltás ahhoz, hogy több rost kerüljön a mindennapokba, hanem néhány apró változtatás is látványos különbséget jelentett. Például a teljes kiörlésű pékáruk, tehát fehérkenyér helyett lehet választani teljes kiörlésű pékárukat, zab, barnarizs, bulgur, ezek több rostot tartalmaznak, mint a finomított változatok. Aztán a zöldségek nem csak köretnek jók ám, hanem önmagukban is lehet fogyasztani, nagyon sok minden készülhet belőlük, még akár egy jó krémleves is, és hát bizony a reggeli számít a legtöbbet. A rostbevitel egyik legegyszerűbb növelése már a reggelinél kezdődik. Ugye ott van az appehely, a lemmag, a gyümölcsös joghurtos tálak gyorsan elkészülnek, és mégis hosszabban eltelítenek. Aztán a bab, a lencse, a csicseri borsó nem csak fehérje források, hanem rostban is gazdagok, tehát nagyon jól beépíthetők minden táplálkozásba, reggeli, ebéd, vacsora. És hát fontos a fokozatosság, érdemes fokozatosan emelni a mennyiséget, közben elegendő folyadékot inni, mert a rostok megfelelő működéséhez hát jó sok vízre van szükség, és nyilván nem kell bonyolult diétákba meg drasztikus változtatásokba gondolkodni, hanem apró cserékkel, tudatos alapanyagválasztással és egy kis változatossággal könnyen tudjuk növelni a napi rostbevitelünket, és higgyék el, hogy nagyon gyorsan fogjuk érezni a változást, nő az energiaszint, előbb jön a tehetségérzet, és az emésztés is gyorsan meghálálja ezeket az apró változtatásokat. Tehát rostban gazdag reggeli, és már is jól fog indulni a nap. Mondjuk egy kis jó zenével még, hogyha ezt megspékeljük, akkor pláne, úgyhogy már is jön Keresztes Ildikó.

Hamarosan hírekkel jövünk, de előtte egy hétvégi eseményről, illetve jelentkezési lehetőségről, hiszen idén is megrendezik a kis foci tornát Csentében. A torna június 13-án szombaton lesz a csentei focipályán, 11 órai kezdettel. A szervező a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, és ma még várja a csapatok jelentkezését. Jelentkezni telefonon a 031-694-348-as számon lehet, illetve az online nevezési felületen, amelynek elérhetősége megtalálható a szervezők az MMIS közösségi oldalán. A regisztrációs díj személyenként 5 euró, amely minden csapattag számára étel és ital kupont tartalmaz. Egy csapat minimum 3, maximum 5 tagból állhat. A regisztráció során szükséges feltüntetni, megadni a csapat nevét, a kapcsolattartó személy nevét és a csapattagok számát. Az első 3 helyezett csapat jelképes tárgyjutalomban és kupában részesül. A csapatok gyülekezése holnap délelőtt 10 órakor kezdődik, a mérkőzések 10 percig tartanak, és 3-3 elleni rendszerben zajlanak majd. Mindez holnap Csentében. Jelentkezni pedig ma még lehet csapatoknak a holnapi kisfoci tornára Csentében.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 8 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Heves viharok vonultak át Szlovénia északi és keleti részén szerda este. Az erős szél, a felhőszakadás és a jégeső épületekben, az infrastruktúrában és a termésben is jelentős károkat okozott, közölte tegnap a katasztrófa védelem. Janez Jánosa kormányfő gyors állami segítségét ígért a legsúlyosabban érintett Komenda településnek, ahol az első becslések szerint több 10 millió eurós kár keletkezett. A legsúlyosabb pusztítás az ország északi részén, Komenda és Cerkljena-Gorenjskem térségében történt. Komendában több mint 150, Cerkljena-Gorenjskemben pedig több mint 30 épület rongálódott meg. A tűzoltók és a mentőegységek elsősorban a sérült tetők ideiglenes lefedésén dolgoznak. A kormány tájékoztatása szerint Komenda térségében egyes termények teljesen megsemmisültek, és az erdőkben is súlyos pusztítást okozott a vihar. A mezőgazdasági tárca azt is vizsgálja, hogy Szlovénia igénybe veheti-e uniós agrárválság tartalékból származó forrásokat. A kormány tegnap visszavonta az előző kabinet Izraellel szembeni intézkedéseit, köztük az Izraelbe irányuló, illetve az onnan érkező fegyverek és katonai felszerelések exportjára, tranzitjára és importjára vonatkozó tilalmat, közölte a kormány. A kabinet indoklása szerint a fegyverkereskedelmi tilalom felesleges, mert a katonai fegyverekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat Szlovéniában törvények és rendeletek szabályozzák. A Védelmi Minisztérium az Izraelbe irányuló fegyverexport ügyében a vonatkozó előírásoknak, valamint az Európai Unió közös fegyverexport ellenőrzési szabályainak megfelelően jár el. A tilalom alól kivételt jelentenek a biztonság és az ellenálló képesség szempontjából szükséges felszerelések. A kormány szerint a döntések visszavonásával ismét megteremtik a normális politikai párbeszédet, annak feltételeit Izraellel. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán akár már ezen a hétvégén békemegállapodást írhat alá, amely újra megnyitná a hormuzi szorost a hajóforgalom előtt. Irán ugyanakkor azt közölte, hogy még nem született végleges döntés a megállapodásról. A két ország megállapodása a legjelentősebb diplomáciai áttörés lenne a három hónapja tartó iráni háború lezárása felé. A konfliktus eddig több ezer ember életét követelte, és jelentősen megemelte a globális energiaárakat, írta a Reuters. Arra a kérdésre, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei ajatola jóvá hagyta-e a megállapodást, Trump azt válaszolta, hogy úgy tudja, igen. Az amerikai elnök bejelentésére azt követően került sor, hogy a tárgyalások előrehaladására hivatkozva lefújta a korábban tervezett amerikai katonai csapásokat Irán ellen. A hír hatására emelkedtek az amerikai részvény árfolyamok, miközben csökkentek az olajárak. Sport. Második győzelmét érte el tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott a Kínában rendezendő Nemzetek Ligája tornán. A házigazda Kína után tegnap az aktuális Európa-bajnok Lengyelország ellen bizonyult jobbnak Fabio Soli csapata. Ma pihen a szlovén válogatott, szombaton Kuba ellen, majd vasárnap Japán ellen lépnek pályára Soli védencei a torna folytatásában.
2: Időjárás.
1: A hűvös, ködös reggel után ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Északirányából napközben megnövekedik a felhőzet, délen azonban nagyjából napos idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Akadozik a muravidéki autóút forgalma Vucjavász és Szvéti Jurijovs Csáunici között Maribor irányában. A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Gornyi Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok következtében egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban. A tenger melléki strádán Drágomerje előtt akadozik a forgalom Ljubljana felé. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 84 éves korában elhunyt Simon József Lendváról. Temetése ma 15 órakor lesz a lendvai új temetőben, Hanvait 14 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 84 éves korában elhunyt Simon József Lendváról. Temetése ma 15 órakor lesz a lendvai új temetőben, Hanvait 14 órától a helybeli halottas házban ravatalozzák fel.

Ezúttal sem a csend hangjait fogjuk hallgatni, hanem hamarosan az Ergó slágerét. Jön a Take That, aztán 8:45-kor a hét zene számát is lejátszuk. Most egyébként 8:10, most már benne vagyunk a délelőttben, és jóval barátságosabb odakint a hőmérséklet, de még mindig azért hűvöskés van, 12 fok és gyönyörű napsütés. Hoztam egy gondolatot a mai nap mottójául, mégpedig Robin Schneidertől, aki azt mondta, mindig tudni lehet, hogy mikor van péntek. Van egyfajta különleges pénteki izgalom, amely párosul a megkönnyebbüléssel, hogy ismét eltelt egy hét. Legyen ez a mai nap mottója. Robin Schneider egyébként egy amerikai író és színésznő, aki 1986-os születésű, és tőle hoztam ezt a gondolatot.

Ugye nem bántad meg, ez volt a hét zene száma, és természetesen a szokásos csapat hozta. Ma még hallhatjuk meg holnap egy picit, aztán holnap már új hét zene számát fogunk választani. Led Zambudzsimi dalait halljuk, hogy nagyon sokan szeretik, még a feldolgozott verziót is. Ugye nem bántad meg, és remélem, hogy nem bánják meg a folytatás sem, hiszen hamarosan Karamell érkezik, de előtte nézzük, hogy miért fontos a napi mozgás, hogy miért fontos a könnyed mozgás a mindennapokban. Hát mert a mindennapi jó közérzethez erre van szükség. Nem kell feltétlenül egy nagyon intenzív edzésre gondolni. Ha könnyed mozgást említek, akkor egy rövidke séta, egy rövid biciklizés, egy kis nyújtás, és ez már önmagában sokat fog tenni a testi és lelki egyensúlyunkért. Ugye modern életmódunk van, ha akarjuk, ha nem, így élünk, gyakran ülő életmódhoz azt gondolom, hogy nagyon könnyebben tudunk kapcsolódni, nagyon könnyen tudunk kapcsolódni, mert hogy ha belegondolunk, akkor sok időt töltünk számítógép előtt, autóban vagy éppen a kanapén. A testünk azonban mozgásra lett tervezve, tehát amikor rendszeresen beiktatunk egy kis aktivitást a napunkba, az nem csak az izmokat fogja átmozgatni, hanem az energiaszintünket és a hangulatunkat is javítani fogja. A könnyed mozgásnak rengeteg előnye van, az egyik ilyen, hogy bárki számára elérhető, nem kell hozzá különleges felszerelés, elég egy kicsi idő, egy kényelmes cipő, no meg a szándék, hogy egy picit törődjünk a testünkkel is, és hogy miért jó a könnyed mozgás. Hát egyrészt azonnal fogja javítani a hangulatot, endorfinokat szabadít fel, segítenek ezek csökkenteni a stresszt. Ha valaki mozog, annak több energiája van. Aztán frissen tartja a testet és az elmét, támogatja a fizikai egészségünket, és nyilván, hogyha rendszeres mozgás megvan a mindennapjainkban, akkor ez segíthet az izmok, az ízületek és a keringés egészségének a megőrzésében, és hát segít kiszakadni a hétköznapokból, lehetőséget ad mentális fejlődésre, nagyon egyszerű mozgásformákat érdemes a mindennapokba beépíteni, sétál friss levegőn, szerencsére hajnalban, amikor jövök dolgozni, akkor egyre több mindenkivel találkozok, van, aki kutyát sétáltat, van, aki gyors gyalogról, van, aki Nordic Walking túrára indul, van, aki kerékpározik. Azért most már a nyári időszak több lehetőséget ad a mozgás, és a reggeli mozgás egyébként a legjobb, és valóban elég napi 20-30 perc, ami jelentős hatással van már a közérzetünkre, segít csökkenteni a feszültséget, hogyha sétáról van szó. Biciklizés, ez is egy kellemes, laza biciklizés legyen, ami átmozgatja a testet, természetben fogjuk tölteni az időt, és ez különösen feltöltő hatású, ráadásul talán mindenkinél akad otthon kétkerekű bringa, amit néha érdemes egy picit megmozgatni, ami nekünk is aztán jót fog tenni. Szóval tervezzenek mozgást a mindennapokba, ezek segítenek abban, hogy sokkal intenzívebben tudjuk megélni azt az adott napot, és hogy egyébként a mozgás meg nagyon fontos tényleg abban, hogy fizikailag és szellemileg is rendben maradjunk, és rendben legyünk.

Én más leszek, mégis a dal címe az, hogy Nem leszek, és Karamell énekelt, most 8 óra 29 perc van, elmegyünk egy rejtett kincsre Olaszországban, ez pedig nem más, mint Puglia, és hogyha Olaszországot említünk, akkor a legtöbben azért Rómára, Toszkánára, vagy az Amalfi partra gondolnak, legelőször ezek ugranak be. Pedig az ország délkeleti csücskében van egy régió, ami az elmúlt években a világ egyik legkedveltebb úti céljává vált. Ez nem más, mint Puglia, ahol a fehéremeszelt falvak, a türkiszkék tenger, az olajfaligetek és a fantasztikus konyha olyan hangulatot teremtenek, ami egyszerre autentikus, és higgyék el, hogy lenyűgöző. Ugye Puglia Olaszország csizmájának a sarkában helyezkedik el, több mint 800 kilométeres partszakasszal rendelkezik, és szinte mindenhol közel van a tenger. Ennek a régiónak a központja Bari, amit repülővel is könnyen elérhetünk, és hogy miért érdemes mondjuk ide utazni, hát mert kevésbé zsúfolt, mint a legismertebb turista célpontok, de ugyanakkor tele van történelmi városokkal, gyönyörű strandokkal, kiváló éttermekkel, és hát a régió egyik legnagyobb vonzereje a változatosság, mert hogy egyetlen nap alatt középkori utcákon tudunk sétálni, fürödhetünk a kristálytiszta vízben, és aztán vacsorázhatunk egy évszázados olajfaliget szomszédságában is. Itt található például Albero Bello mesebeli város, Polignano a Mare, ahol a sziklák találkoznak a tengerrel, elképesztően szép. De itt van Dél-Firenze, Lecce-ben, Ostuni, amit a fehérvárosként szoktak emlegetni, és hát ilyenkor nyáron Puglia, ez a régió igazi mediterrán arcát mutatja. A nappalok itt is jó hosszúak, napfényesek, a tenger kristálytiszta, a városok utcái pedig késő estig élettel telnek meg. Ugye július-augusztusban ugye a hőmérséklet 30 fok fölé emelkedik, de nincs nagyon meleg, mert a tenger olyan közel van, hogy hűti a levegőt és kellemessé teszi a meleget. Egyébként a helyieknek nagyon jó az életmódja, hiszen tökéletesen igazodnak a nyári ritmushoz. A déli órákban sokan visszahúzódnak a hőség elől, majd a városok naplemente után újra megtelnek emberekkel. Kávézók, éttermek, pizzériák ilyenkor pezsgő találkozó helyé válnak, rengeteg a helyi kint, és a vacsora gyakran csak este 9 vagy 10 óra körül kezdődik az olaszoknál. És ők nagyon-nagyon tudják élni ezt a délies hangulatot, úgyhogy mi is hozunk ilyen délies hangulatot most zenében is, és hogy érkezik Toto Cutugno.

És maradunk Olaszországnál, Puglia régiónál, mert hogy az ételt is innen hoztam, mert hogyha van étel, ami tökéletesen megidézi Dél-Olaszország hangulatát, akkor az az orieketté paradicsommal és burrátával. Szerintem, aki már járt Dél-Olaszországban, ilyet evett, és csak nem biztos, hogy tudja, hogy így hívják. Ez a fogás attól jó, hogy nagyon egyszerű, látványos és ellenállhatatlanul finom. Az olasz konyha egyik legnagyobb titka bizony az, hogy nem a bonyolult technikákra építették, hanem a kiváló minőségű alapanyagokra. Egy marék friss paradicsom, néhány bazsalikom levél, jó olívaolaj és egy krémes burrata sajt elegendő ahhoz, hogy igazi mediterrán élmény kerüljön a tányérra. A tészta amúgy Puglia jelképelet, és hogyha valaki járt már ebben a régióban, akkor tudják, hogy kint az utcán készítik az olasz nénikék ezeket a finom tésztákat. Az orecchiette szó jelentése kis fülecskéket jelent, és ez a különleges formájú tészta évszázadok óta a régió egyik legismertebb specialitása. A helyiek hagyományosan kézzel készítik, és generációról generációra adják tovább az elkészítésnek a fortéjait. A formája nem csak dekoratív, hanem praktikus is, mert tökéletesen megtartja a szószt, így minden falat gazdag és ízletes lesz. A puliai ételek szépsége abban rejlik, hogy hagyják érvényesülni az alapanyagok természetes ízét, úgyhogy ennél a receptnél, amit hoztam, szintén nem kell hosszú hozzávaló listára számítani. A lédús paradicsom, az aromás bazsalikom és a lágy burrata együtt olyan kombinációt alkot, amely a nyári hónapok egyik legjobb étele lehet, akár ebédre, akár vacsorára. Az orecchiette paradicsommal, burratával könnyen, gyorsan elkészíthetők. 4 személyre kell hozzá 40 deka orecchiette tészta, 40 deka koktélparadicsom, 2 gereszt fokhagyma, 3 evőkanál, extra szűz olívaolaj, 2 burrata sajt, friss bazsalikom só és frissen őrölt fekete bors és kevés reszelt parmezán a tálaláshoz szintén mehet. Nagyon egyszerűen a tésztát bő sós vízben megfőzzük al dente-re, közben egy serpenyőben felhevítjük az olívaolajat, hozzáadjuk az apróra vágott fokhagymát, majd néhány percig pároljuk. Beleszórjuk a félbevágott koktélparadicsomokat, és közepes lángon csak addig főzzük, amíg levet eresztenek és enyhén összeesnek. A leszűrt tésztát ebbe a paradicsomos alapba forgatjuk bele, hozzáadunk néhány friss bazsalikomlevelet, és tálaláskor tesszük a tetejére a burrátát, amelyet egy villával óvatosan megnyitunk, hogy a krémes belseje ráfolyhasson a forró tésztára. Végül frissen őrölt borssal, kevés parmezánnal és néhány csepp extra szűz olívaolajjal érdemes ízesíteni. Ez hozza a dél-olasz nyár ízét néhány falatban. Itt nincsenek tényleg túl bonyolított ízek. Itt minden a napsütésről, a tengerről és a mediterrán életérzésről fog mesélni, hogyha elkészítik ezt az ételt. És bizony, szokták mondani az olaszok, a legjobb ételek a legegyszerűbbek, és hogyha ezt a puliai klasszikust készítik el, akkor ez tökéletes bizonyíték lesz rá. Nagyon gyorsan, pillanatok alatt, 20-25 perc alatt össze lehet dobni egy nagyon klassz ebédet, vagy akár egy vacsorát ebből a remek tésztából, kevés hozzávalóval, mégis laktató és ízletes lesz. És ígérem, hogy ízletes lesz a következő jó néhány perc is, jön a Colors, itt lesz Zorán, a Margaret Island, aztán hamarosan hozok egy kis olvasnivalót.

Ígértem, hogy hozok olvasni valót. Így van, a napokban jelent meg egy memoár, Björn Borg, Szívdobbanások című kötete. Senki sem teniszezett úgy, mint Björn Borg. A svéd klasszis hihetetlen atletikusságával, brutális ütő erejével és ikonikus stílusával 15 évesen robbant be a tenisz élvonalába, és néhány év alatt örökre megváltoztatta ezt a sportágat. 11 Grand Slam trófeát nyert, köztük 5 egymást követő wimbledoni címet, és minden idők egyik legnagyobb játékosaként vált legendává. Aztán mindössze 26 évesen váratlanul bejelentette visszavonulását, és eltűnt a tenisz világából. Az évtizedeken át hallgató sztár most először töri meg a csendet. Szívdobbanások című memoárjában kendőzetlen őszinteséggel mesél pályafutásának sorsfordító pillanatairól, a John McEnroe-val vívott legendás rivalizálásáról, és az 1980-as wimbledoni döntő kulisszatitkairól. Beszél gyerekkoráról, a világhírnévhez való viszonyáról, és a mélypontokról, amelyekről a nyilvánosság egészen eddig semmit sem tudott. Egészen rendkívüli tisztelettel tekintek Björn Borgra, írta róla Roger Federer, felfoghatatlanul nagy játékos volt, és óriási, amit a teniszért tett. Minden perc, amit az ember vele tölthet, valódi kiváltság, írja ezt a kötet kapcsán is. A nagy rivális, a John McEnroe pedig a következőképpen nyilatkozott róla: amikor egymás ellen játszottunk, nyilvánvalóvá vált, hogy abban van valami különleges, jobbá tettük egymás játékát, ő az enyémet biztosan. Érdemes elolvasni ezt a memoárt, Szívdobbanások, a szerző pedig maga, Björn Borg, keressék a könyvesboltokban.

Hamarosan 9 órakor ismét friss hírekkel jövünk, de előtte van egy felhívásunk. A Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halászléfőző versenyt. Erre a rendezvényre július 4-én szombaton 13 órai kezdettel kerül sor Lendván, a Kubisz szálloda és a Bella Venecia közötti parkolók területén. Akik szeretnék próbára tenni főző tudásukat és megmérettetni magukat a halászlékészítésben, június 22-ig jelentkezhetnek erre a versenyre. A részvétel ingyenes, nevezési díj nincs. A nevezési lap letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. Minden további információ a szervezőktől kérhető, és minden érdeklődőt szeretettel várnak az idei lendvai nemzetközi halászléfőző versenyre is.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: Kilenc órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Az Egészségbiztosítási Intézet közgyűlése ma többek között a választott orvoshoz való hozzáférés kérdését vitatja meg. Emellett tervet mutatnak be a várakozási sorok reálisabb kezelésére, valamint megvitatják a hosszú távú ápolási szolgáltatások számlázásának árait is. Áll az ülés anyagában. A közgyűlés szerint évek óta problémák vannak a személyi háziorvossal, fogorvossal és nőgyógyásszal nem rendelkező biztosítottak számával. A személyi orvossal nem rendelkező biztosítottak száma az elmúlt évben kissé csökkent, de a legtöbb problémát továbbra is a választási lehetőségek szűkös száma okozza. Április 30-án a 136.251 biztosított személy, azaz 6,5%-a nem rendelkezett személyi orvossal vagy gyermekorvossal. Mint közölték, ez a szám magába foglalja a Szlovéniában ideiglenesen tartózkodó 31.952 külföldi állampolgárt is. Andrej Sircel pénzügyminiszter ma Luxemburgban az euróvezeti országok pénzügyminisztereinek ülésén ismerteti az új szlovén kormány prioritásait. A miniszterek megvitatják az Európai Bizottság nemrégiben közzétett ajánlásait, amelyekben felszólították Szlovéniát az európai költségvetési szabályok tiszteletben tartására. Az új szlovén pénzügyminiszter, aki korábban is részt vett az eurócsoport ülésein, egyik első feladata az lesz, hogy a GDP 3%-os határértéke alá csökkentse az államháztartási hiányt. Ennek elérése érdekében már bejelentette az idei költségvetés újra egyensúlyozását. A pénzügyminiszter elmondta, először megállapítják a tényleges helyzetet és azokat az okokat, amelyek miatt a kiadások gyorsabban nőnek, mint a bevételek. Minden minisztérium elvégzi a saját ellenőrzését és meghatározza, hol lehetne csökkenteni a kiadásokat, tette hozzá Sircel. Alekszandar Vučić szerb elnök a belgrádi rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy lemondását tervezi. Ugyanakkor annak időpontját egyelőre nem árulta el. Azt mondta, a döntésről mindenkit időben tájékoztat majd, így senkit nem érhet váratlanul a bejelentés. Az elnök szerint a következő választásra 3-4 hónapon belül kerülhet sor. Mint mondta, júliusban és augusztusban biztosan nem tartanak voksolást, ugyanakkor addig akár ki is írhatják azt. A beszélgetés során arról is beszélt, hogy ellenfelei szerinte választási csalásra készülnek a következő megmérettetésen. Az interjúban kitért a szerb hadsereg fejlesztéseire is. Elmondása szerint a hadsereg június 28-án egy nagyszabású gyakorlat keretében új hadtechnikai eszközöket mutat be. Emlékeztetett arra is, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása 2027. márciusában várható. Sport. Új edzője van a Mura foci csapatnak. Darjan Slavic trénert Mitja Mörec váltja a kispadon, írta a Mura szombati csapat honlapján. A Mura a török első ligás Kasimpasi együttesnek adta el játékosát, Kenan Kurtovic kölcsönbe erősíti a török csapatot a következő idényben.
2: Időjárás.
1: A hűvös, ködös reggel után ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Északirányából napközben megnövekedik a felhőzet, délen azonban nagyjából napos idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: Akadozik a Muravidéki autóút forgalma Vucjavász és Szvéti Jurijovs Csaunici között Maribor irányában. A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek egyéb fennakadást, estig Gornyi Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. a távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske Konyice és Drámlje között mindkét irányban, de akadozik a forgalom a Pletovária alagútban is Maribor felé, a tengermelléki strádán pedig Nános előtt a főváros felé.
3: Ilyen.
4: Igen.
5: És ilyen is. A legváltozatosabb magyar zene.
6: A Újvidéki Magyar Rádióban.
7: Helyzetkép.

A Muravidéki Gazdasági Kamara Gornya-Radgonán az Arkont vállalat székhelyén adta át a Muravidéki régió legjobb innovációinak járó díjakat. Az immár 25. felhívásra 7 innovációs ötlet érkezett, amelyekről bővebben szólunk mai adásunkban. Emellett viszont szólunk a szőlősgazdáknak még mindig sok fejtörést okozó aranyszínű sárgaságról is, amelynek megfékezése érdekében a héten a Lendvahegyen műhelymunkát szerveztek. Illetve szó lesz a Magyarországon megjelent afrikai sertéspestisről is. Várjuk Önöket pénteken 11 óra után. A műsort szombaton 19 óra után megismételjük.

hét eseménye a Báfi Központban az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőjének díjkiosztója volt. Vendégként a Pécsi Harmadik Színház Oberon társulata érkezett az Idő, Idő, Idő című Vita Színházi előadásával. Péntek délelőtt 10 óra 15 perckor kezdődő műsorunkban vezetőjükkel beszélgetünk. Ennek előtte Mihály Stámpák bizottsági tagként értékeli az idei teljesítményt.

Hírhidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: arany elismerés Tóth Teodornak és Magyar Mihának a NAFTA vállalatról szóló kutatómunkáért. Nagy Teo és Mário Serkézi elektromos gokártot fejlesztett. A Petőfi Sándor tanulmányi verseny díjkiosztó ünnepsége. Kardosest Dobronakon. Falunap és kézi kaszálás felső lakosban. 10. gasztronómiai délután Zsitkócban. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyőket!

Már is mondom, hogy mivel folytatódik a délelőtt. Hamarosan egy friss újdonságot mutatunk, aztán lesznek programajánlatok, 10 órakor friss hírek, és természetesen, hogyha péntek, akkor jelentkezik 10 óra után a Horizont is, a műsor szerkesztője Botka Ágnes, tanulmányi verseny értékeléséről és a Pécsi Oberon társulatról lesz szó a mai összeállításban. A 11 órai híreket követően pedig innovációs díjak, aranyszínű sárgaság, afrikai sertéspest is. Ezek a témák a helyzetképben. Horváth Dávid a műsor szerkesztője. Délután 3 órakor jövünk, majd a friss, aktuális helyi vonatkozású hírekkel a pénteki hírmagazinban. 4 téma biztosan szerepel, a Lendvai Méhészek Egyesülete ma nyílt nap keretében hívja fel a figyelmet a méhek és a beporzók fontosságára. Horváth Dávid is meglátogatja a tamméhest. Aztán a napokban búcsúznak a 9-esek, ma délelőtt a dobronaki kétnyelvű általános iskola, délután pedig a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola végzősei ballagnak. Ballagáson készít összeállításokat Szőke Krisztina. Aztán ma délelőtt osztják ki az idei tanév kelepelő pályázata nyerteseinek járó díjakat. 2 első helyezett lesz, Szőke Krisztina készít erről is egy összeállítást, és van még egy témánk. A Muravidéki Kétnyelvű Oktatási Intézmények nevében köszönték meg egy bensőséges rendezvényen Pisznyák Máriának, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Területi Egysége Magyar Szakos Tanácsosának eddigi munkáját nyugdíjaztatása alkalmából. És tegnap a Lendvai Egyes Számú Kétnyelvű Általános Iskolában volt az ünnepség. Botka Ágnes összeállítása lesz erről a tegnapi eseményről. Ez a 4 téma, tehát délután 3 órakor a terepjáróban tartsanak velünk. Janicsák Vece jön most, aztán pedig egy friss újdonság.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és egy izgalmas dalt hoztam, hiszen David Guetta és Jennifer Lopez egy új remixel ünnepli a Save Me Tonight sikerét. A Grammy-díjas producer és J.Lo új lendületet ad közös dance-pop slágerének. Megérkezett a dal legfrissebb remix változata, amelyet az olasz DJ-producer duo DJs from Mars készített. A modern elektronikus hangzással újra gondolt remix több sikeres klub verzió után érkezett, miközben az eredeti dal történelmi sikert aratott a Billboard listán. A Save Me Tonight rövid idő alatt a klubok himnuszából nemzetközi slágerré nőtte ki magát. A dal lendülete továbbra is töretlen. A közös siker egyik csúcspontja a dal élő debütálása volt ugye áprilisban, David Guetta a Coachella Fesztivál első hétvégéjén meglepetés vendégként hívta színpadra Jennifer Lopez-t. Az előadás különösen emlékezetesnek bizonyult, hiszen J.Lo ekkor lépett fel először a legendás Coachella színpadán. David Guetta számára is rendkívül mozgalmas a 2026-os év, hiszen a következő hónapokban Guetta Ibiza felé veszi az irányt, ahol ismét elindulnak a legendás nyári estjei. Most azonban jöjjön a közös dal, mégpedig David Guettától és J.Lo-tól ez a Save Me Tonight.

Programajánlatokkal folytatjuk, egy perccel vagyunk fél tíz után, már is mondom, a két mai programot folytatjuk, majd a hétvégiekkel, szombat, vasárnap, és úgy tűnik, hogy a jövő héten is lesz mit majd beírni a naptárba. Két mai program várja önöket, az egyik 16 óra 30 perckor kezdődik, ugyanis mindenkit szeretettel várnak Firuze Esmaeli, Szombathelyen élő hiperrealista festőnő portré kiállításának a megnyitójára. Ezt a kiállítást Kosárkó Kata méltatja majd. A megnyitón közreműködik Bazsika Ella gitáron, a helyszín a Kapcai falu otthon, és ma 16 óra 30 perckor nyílik, és este 7 óraig látogatható a tárlat. Lesz egy jó kis kerekasztal beszélgetés ma, mit szeretnének a fiatalok címmel. Este 7 órakor kezdődik a Placon a kerekasztal beszélgetés, amelynek résztvevői Horváth Ferenc országgyűlési nemzetiségi képviselő, Bogár Patrika, Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, Básán Morisz, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke, és Krajacsics Áron, a Lendvai Egyetemisták Klubjának az elnöke. Várhatóan egy jó 3-4 órás kerekasztal beszélgetésre lehet számítani, aztán lesz egy rövid szünet, és 20 órától folytatódik egy nem formális beszélgetéssel a fiatalok jövőjéről a Muravidéken. Ez a mai összejövetel, közös gondolkodásra, eszmecserére várják a fiatalokat érintő kérdésekről azokat, akik szeretnének erről többet tudni, vagy van véleményük, fiatalokat, nem fiatalokat várnak erre a mai kerekasztal beszélgetése. Este 7 órakor kezdődik, a helyszín pedig a Lendvai Plac.

magamban mind megfojthatok, az a szívemben ne hagyjon nyomot, és ha elgurult, hadd menjen nagyon, elé senki ne álljon az úton, mert csak magamnak hazudhatok. Én az életet szeretem nagyon,

Nézzük a további programokat. Hármas Malomban falunapra várják az érdeklődőket. Június 13-án szombaton tartják a falu otthon melletti téren a vadgesztenye fák alatt. A program már délelőtt 10 órakor megkezdődik, mégpedig gasztronómiai programmal, ami főző versenyt jelent. 13 órakor lesz kultúrműsor, fellépők a Csesztregi Népdalkör, a Muraszombati Baráti Kör népdalköre, a Gáberszki Mantrási népi énekesek, zenészek, a Hármas Malmi Kulturális Egyesület népdalköre és a Hármas Malmi gyerekek is ott lesznek. A kultúrműsor után lehet majd megízlelni a főzőcsapatok által készített ételeket. Egy hangulatos szombat délután Hármas Malomban önöket is várják a hagyományos falunapra. Aztán Mesés Hetésben lehet futni határon át, erdős-mezős gyönyörű tájak várják a sport iránt érdeklődőket. Két ország, egy futás, egy élmény, fuss át a határokon át, ezzel a címszóval invitálnak mindenkit holnap 14 órára. Gyerektávok 200-400 méteresek, a felnőtt távok pedig 7, 14 és 21 kilométer, a helyszín pedig Bödeháza. És akkor maradjunk még a sportnál, mert hogy idén 15. alkalommal szervezik meg a szlovén kerékpáros körversenyt, ami Dobronakról indul a kerékpáros maraton, és Dobronak vasárnap délelőtt 10 órakor startolnak el a kerékpárosok. És szintén vasárnapi program, a Gyertyaönösi Falu Otthon termében tartják a 16. kultúregyesületek bemutatkozására a Nemzedékek Közti Együttélés az Egyesületekben című programot. Vasárnap 16 órakor kezdődik ez Gyertyánosban.

2026-ban második alkalommal csatlakozik Lenti a Mozgás Éjszakája programhoz, az ország legnagyobb ingyenes éjszakai sportfesztiváljához. Több mint 12 sportág, 5 helyszínen, mindenkinek kortól, edzettségtől függetlenül lesz olyan sport, amiben kipróbálhatja magát. A helyszínek a Városi Művelődési Központ, a Lenti Parkerdő, a Lenti TL labdarúgó pályája, aztán a Gódorné Nagy Marianna kézilabda munkacsarnok és a Lenti Általános Iskola és Gimnázium Vörös Marti Mihály tagintézményének tornacsarnoka, illetve az udvara, mert hogy mozgás élmény és a közösség kapcsolódik össze ezen a programon, amely amúgy ma valósul meg, délután 5 órától, és az estébe, éjszakában nyúlik a program, amit ki lehet próbálni. Lesz jóga, gerinctorna, spinning, 15 kilométeres kerékpározás, 3 hét kilométeres futás gyerekeknek, 400 méteres, lesz éjszakai túra, természetjárás a Lenti Parkerdőbe, labdarúgás, streetball, asztali tenész, aztán jiu-jitsu, aerobik, kézilabda, ear-step tánc, és a néptáncot is ki lehet próbálni. Mindenkit szeretettel várnak tehát a Mozgás Éjszakájára, amely ma valósul meg Lentiben, 17 órai kezdettel. És maradunk Lentinél, mert hogy a Városi Művelődési Központban június 17-én 18 órakor lesz egy program, egy hagyományőrző lovas túra és férfi táncos előadás sorozat a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel, amelynek egyik állomása Lenti, június 17-én belépődi. Nincs, mindenkit szeretettel várnak erre a programra is, 18 órakor kezdődik.

0: az élet súlya, a világ gondja.
1: Maradunk a programoknál, egyébként a mozgás éjszakája a legtöbb nagyvárosban megvalósul, úgyhogy bárhol lehet hozzájuk csatlakozni, ingyenesek ezek a programok. Aztán holnap reggel 8 és délután 4 óra között 6. nemzetközi oldtimer találkozó, mégpedig a határátkelőnél Hodos Baján Senye találkozásánál. A találkozón való részvétel amúgy regisztrációhoz kötött, de gazdag napi programmal, panorámás utazással várják Szlovéniában mindenkit, és természetesen egy csodás napot tudnak együtt eltölteni. Nyilván, hogyha oldtimer találkozó, akkor különleges gépjárművek is érkeznek, úgyhogy érdemes talán ezt a programot is bejegyezni. A naptárban holnap reggel 8 órakor kezdődik, és a határállomás, a határátkelő egészen pontosan a helyszín, Baján Senye Hodos határátkelő hely, és idén már 6. alkalommal szervezik meg a nemzetközi oldtimer találkozót. Aztán hagyományőrző lovastúra és férfi táncos előadás lesz a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel a Domonkosfai portán is június 19-én 19 órai kezdettel előadó művészek, néptáncmesterek, aranysarkantyús díjasok, a népművészet ifjú mesterei. Érkeznek, céljuk, hogy a hagyományos életmódú, gazdálkodó településeket felkeresve felillesszék, megerősítsék a helyben élő emberek magyarságérzetét, emberi öntudatát. Egy este a lovas élettel és az összefüggő néptánc, népzene előadásával egy egészen különleges atmoszférát, hangulatot teremtenek. Fordulj, kispej lovam, ez a programnak a címe, és Domonkosván június 19-én este 7 órára várnak mindenkit. A gyertyánosi hímzőszakkör fennállásának 20. évfordulóját ünnepli ebből az alkalomból hímző kiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra kerül sor június 20-án, jövő héten szombaton, 17 órai kezdettel a helyi faluotthonban. A kiállítás aznap látogatható, illetve másnap június 21-én 14 és 18 óra között még megtekinthető. Lentében a sportpályán nyárindító családi napot tartanak a rendezvény teljesen ingyenes helyi fellépőkkel, bábszínházzal, ezen kívül kabaré jelentetekkel, operettel, vándorszínházzal, este pedig Böröcz Roli koncerttel. Ez a program június 20-án, jövő héten, szombaton valósul meg. És szintén hétvégi program, de már egészen a hónap végén, 19. Völgyi falunap, június 27-én szombaton az Asóerdőn lesz a program ezúttal is megvalósítva. Ez a völgyi falusi futballpálya. Bográcsban főznek ételeket, lesz kispályás focitorna, egésznapos gyerekprogramok, kulturális program délután 1-től, és estétől pedig zenés szórakozás, mindez június 27-én szombaton. És ha már említettük a programokat, akkor talán nem megyünk el amellett sem, hogy július 4-én szombaton lesz Lendván a hagyományos halászléfőző verseny, nemzetközi halászléfőző verseny. Szombaton 13 órától kerül sor Lendván a Kubiszálloda és a Bella Venecia közötti területen.

Hamarosan 10 órakor jövünk majd az aktuális friss hírekkel, és aztán a következő órában természetesen lesz Horizont is, de mindezek előtt még egy felhívás. A 2. számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanácsa pályázatot hirdet az intézmény igazgatói munkakörének betöltésére. Az állás teljes munkaidős, a megbízatás időtartama 5 év, a munkakör várhatóan szeptember 1-től tölthető be. A pályázatokat a szükséges igazolásokkal együtt a felhívás megjelenésétől számított 15 napon belül kell benyújtani az iskola tanácsához. További információ az iskola honlapján található. Are you coming to the

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Középhullámon az 558-as kHz-en.
0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
2: Tíz órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A kormány tegnapi ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről, közölte a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium. Szlovénia 2023. októberre óta tartott fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon. Az intézkedést az előző kormány legutóbb 6 hónappal, az év végéig hosszabbította meg, írta az STA. A kormány mostani döntése után azonban az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. A döntés éjféltől lépett hatályba. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította Szlovéniát és a schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzések fokozatos megszüntetésére. A reprezentatív szakszervezeti központok ma kérvényt nyújtanak be az Alkotmánybírósághoz a Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó népszavazás elfogadhatatlanságáról szóló határozat alkotmányosságának felülvizsgálatára. A szakszervezeti központok a beavatkozási törvényt Szlovénia szétesését célzó törvénynek tekintik, amelyet társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el, annak ellenére, hogy az olyan alapvető területekre avatkozik be, amelyeken a szociális partnerek működnek, beleértve a munkaügyi kapcsolatokról szóló törvényt, a nyugdíjreformot és az egészségügyi jogszabályokat. A becsült közpénzügyi hatások miatt tartanak a közszféra béreibe és a nyugdíjaiba való beavatkozásoktól, valamint egyéb megszorításoktól. Májusban a civil társadalom támogatásával kezdeményezést nyújtottak be az országgyűléshez 47 ezer aláírással. Ma hatályba lép az Európai Unió új migrációs és menekültügyi paktuma, amely a 2015-ös migrációs válság óta a legjelentősebb reformnak számít az európai menekültügyi rendszerben. Az Európai Bizottság szerint az új szabályok célja, hogy egyszerre erősítsék az EU külső határainak védelmét, gyorsítsák a menedékkérelmek elbírálását, és igazságosabban osszák el a migrációs nyomásból fakadó terheket a tagállamok között. Az egyik legfontosabb változás, hogy az EU külső határain elfogott, illetve illegálisan belépő migránsok esetében egységes szűrési rendszer lép életbe. A tagállamoknak rövid időn belül el kell végezniük az érintettek személyazonossági, egészségügyi és biztonsági ellenőrzését, valamint rögzíteniük kell a biometrikus adataikat az új Eurodac rendszerben. A paktum emellett jelentősen felgyorsítja a menedékkérelmek elbírálását is. Sport. Az Európa Liga keretében ma a Ljubljanában rendezendő tornán szerepel a szlovén női röplabda válogatott. A Vizsmárje Brod sportcsarnokban 18 órakor kezdődik az Izland elleni mérkőzés. A Montenegróban rendezett első tornán Grúzia és a házigazda ellen nyert a szlovén csapat, vasárnap pedig Lettország lesz az ellenfél.
1: Időjárás.
2: A hűvös ködös reggel után ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Észak irányából napközben megnövekedik a felhőzet, délen azonban nagyjából napos idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A Muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr autópálya forgalma, Szlovenske-Konyice és Drámlje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom a Pletovári alagútban is Maribor felé. A tengermelléki strádán pedig Studenec és Postojna között akadozik a forgalom a főváros irányában.

0: Jó napot kívánok! A hét eseménye a Bánfi Központban az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőinek díjkiosztója volt. Vendégként a Pécsi harmadik színház Oberon társulata érkezett az Idő című vitaszínházi előadásával. Mai műsorunkban vezetőjükkel beszélgetünk. Ennek előtte Mihály Stámpák bizottsági tagként értékelte az idei teljesítményt.
1: Vannak évek, akarva akaratlan az ember összehasonlítja néha a dolgozatokat, a versenyzőket, ami a kulcsszámokat, ami a teljesítményt illeti. Nagyon sok értékes dolgozat született. Nagyon sok olyan meglátás, amit lehet, hogy mi nem úgy olvastuk, vagy nem úgy fogalmazódott meg bennünk a gondolat, mint az a fiatalban. Ez szerintem szuper, hogy nagyon sok fajta módon lehet egy-egy könyvet interpretálni. Vannak dolgok, amik olyanok, amilyenek. Ami a teljesítményt illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon sok átlagon felüli dolgozat született, viszont egyik sem annyira kimagasló, hogy tudtunk volna aranyat osztani. Hogyha az egyik vagy két dolgozat annyival jobb lenne a többinél, akkor indokolt lenne az arany. De hogyha számokat nézzük, hogyha van egy 78-79-es, és van több 75 körüli, 73-74.
0: Pontszámról beszélünk,
1: és ha 73-74-esek bronz elismerésben részesülnek, akkor a 78-79 ugye nem lehet arany, hanem az a következő lépcsőfok, mert a szabályzat viszont azt világosan kimondja, hogy 75 pont felett lehet ezüst elismerést osztani. És ezért nem volt arany. Az általános iskolánál például azért csúszott el az arany, amit jövőre a következő bizottságnak már javasolni fogjuk, hogy az iskolai fordulóban még legyen feladatlap, de az országos fordulóban 8-9-eseknél már ne legyen feladatlap, mert most a feladatlap volt az, ami meggátolta egy-egy tanulónak az arany elismerését. És egy irodalmi műnél szerintem sokkal sikeresebb csak a fogalmazás. Szeretnénk a cánkár nyomdokait is valamilyen módon követni, mármint a versenynek a rendszerét, és ott is csak fogalmazás van.
0: Természetesen nem arra gondoltam, hogy miért, hogy én számon kérném ezt, hogy miért nincs arany fokozat, hanem esetleg látszik-e az, hogy a gyerekek esetleg az újabb generáció kevesebbet olvasnak, vagy nem érdekli őket annyira az irodalom, és hogy ennek van valamilyen végkicsengése, ami nem hozta meg a legmagasabb szintű teljesítményt.
1: Nem. Én nem ebbe látom. Én úgy vagyok vele, ez egy ilyen év, és ilyenek a teljesítmények. A fiatalok régebben se érdeklődtek tömegesen az irodalom iránt. Most se érdeklődnek tömegesen az irodalom iránt. Csak míg régebben sokkal könnyebb volt rákoncentrálni egy-egy dologra, már pedig az olvasás az nem egy gyors folyamat. Az a folyamatok, amik érintik a fiatalt manapság, azok közül az egyik leglassabb folyamat. És akinek nincs türelme, akinek nehéz elképzelni a dolgokat, nincs egy, azt mondom, egy olyan képi világa, amelyik segít neki, vagy nincs mondjuk egy nyugodt tere, vagy bármelyik szegmens hiányzik, már nehéz valakit irodalomra nevelni, és abban a pillanatban mindjárt nyúlhat valami máshoz, és valami mással lefoglalja magát. Ahhoz képest, hogy mennyire gyors lett a világ, hogy összehasonlíthatatlanul több dolog cikázik egy fiatalnak az agyában most, mint akár 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel, nem beszélünk még 30 vagy még több évvel ezelőtt. Ahhoz képest az irodalomhoz való viszony, illetve amilyen munkák érkeztek, vagyis amilyeneket alkottak a gyerekek, ahhoz képest rendben van.
0: Ákli Krisztián emberségdíjjal kitüntetett színész, rendező, történelemtanár, aki már nem gyakorló pedagógus. Vagy talán mégis, mert hogy azt sugallja a diákoknak, nem baj, ha te nem hiszel magadban, mert én hiszek benned. Ő a Pécsi Oberon Társulat művészeti vezetője.
2: Ez egy nagyon érdekes téma ez az idő, és nagyon megörültem neki, hogy ezt a témát választotta ez a Petőfi Irodalmi Verseny kuratórium a témaként, és amikor elkezdte sorolni, szerintem Stampa Misivel beszéltem először erről, mi most már mondhatom azt, hogy régről ismerjük egymást ilyen gyermekszínjátszó, diákszínjátszó berkekből, és amikor elkezdte sorolni, hogy akkor a Momo, meg a Dragománnak a Fehér Király, akkor én meg is örültem neki, hiszen ugye van közös olvasmányélményünk, viszont ugye a kérdés az az volt, hogy hogy tudunk mondjuk egy 45 perces olyan típusú programot létrehozni, ami egy díjkiosztó elé kerül majd, és hogy valahogy arra a fajta ilyen interakcióra, vagy arra a részvételiségre épít, amire mondjuk a legtöbb drámapedagógiai foglalkozás. Én magam 2022-ig a közoktatásnak a része voltam, és a mai napig eleven és élő a kapcsolatom az általános iskolás és a középiskolás korosztályjal, és akkor megpróbáltunk olyan típusú kérdéseket föltenni nekik az idő kapcsán, ami szerintem mondjuk a Momóban például megjelenik, de hogy közben figyelembe véve azt, hogy tehát az fogja legjobban érdekelni a középiskolást, ami valójában minket is érdekel, hiszen olyan típusú ilyen nagyon didaktikus kérdéseket föltenni, hogy igaz-e, hogy a dohányzás mondjuk a rossz dolog, az nem érdekes ezzel kapcsolatban, mert az olyan, mint egy ilyen tanítás lenne, és hogy én nagyon boldogan és örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek, a résztvevő felnőttek is nagyon könnyen kapcsolódtak ebbe a programba. Ez olyan volt most egy kicsit, mint egy ilyen ízelítő, hogy mi egyébként milyen metodika, vagy milyen kommunikációs eszközrendszerrel dolgozunk, de hogy én azt érzékelem, hogy ezt a díjátadóval kapcsolatos ilyen közösségi élményt is, de egy picit ilyen mélységeknek a megkapirgálását is el tudtuk végezni.
0: Tudni kell, hogyan feltenni ezeket a kérdéseket, megfogalmazni, és hogy itt mindig van egy pici kis csapda is ezekben.
2: Igen, abszolút, tehát a drámapedagógus attitűd, szerintem a drámatanár attitűd az kérdéstechnikán alapul. Tehát, hogyha az a kérdés viszont rossz, akkor nem lehet elvárni az interakciót. Vagy hogyha mondjuk a kérdéssel kapcsolatos kíváncsiság hamis. Én abban hiszek, hogy attól tudnak működni az ilyen típusú foglalkozások, hogyha a játékvezető, csoportvezető, vagy aki éppen ezzel éppen él, hogy őt valóban érdekli, hogy a résztvevők mit fognak válaszolni, hiszen akkor figyel arra, hogy egy esetleges válasz kapcsán, hogy lehet egy további kérdés, vagy egy további gondolatot becsempészni.
0: Az ilyenfajta munka az hogyan épül be az önök színházának a programjába, a repertoárjába?
2: Mi most ugye egy elég hosszú néven szerepeltünk itt, ez a Pécsi harmadik színház Oberon társulata. 2025 decemberéig mi Oberon társulat néven működtünk, és Pécsen van egy nagy múltú alternatív független színházi hagyományokat ápoló intézmény, aminek a felújítása lezajlott, és ennek az lett a vége, hogy az Oberon társulat és a harmadik színház összeolvadt, és én ezt a közös intézményt művészeti vezetőként vezetem tovább. Nekünk a munkánkban nagyon fontos a kortárs íróknak, szerzőknek a munkáinak a színpadra állítása, de nagyon fontos ez a fajta ilyen pedagógiai vetület, hogy lényegében a nézőnevelés, vagy az értő, később majd színházi alkotóvá váló nézőket, vagy alkotókat mi megszólítsuk, vagy hogy idézőjelbe teszem ezt, hogy neveljük. Mert hogy valójában ez a nevelés, ez helyzetbehozás, és hogy olyan programokat próbálunk meg létrehozni, mint például ez a vitaszínház, de vannak drámaóráink, vagy előadáshoz kapcsolódó, feldolgozó foglalkozással együtt ilyen két vagy három lépcsős programjaink, amik mindezt a megértést, és hogy a fiatalok és a színház közötti hídnak a fölépítését végezzék.
0: Azt is olvastam egyébként, hogy említette is, hogy alternatív, de azt is, hogy bátor. Mit jelent ez egy színház esetében, hogy bátor?
2: Ezt nagyon sok mindent tud jelenteni. Nálunk talán ami a legfontosabb az, hogy ez a bátorság, ez egy gazdasági bátorság. Mi semmilyen politikai vagy gazdasági szervezetnek nem vagyunk a szervilisei, és megpróbáljuk vállalkozói alapon működtetni ezt az újra nyitott színházat, de természetesen a bátorság az nem azt jelenti, hogy mondjuk szerintem polgárpukasztó dolgokat csinálunk, hanem a valódi kérdéseket és a valódi igazságokat próbáljuk meg, és mindig szoktam mondani, keresni. Mert hogyha azt hisszük, hogy mi igazságokat mondunk, akkor az valami nagyon fura helyzetté változik. Úgyhogy szerintem a jó színház és a bátor színház az kérdez, és a kérdés által párbeszédre hív. Párbeszédre hívja a résztvevőt, a nézőt, és teljesen mindegy, hogy az 4 éves vagy 94 éves, hogy valahogy együtt kell eljutnunk valami. Valahogy a kollektív igazság felé.
0: Szerintem azért nincs attól nagyobb bátorság, mint hogy a kortárs problémákat érintse, vagy szólítsa meg az ember. És amikor viszont a színházi rendezők hozzányúlnak ilyen témákhoz, és kiállnak az érintettek mellett, akkor nagyon gyakran éppen ezeket a rendezőket ítélik el. Ön már volt ilyen helyzetben, vagy érzett egyfajta nyomást ilyen vonatkozásban?
2: Ez egy rettenetesen érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy mi a rendezőnek a felelőssége egy művészeti koncepciónak a megvalósításánál, és azt lehet érezni szerintem Magyarországon is, azt gondolom, hogy Európában is, hogy most van egy paradigmaváltás. Tehát eddig azt lehetett tapasztalni, hogy van a főleg egyébként, és ezt nem rosszban mondom, de hogy szerintem főleg Kelet-Európára volt jellemző, vagy Közép-Kelet-Európára, az autoriter művészeti önmegvalósítást végző rendező, és nem állítom azt, hogy az egyik típusú munka, vagy a másik mondjuk esztétikai minőségben különbözőségeket okozhatna, hanem hogy most eljött egy ilyen, vagy most van éppen ennek a kora, hogy így a rendező alkotótársként kezeli a művészeket, vagy a technikusokat, vagy a dramaturgot, hanem nem az, hogy van egy rendezői akarat, hanem hogy van egy rendezői szándék, amihez ő alkotótársakat keres. Ez nem jelenti azt, hogy mindent átvívő akarat nélkül lehetne rendezni, mert közben valakinek ki kell mondani a végső szót, de hogy én abban hiszek, hogy mondjuk én az Oberon Társulattal két olyan típusú előadást valósítottam meg, amire azt szoktam mondani, hogy így úgy tudok rá példaként hivatkozni, hogy nem az elveimről beszélek, hanem hogy erről a két előadásról. Az egyik a magyarországi sváboknak az elűzéséről szól, ez a Bündeltánc című, a másik pedig a Magyar bányász múltat fel dolgozó jó szerencsét című. És mind a kettőnél el szoktam mondani, hogy én se bányász, se sváb származású nem vagyok. És hát amit ön is mondott, hogy a kérdés fölvetéssel én már egyfajta szolidaritást vállalok, hiszen nem érintettként fölhívom a figyelmet arra, hogy a az Magyarországnak a közelmúltjában volt két olyan történelmi esemény, ami alul reprezentált. És nekünk színházi alkotóként szerintem az a feladatunk, hogy a színház által újra meséljük ezeket a történeteket, és közben rettenetesen nagy a felelősségünk, mert hogy gyakorlatilag újra is identifikálhatjuk őket. Tehát mit mesélünk mi mondjuk a svábok előzéséről? Valami fajta ilyen áldozati szerepkörben akarunk tetszeregni, vagy valami régen látott bűnösöket akarunk előásni, és újra keresztre feszíteni őket. Tehát hogy rendkívül fontos, hogy szerintem az ilyen típusú produkciók mi a vállalásuk. És én abba bízom, hogy valahogy, ahogy a drámapedagógiai foglalkozásoknál is valahogy próbálunk egy ilyen idealizált igazság felé mozdulni.
0: Pécs, milyen helyzete van a városnak? Tizenvalahány évvel ezelőtt Európa kulturális fővárosa volt, na de hát nem véletlenül, mert hogy egy több nemzetiségű város ott van közel a horvát határhoz is. Nagyon érdekes a fekvése. Gondolom, hogy mindez a hagyomány, ez együtt hat.
2: Abszolút, és szerintem az abszolút jellemző Pécsre, hogy ha már itt a bányász hagyományokat említettem, hogy ezt Pécset a bányászat tette nagyvárossá, de közben ugye a római kori leletek is bizonyítják a létezését. És akkor van egy ilyen nagyon multikulti, nagy múlttal rendelkező település, aminek az elmúlt időszakban a gazdasági helyzet ez nem volt rózsás. Ez természetesen kihat az alkotókra, viszont azt is szoktam mondani, hogy azért az egyfőre jutó független színházi alkotóknak a száma, vagy a színháznak a sokszínűsége az arról árulkodik, hogy azért valami van ebben a pécsi levegőben. Épp nemrég voltam a Jelenkor folyóirat főszerkesztőjének 60. születésnapi, hát nem is tudom, beszélgetésén mulatságán, ahol azért nagyon sok minden előkerül, és valahogy mindig találkoznak itt olyan emberek, akik ilyen valamilyen módon ezt a fajta igazságkeresést ilyen szent őrületként viszik, akarják, csinálják, és ez az elmúlt évszázadokban is így volt, és valahogy ezek a találkozások, amikor két ilyen ember találkozik, ezek mindig inspirálóak tudnak lenni. És én nagyon szerencsésnek érzem magunkat, hogy egyben a sok kultúrájú, nagyon vegyes összetételű városban így van lehetőségünk az alkotó folyamatra, de hát minek utána azért most a világ globálissá válik, mi is mondhatom azt, hogy egyre globálisabban dolgozunk, tehát én múlt héten Létavértesen is voltam, és Érden is, ma itt vagyok Lendván, és sietünk is majd vissza Pécsre, hiszen este az egyik programunk kapcsán egy premier is lesz még.
0: Azt is mondta valahol, hogy egy ideális világban minden középiskolában van egy nagyon jó színjátszókör, aki a közösség szíve, lelke, motorja. Most új oktatási miniszterre lesz, vagy már van Magyarországnak, és látja esetleg azt a lehetőséget, hogy ezek a dolgok most egy kicsit más irányt vesznek, és hogy az oktatás minősége kreatívabbá válik, vagy lehetőséget kapnak a tanárok a nagyobb autonómiára, és egyáltalán arra, hogy az egyediségük még jobban kifejezésre jusson, és a diákokat is magukkal vigyék.
2: Ahogy egy kicsivel több mint 100 évvel ezelőtt Klebersberg Kuno vagy Hohmann Bálint megtalálták, hogy mi a kulcs az eljövendő korok sikerességéhez, mert az nagyon fontos, hogy az oktatás az mindig a jövőre készíti fel a résztvevőket, vagy a jövőnek dolgozik, és viszonylag nehéz ugye mondjuk jelenlegi gazdasági szempontok szerint értékelni azt, hogy ez mennyire sikeres vagy sikertelen, hogy én abba bízom, hogy eleve már az, hogy oktatási minisztere lesz az országnak, annak hosszú és középtávon is lesznek eredménye. És hogyha valaki megnézte, hogy Lannert Judit mondjuk mit osztott meg az első néhány napban, amikor fölmerült a neve, hogy azért az mondjuk erős összecseng azzal a mentalitással, ahogy mondjuk egy drámatanár közelít egy gyerekekből álló csoporthoz. És én abba bízom, hogy most már el tudunk lépni az felé oktatás. Ezt úgy mondom, hogy most kívülállóként én 2022 óta nem vagyok a közoktatásnak a része egyébként, de hogy el tudunk lépni abba az irányba, hogy fölismerjük, hogy a magyar lakosságnak a 70%-a a szolgáltató szektorban dolgozik, van egy része, aki szakmunkát végez, és van egy része, aki meg mondjuk mondhatjuk azt, hogy a vezető elitnek a része, vagy intézményvezetése foglalkozik, és hogy teljesen másfajta oktatási berendezkedés szükséges egy ilyen típusú társadalmi modellnek az építéséhez. És abba bízom, hogy most, hogy szakpolitikusok kerültek több pozícióba, hogy ez a következő években elindít egy olyan folyamatot, aminek meg egyébként középtávon, tehát mondjuk az én gyerekemnek a felnőtt korában már valószínűleg eredménye is lesznek. De hát ugye mi pedagógusok, és teljesen mindegy, hogy intézményen innen vagy túl vagyunk, mi tényleg a jövőnek dolgozunk, és hát én bizakodóan állok a következő időszak elé.
0: A Horizont mai adásában Mihály Stámpach magyar szakos tanárral és Ákli Krisztián színházi rendezővel beszélgettünk. A műsor hangtechnikusai Bencik István és Vucsák Filip voltak. Szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Adásunkkal ősszel jelentkezünk legközelebb. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
3: Horizont.
4: A zene összeköt.

Ez volt a második műszak, most pedig már Gáspár Laci énekellen van, gyönyörűen süt a nap, és szépen emelkedett a hőmérséklet. Jelenleg 17-18 fokot mutatnak a hőmérők. Az ország nagy részére egyébként ez a napsütés jellemző, de most már sodródnak fölénk a fátyol és gomoly felhők, tehát a változékonyság közért még tetten érhető ebben a péntekben is.

Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer és a Más utakon című daluk szólt most a Muravidéki Magyar Rádióban, és még néhány másodpercig hallhatják a háttérben. Ha lendván közlekednek, akkor ne csodálkozzanak, hiszen forgalomkorlátozások vannak, elterelések, hiszen Lendva község önkormányzati útjának felújítása megkezdődött, a Spár körforgalom és a Juszke-Pravice téri körforgalom közötti szakaszon. Várhatóan július 6-áig zajlanak a munkálatok, hétfőtől péntekig. Terelő utakról gondoskodtak, mindenki van táblázva, de kalkuláljanak ezzel, hogy kerülőúton tudnak eljönni mondjuk a kedvenc bevásárló központjukhoz is. Türelmüket, megértésüket köszönik. Mi pedig azt, hogyha velünk tartanak, már is itt van a TNT és a Nem találok szavakat, aztán remélem, hogy találja a szavakat majd a hírszerkesztő, hiszen 11 órakor ő érkezik.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: 11 órai hírek. A mikrofonnál Farics Doris hírszerkesztőt hallják. Heves viharok vonultak át Szlovénia északi és keleti részén szerda este. Az erős szél a felhőszakadás és a jégeső épületekben, infrastruktúrában és a termésben is jelentős károkat okozott, közölte tegnap a katasztrófavédelem. Janez Jánosa kormányfő gyors állami segítséget ígért a legsúlyosabban érintett Komenda településnek, ahol az első becslések szerint több 10 millió eurós kár keletkezett. A legsúlyosabb pusztítás az ország északi részén, Komenda és Cirkljena-Gorenjskem térségében történt. Komendában több mint 150, Cirkljena-Gorenjskem pedig több mint 30 épület rongálódott meg. A tűzoltók és a mentőegységek elsősorban a sérült tetők ideiglenes lefedésén dolgoznak. A kormány tájékoztatása szerint Komenda térségében egyes termények teljesen megsemmisültek, és az erdőkben is súlyos pusztítást okozott a vihar. A mezőgazdasági tárca azt is vizsgálja, hogy Szlovénia igénybe vehet-e uniós agrárválság tartalékból származó forrásokat. A kormány tegnap visszavonta az előző kabinet Izraellel szembeni intézkedéseit, köztük az Izraelbe irányuló, illetve az onnan érkező fegyverek és katonai felszerelések exportjára, tranzitjára és importjára vonatkozó tilalmat, közölte a kormány. A kabinet indoklása szerint a fegyverkereskedelmi tilalom felesleges, mert a katonai fegyverekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat Szlovéniában törvények és rendeletek szabályozzák. A Védelmi Minisztérium az Izraelbe irányuló fegyverexport ügyében a vonatkozó előírásoknak, valamint az Európai Unió közös fegyverexport ellenőrzési szabályainak megfelelően jár el. A tilalom alól kivételt jelentettek a biztonság és az ellenálló képesség szempontjából szükséges felszerelések. A kormány szerint a döntések visszavonásával ismét megteremtik a normális politikai párbeszéd feltételeit Izraellel. Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán akár már ezen a hétvégén békemegállapodást írhat alá, amely újra megnyitná a Hormuzi szorost a hajóforgalom előtt. Irán ugyanakkor azt közölte, hogy még nem született végleges döntés a megállapodásról. A két ország megállapodása a legjelentősebb diplomáciai áttörés lenne a három hónapja tartó iráni háború lezárása felé. A konfliktus eddig több ezer ember életét követelte, és jelentősen megemelte a globális energiaárakat, írta a Reuters. Arra a kérdésre, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei ajatolla jóvahagyta-e a megállapodást, Trump azt válaszolta, hogy úgy tudja, igen. Az amerikai elnök bejelentésére azt követően került sor, hogy a tárgyalások előre haladására hivatkozva lefújta a korábban tervezett amerikai katonai csapásokat Irán ellen. A hír hatására emelkedtek az amerikai részvény árfolyamok, miközben csökkentek az olaj árai. Sport. Második győzelmét érte el tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott a Kínában rendezendő Nemzetek Ligája tornán. A házigazda Kína után tegnap az aktuális Európa-bajnok Lengyelország ellen bizonyultak jobbnak Fabio Soli védencei. Ma pihen a szlovén válogatott, szombaton Kuba ellen, majd vasárnap Japán ellen lépnek pályára Soli védencei a torna folytatásában.
2: Időjárás.
1: Ma először túlnyomóan derült időre kell számítani. Észak irányából napközben megnövekedik a felhőzet, délen azonban nagyjából napos idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
1: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi-Petrauci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr pálya forgalma, Szlovenske Konyicei és Drámnye között mindkét irányban. Akadozik a forgalom a Golorebro alagútban is Ljubljana felé, a tengermelléki strádán pedig Postojna előtt mindkét irányban.

0: Hírhidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: arany elismerés Tóth Teodornak és Magyar Mihának a NAFTA vállalatról szóló kutatómunkáért. Nagy Teo és Mário Serkézi elektromos gokártot fejlesztett. A Petőfi Sándor tanulmányi verseny díjkiosztó ünnepsége. Kardosest Dobronakon. Falunap és kézi kaszálás felső lakosban. 10. gasztronómiai délután Zsitkócban. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyők elé!
1: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
2: Nagyon fontos, majd később kiderül, sőt, foci miatt háborúk is voltak, majd elmondhatjuk, több ember öngyilkos lett, stb. Szóval még ilyen is belefér, úgy mondjam, a pakliba. Talán bevezetésként annyi, hogy számos kiváló rendezvény teszi érdekesebbé az életünket, ilyenek például a sportrendezvények, és mindenképpen a sportrendezvények közül a kettő legfontosabb az olimpiai játékok, és természetesen a foci világbajnokság. Az idén június 11-től július 19-ig rendezik meg három országban.
3: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok Kósa Ferenccel pénteken 16 óra után. Ismétlés vasárnap 21 órakor.
1: Csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.

Bejelegsz és a slepp és a széllel szemben című daluk, 11 óra 10 perc van, gyönyörű délelőttünk van, elviselhető kellemes idővel, igaz, hogy most gyülekeznek intenzívebben a gomoly felhők, de 18 fokos súrolja már a hőmérő higanyszála, úgyhogy a reggeli vastagabb kabátot le is lehet vetni, és aztán délután már élvezni a kicsit kellemesebb időjárást. Ha velünk tartanak, akkor a 4-es Street zenekar zenél, itt lesz Mary G. Blige, utána pedig helyzetkép, és nagyon sok témát érint a mai adásban Horváth Dávid, szó lesz az innovációs díjakról, az aranyszínű sárgaságról, és az afrikai sertéspestisről is.

0: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Muravidéki Gazdasági Kamara Gornya Radgonán az Arkont vállalat székhelyén adta át a Muravidéki régió legjobb innovációinak járó díjakat. Az immár 25. felhívásra 7 innovációs ötlet érkezett, amelyekről bővebben szólunk mai adásunkban. Emellett viszont szólunk a szőlős gazdáknak még mindig sok fejtörést okozó aranyszínű sárgaságról is, amelynek megfékezése érdekében a héten a Lendvahegyen műhelymunkát szerveztek. Ha kíváncsiak a részletekre, akkor tartsanak velünk! Előtte azonban még egy hírrel szolgálunk. Az afrikai sertéspestis vírus jelenlétét igazolta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma egy Szabolcs-Szatmár Beregvár megyei házi sertés állományban. Az országos főállatorvos azonnali hatósági intézkedéseket rendelt el a betegség további terjedésének megakadályozása érdekében. Az eset kiemelt jelentőségű, mivel Magyarországon most először mutatták ki a vírust házi sertésekben. Hogy mire kell odafigyelniük az állattartóknak a betegség megfékezése érdekében, arról Jobbágy Klárát hallják.
1: A vaddisznó állományban évek óta több helyütt is már felbukkant a betegség. Miután azonban a szomszédos országok közül Magyarországon először regisztrálták házi sertések között az afrikai sertéspestést, ez Szlovénia számára is kockázatnövekedést jelent. Az afrikai sertéspestis emberre nem, de állatokra igen veszélyes betegség, ezért most a határ két oldalán lévő állattartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi biztonsági szabályok betartására, melyek közé tartozik az állatok közötti védőruházat és lábbeli használata, valamint a használt eszközök fertőtlenítése. Ezen felül természetesen meg kell előzni a házi sertések vaddisznókkal való érintkezését. Állatvásárlás esetén pedig az állattartók csak ellenőrzött gazdaságokból szerezzenek be tenyészállatokat. A külföldre utazók, elsősorban most a Magyarországra utazók, tartsák be azt az előírást, hogy ne hozzanak be hús és egyéb állati eredetű termékeket azokból az országokból, ahol a betegség jelen van. Mivel ezek könnyen további fertőzés okozói lehetnek, és természetesen emiatt nem szabad a természetbe egyszerűen eldobni, például a szendvics maradékot. Az afrikai sertéspest is ugyan nem veszélyes az emberre, de hatalmas gazdasági kárt okozhat. Ezért kulcsfontosságú a megelőzés és a felelősségteljes cselekvés a szlovén mezőgazdaság védelmének érdekében.
0: A legjobb innovációkért járó elismerések a muravidéki vállalatok, szervezetek és innovátorok innovációs eredményeinek legmagasabb regionális szintű kitüntetései, és jelentősen hozzájárulnak az innováció népszerűsítéséhez Muravidéken és azon túl is, mondta köszöntőjében Robert Grach, a Muravidéki Gazdasági Kamara igazgatója. Az innovációk biztonságos jövőt teremtenek. Ez volt az idei kiírás mottója, amelyről az igazgató a következőképpen fogalmazott.
2: Letošnja gesta predvsem poudara, da so inovacije najbolj pomembna stvar za razvoj, za konkurenčnost, pa za naš obstoj.
3: Az idei jelmondat azt hangsúlyozza, hogy az innováció napjainkban a fejlődés, a versenyképesség és a fennmaradás egyik legfontosabb feltétele. Ez a muravidéki vállalatoknál is jól megfigyelhető, hiszen azok a cégek, amelyek folyamatosan új termékeket fejlesztenek és innovatív megoldásokat vezetnek be, sikeresen állják meg a helyüket a nemzetközi piacokon is. A Muravidéki Gazdasági Kamara innovációs pályázatára minden évben 7 és 10 közötti fejlesztéssel neveznek a régió vállalatai. A három legjobb aranydíjas innováció tovább jut az országos megmérettetésre Ljubljanába, ahol Szlovénia legkiemelkedőbb innovációjai között versenyezhet. A célunk az, hogy a benevezett innovációk valóban magas szakmai színvonalat képviseljenek, és megtalálják a helyüket nem csak Szlovéniában, hanem nemzetközi szinten is. Szinte minden évben sikerül országos aranyelismerést szereznünk Ljubljanában. Az innovátorok számára különösen fontos, hogy elismerjük a munkájukat, hiszen rengeteget dolgoznak, folyamatosan fejlesztenek és másképp gondolkodnak. Ők azok a hajtóerők a vállalatokon belül, akik előre viszik a cégeket és ösztönzik a fejlődést. A régió szempontjából pedig szintén fontosak, hiszen minden innováció egy új termékben testesül meg.
0: A Muravidéki Gazdasági Kamara idei pályázati felhívására 7 innovációs pályamű érkezett, míg Szlovénia valamennyi régiójából összesen 235 innovációs javaslatot nyújtottak be, ami jól mutatja a vállalatok, kutatószervezetek és egyének magas szintű innovációs aktivitását, mondta a jelenlévőknek Mitja Gorenscsek, a Szlovén Gazdasági Kamara vezérigazgatója. Az idén 4 ezüst és 3 arany elismerést osztottak ki. Ezüst elismerésben részesült a Comptech Kft. Fejlesztése, amely lehetővé teszi a festékszóró pisztolyok mosásánál használt tisztítószerek újrahasznosítását. A Gornya-Radgonyai Reflex Kft. A földrajzi és épületfizikai szempontokból optimalizált, kétrétegű hőszigetelő üvegek fejlesztéséért vehette át a díjat. A legvállalat a koleszterin szint csökkentő gyógyszerük buborék csomagolásának újratervezéséért, az Arkont vállalat pedig az AquaExit elnevezésű alumínium emelő toló ajtójának kifejlesztéséért vehetett át díjat. Arany elismerésben részesült a Neisseretz magánvállalkozó, aki 3D technológiában készült világító feliratok tervezését és megvalósítását dolgozta ki. A másik 2 arany elismerés pedig a legvállalathoz vándorolt. Az egyik díjat az enzimatikusan lebontott szójakoncentrátumoldat előállításáért, a másikat pedig a Maribori Egyetem vegyészeti és vegyipari, gépészmérnöki, valamint orvostudományi karával közösen Lendván felállított képzési központjáért vehette át. Hogy pontosan mi is zajlik a központban, a rádiónknak Nika Zájec, a legvállalat projektfelelőse osztotta meg velünk.
4: Lendván épül Európa ezen részének legnagyobb biofarmaceutikai gyára. A projekt 2023-ban indult. A legnagyobb kihívás pedig az jelentette, hogy az egész létesítményt teljesen a nulláról építik fel, így az újonnan érkező munkavállalókat nem lehet ugyanúgy betanítani, mint egy olyan helyen, ahol a rendszer és a folyamatok már régóta működnek. Ezért úgy döntöttünk, hogy együttműködünk a Maribori Egyetem több karával, valamint azokkal a kollégákkal, akik a kezdetek óta a LEC-nél dolgoznak, vagyis akik már jól ismerik ezt a szakterületet. Létrehoztunk egy bemutató oktatóközpontot, ahol a fiatal, újonnan felvett munkatársak elsajátíthatják a szükséges ismereteket. Ezzel az innovációval neveztünk erre a versenyre. Az egész egy ötlettel kezdődött, majd annak kidolgozásával folytatódott, hogy mely területeket kell lefednünk. Először felállítottunk egy alapvető vázat, egyfajta keretrendszert, majd bevontuk az egyes szakterületek szakértőit, akik felelősek voltak az előadások, illetve a tananyagok elkészítéséért. Ezért vagyunk ennyien a projektben. Olyan nagyszabású kezdeményezésről van szó, hogy ezt egyetlen ember nagyon nehezen tudná átlátni és megvalósítani.
0: Az új gyárat az év második felében tervezik üzembe helyezni, így addig az összes új munkatársnak át kell mennie a képzési folyamaton.
4: Jelenleg éppen az oktatóközpont 5. képzési ciklusa zajlik. Amikor összegyűlik egy bizonyos létszámú új munkavállaló, egyszerűen elindítjuk ezt a képzési programot. Ez gyakorlatilag közel egy hónapnyi intenzív előadást, gyakorlati foglalkozást és oktatást jelent. Szinte minden témát lefedünk, nagyon széles körben alakítottuk ki a programot. Az előadásokat részben a LEC munkatársai, részben az egyetemek egyetem oktatói tartják. Az új dolgozók számára ez időben meglehetősen megterhelő, ugyanakkor nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk. A résztvevők szerint valódi hozzáadott értéke van annak, hogy bizonyos dolgokat közvetlenül első kézből ismerhetnek meg. Gyakorlatilag minden új munkatárs részt vesz a programban, illetve a vezetők javaslata alapján kerülnek be a képzésbe. Azok számára, akik hasonló munkakörnyezetből érkeznek, a képzés rövidebb terjedelmű, míg akik teljesen új területről jönnek, a teljes programot elvégzik. Eddig biztosan mintegy 150 ember vett vagy vesz részt a képzésben, és további körülbelül 100 fő várható még. Jelenleg 38 résztvevő van a programban, és az idén érkező új munkatársak számára ősszel még egy újabb képzési ciklust indítunk.
0: A most aranyelismerésben részesült innovációk részt vesznek a Szlovén Gazdasági Kamara országos megmérettetésén is, ahol 40 innováció közül kerülnek ki az idei év legjobbjai. A szőlősgazdáknak térségünkben még mindig sok fejtörést okoz az aranyszínű sárkaságbetegség elleni harc a szőlőben. A Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szervezésében ezért a héten több helyszínen, köztük a Lendvahegyen is műhelymunkát szerveztek a betegség megelőzése érdekében. Jánja Poszolkorosec, a Muraszombati Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet szaktanácsadó szolgálatának munkatársa szólt bővebben az eseményről.
4: A szőlő aranyszínű sárgaságáról szóló műhelymunkát már több éve szervezzük. Idén úgy döntöttünk, hogy végigjárjuk az összes szőlőtermesztési körzetet. A Muravidék térségében Lendvát választottuk, mivel itt viszonylag sok olyan szőlőtőke található, amely fertőzött az aranyszínű sárgasággal. Ezért rendkívül fontos, hogy a szőlős gazdák időben felismerjék a betegséget, amely a tőkéken jellegzetes tünetek formájában mutatkozik meg. Nagyon fontos, hogy azokat a tőkéket, amelyek a fertőzöttség jeleit mutatják, azonnal, illetve a lehető leghamarabb eltávolítsák a szőlőültetvényből. Jelenleg ez az egyik leghatékonyabb megoldás arra, hogy az érintett tőke eltávolításával megakadályozzuk a betegség további terjedését. Ma a gyakorlatban közvetlenül a szőlőültetvényben magukon a tőkéken fogjuk bemutatni, hogyan lehet a betegség korai szakaszában felismerni a fertőzés jeleit.
0: A betegség jelei pedig a következőek. A levelek befelé kezdenek pöndörödni, és a fertőzött tőkék gyengébben hajtanak ki, tehát a növekedésük is visszafogottabb. Később a nyári hónapokban a fehér szőlőfajták levelei sárgás színűvé válnak, fakulni kezdenek, míg a vörös fajtáknál a zöld levelek fokozatosan vörösödnek. A hajtásokon is láthatóvá válik a fertőzés nyár végén, illetve ősz közelettével, mert nem fásodnak el megfelelően, vagyis nem érnek be teljesen. Ezen jelek alapján is felismerhető a betegség, amelyet viszont a szaktanácsadó szerint sokan még most is figyelmen kívül hagynak.
4: Még mindig úgy gondolom, hogy egyes szőlős gazdák nem veszik elég komolyan ezt a betegséget. Amikor minden évben bejárjuk és ellenőrizzük a fertőzött ültetvényeket, gyakran látjuk, hogy a tőke egyértelműen 100%-ban fertőzött, mégis továbbra is ott áll a szőlőben. Tehát nem kezeli kellő komolysággal a problémát. Még akkor is, ha egy tőkén 3 kg szőlőterem, azt haladéktalanul ki kell vágni és el kell távolítani, hogy az amerikai szőlőkabóca ne vihesse át a fitoplazmát a beteg tőkéről az egészségesre. Ezért szerveztük meg ezt a műhelymunkát is, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mennyire fontos a fertőzött tőkék eltávolítása, valamint a szőlő védelme. Ez magába foglalja a rovarölőszerekkel történő kezelést akkor, amikor a növényvédelmi szolgálat ezt előírja, továbbá minden egyéb szükséges intézkedés maradéktalan végrehajtását.
5: Inszekticidé, in ostalimi pač ukrepi, da jih popolnoma izvedajo.
0: A jelenlévő szőlősgazdáknak Bostyán Matko, a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályának szakembere mutatta be a legújabb és leghatékonyabb védekezési stratégiákat a betegség megfékezése érdekében. Ahogy elmondta, a betegség korlátozását célzó rovarölőszerek csak részben nyújtanak megoldást.
5: Ja, glede samega delovanja insekticidov, mi tudi na našem oddelku, oddelku za varstvo rastlin.
3: Az inszekticidek hatékonyságával kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a Maribori Mezőgazdasági és Erdészeti Intézet növényvédelmi osztályán már hosszú évek óta végzünk kísérleteket különböző rovarölő szerek vizsgálatára. Számos készítményt teszteltünk, és az eredmények azt mutatják, hogy az inszekticidek továbbra is viszonylag jó hatékonysággal működnek. Ugyanakkor hangsúlyozni kell, hogy önmagukban nem jelentenek teljes megoldást. A rovarölő kezelések mellett elengedhetetlen a fertőzött szőlőtőkék időben történő eltávolítása is. Sajnos ezt sok kisebb szőlősgazda nem végzi el, különösen azok, akik nem hivatásszerűen foglalkoznak szőlőtermesztéssel. Az aranyszínű sárgaság utóbbi években tapasztalható fokozott terjedésének egyik fő oka éppen az, hogy számos kisebb ültetvényben nem végeznek rendszeres rovarölőszeres kezeléseket, vagyis nem lépnek fel a betegséget terjesztő amerikai szőlőkabóca ellen. Hasonló problémát jelentenek a házak körül található lugasok és egyedi szőlőtőkék is. Ezeknél a növényeknél általában sem a kabóca elleni védekezést, sem a fertőzött tőkék eltávolítását nem végzik el megfelelően. Emiatt ezek a növények könnyen fertőzési kócpontokká válhatnak, ahonnan a betegség tovább terjedhet a környező szőlőültetvényekre.
0: A szakember pedig arról is beszélt, hogy miként lehet megfékezni a betegség további terjedését, illetve hogy milyen a jelenlegi helyzet tágabb térségünkben.
5: Ja, zaj, cez noc, to žal ne bo šlo, ne, tako kot pri drugih fitoplazemskih boleznih.
3: Sajnos ez a probléma nem oldható meg egyik napról a másikra. Ahogyan más fitoplazmás betegségek esetében, úgy az aranyszínű szőlősárgaságnál is több évre van szükség ahhoz, hogy eredményeket érjünk el. Ehhez azonban minden megelőző intézkedést következetesen be kell tartani. Ha ez nem történik meg, a fertőzött tőkék száma tovább növekedhet, és a betegség tovább terjedhet. Az önök térségében a helyzet valamelyest javult. Jelenleg több problémát tapasztaltunk a ljutomeri, ormozsi és hálozei borvidékeken. Az elmúlt egy-két évben azonban Lenart térségében is egyre gyakrabban jelent meg az aranyszínű szőlősárgaság. Jelenleg csak azokon a területeken találkozunk kevés fertőzéssel, amelyek védőövezetnek számítanak. Ilyenek Kungota, Maribor és Szlovenska Bistrica községek. Ezek a területek továbbra is a védőzónába tartoznak. Észak-Kelet-Szlovénia többi része azonban már fertőzött területnek minősül. Ahogy korábban is említettem, rendkívül fontos a fertőzött tőkék folyamatos és mielőbbi eltávolítása. Régebben még mintát kellett venni és laboratóriumi vizsgálattal igazolni, hogy valóban sárgaságról van-e szó. Már több éve azonban az a szabály, hogy amint a szőlősgazda észleli a tüneteket, a tőkét haladéktalanul el kell távolítani. Legalább a föld feletti zöld részeket el kell távolítani, hogy az amerikai szőlőkabóca, amely a növényi nedveket szívogatja és a fitoplazmát terjeszti, ne tudja tovább vinni a kórokozót az egészséges tőkékre.
0: Ezért a sikeres védekezés alapja a szakemberek szerint a megelőzés, a rendszeres növényvédelem, valamint a fertőzött tőkék gyors és következetes eltávolítása. Csak ezeknek az intézkedéseknek az együttes alkalmazásával lehet hatékonyan visszaszorítani a betegség terjedését. A Muravidéken pedig idén is háromszor kell majd kötelezően permetezni a betegség ellen. Kedves hallgatóink, ennyivel készültünk mára. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm Jobbágy Klára kolléganőm és Torma Robert hangtechnikus kollégám segítségét. A mikrofonnál Horváth Dávidot hallották. A helyzetkép most nyári szünetre vonul, így ebben a formában legközelebb szeptemberben várjuk Önöket ismét friss gazdasági és mezőgazdasági hírekkel és történetekkel. Ha lemaradtak volna mai adásunkról, akkor annak ismétlését szombaton 19 óra után meghallgathatják, illetve rádiónk honlapján megtalálják a műsor korábbi részeit is. További jó rádiózást kívánok, teljen kellemesen a nyaruk. A viszonthallásra!

Watch Me Fly, ez volt Jimmy Cliff slágere, hát ő kétszeres Grammy-díjas jamaikai ska és reggae zenész, ez talán a zenéjéből, a dalából érződött is. Nagyon sok világhírű örökzöld sláger kötődik a nevéhez, többek között ez is, amit az imént játszottunk, és leginkább a 70-es években volt ő igazán népszerű. Ha nem is ennyire régi slágerrel, de azért egy korábbi dallal jövünk Péli Barnától, úgyhogy tovább lépünk már is egy egészen más stílussal, és aztán visszajövök, de már csak egy elköszönés erejéig. Most 11 óra 53 perc van.

0: amit csak égetni akart.
1: Hát lehet, hogy a forró kő a kézben éget, de a mai nap szerencsére annyira nem, mert hogy nem lesz ilyen nagyon-nagyon kellemetlenül meleg, viszont a következő időszak hozza majd a forróságot, legalábbis a szakemberek szerint átlag feletti meleggel búcsúzott a május, aztán kaptunk mi hideget, meleget egyaránt, ma kifejezetten hűvös reggelünk volt, és bár bőségesen esett csapadék, még mindig kevés a talajnak, ráadásul a jövő héten hőhullám érkezhet szerdától. Addig pedig gyakorlatilag változékony időt kapunk, helyenként záporokkal, zivatarokkal, napsütéssel, és lesz itt minden, ami a következő napokban még beleférhet, és jövő héttől stabilizálódik majd a légkör felettünk, akkor viszont meg kell birkoznunk a hirtelen betörő hőhullámmal. Ma emberes, kellemes 21-22 fok lesz, amit szerintem mindenki könnyen fog viselni. Lendván jelenleg 19 fokot mutatnak a hőmérők, az óra pedig 11 óra 57 percet, Rutka Robiék jönnek, és mert az élet szép, ezzel a dallal búcsúzunk, ugye ez egy filmzene, amit Robi remekül megírt, úgyhogy ennél jobb elköszönő zenénk nem is lehetne. A hangtechnikus kolléga Lebár Teodor volt, a zenei szerkesztő Király Boglárka, nevükben köszön el a műsorvezető Cseresnyi és Tünde, és kíván önöknek további szép napot, a következő 7 órában Gönc Tamara lesz a műsorvezető, én pedig holnap déltől várom majd önöket, minden jót kívánok!

0: Déli Krónika a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A Déli Krónika mikrofonjánál Göncz Tamara műsorvezetőt és Farics Doris hírszerkesztőt hallják. A délelőtti hangtechnikus Lebár Teodor. Köszöntjük a hallgatókat, jó napot kívánunk! Szlovéniai hírekkel kezdjük Déli Krónikánkat, íme néhány részlet az adásunk tartalmából.
2: A kormány határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről.
1: Az Egészségbiztosítási Intézet közgyűlése ma többek között a választott orvoshoz való hozzáférés kérdését vitatja meg.
2: Andrej Sircel pénzügyminiszter ma az euróövezeti országok pénzügyminisztereinek ülésén ismerteti az új szlovén kormány prioritásait.
1: Alexander Vučić szerb elnök a belgrádi rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy lemondását tervezi.
2: Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán akár már ezen a hétvégén béke megállapodást írhat alá.
1: Következzenek a részletek. Kezdjük először itthon, Szlovéniában. A kormány tegnapi ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről, közölte a Belügyi és Közigazgatási Minisztérium. Szlovénia 2023. októberre óta tartott fenn ellenőrzést a horvát és a magyar határon, az intézkedést az előző kormány legutóbb 6 hónappal az év végéig hosszabbította meg, írta az STA.
2: A kormány mostani döntése után azonban az okmány ellenőrzéseket más rendőrségi ellenőrzési módszerek váltják fel. A tárca tájékoztatása szerint ez hozzájárulhat a forgalom javításához az amúgy is túlterhelt útszakaszokon. A döntés éjféltől lépett hatályba. Az Európai Bizottság a múlt héten felszólította Szlovéniát és a schengeni övezet további 8 tagállamát az ideiglenes belső határellenőrzés fokozatos megszüntetésére.
1: A reprezentatív szakszervezeti központok ma kérvényt nyújtanak be az Alkotmánybírósághoz. A Szlovénia fejlődését szolgáló intervenciós intézkedésekről szóló törvényre vonatkozó népszavazás elfogadhatatlanságáról szóló határozat alkotmányosságának felülvizsgálatára.
2: A szakszervezeti központok a beavatkozási törvényt Szlovénia szétesését célzó törvénynek tekintik, amelyet társadalmi párbeszéd nélkül fogadtak el, annak ellenére, hogy az olyan alapvető területekre avatkozik be, amelyeken a szociális partnerek működnek, beleértve a munkaügyi kapcsolatokról szóló törvényt, a nyugdíjreformot és az egészségügyi jogszabályokat. A becsült közpénzügyi hatások miatt tartanak a közszféra béreibe és nyugdíjaiba való beavatkozásoktól, valamint egyéb megszorításoktól. Májusban a civil társadalom támogatásával kezdeményezést nyújtottak be az országgyűléshez 47 000 aláírással.
1: Az Egészségbiztosítási Intézet közgyűlése ma többek között a választott orvoshoz való hozzáférés kérdését vitatja meg. Emellett tervet mutatnak be a várakozási sorok reálisabb kezelésére, valamint megvitatják a hosszú távú ápolási szolgáltatások számlázásának árait is. Áll az ülés anyagában.
2: A közgyűlés szerint évek óta problémák vannak a személyi házi orvossal, fogorvossal és nőgyógyásszal nem rendelkező biztosítottak számával. A személyi orvossal nem rendelkező biztosítottak száma az elmúlt évben kissé csökkent, de a legtöbb problémát továbbra is a választási lehetőségek szűkös száma okozza. Április 30-án a 136.251 biztosított személy, azaz 6,5%-a nem rendelkezett személyi orvossal vagy gyermekorvossal. Mint közölték, ez a szám magában foglalja a Szlovéniában ideiglenesen tartózkodó 31.952 külföldi állampolgárt is.
1: Andrej Sircel pénzügyminiszter ma Luxemburgban az euróvezeti országok pénzügyminisztereinek ülésén ismerteti az új szlovén kormány prioritásait. A miniszterek megvitatják az Európai Bizottság nemrégiben közzétett ajánlásait, amelyekben felszólították Szlovéniát az európai költségvetési szabályok tiszteletben tartására.
2: Az új szlovén pénzügyminiszter, aki korábban is részt vett az eurócsoport ülésein, egyik első feladata az lesz, hogy a GDP 3%-os határértéke alá csökkentse az államháztartási hiányt. Ennek elérése érdekében már bejelentette az idei költségvetés újraegyensúlyozását. A pénzügyminiszter elmondta, először megállapítják a tényleges helyzetet és azokat az okokat, amelyek miatt a kiadások gyorsabban nőnek, mint a bevételek. Minden minisztérium elvégzi a saját ellenőrzését és meghatározza, hol lehet csökkenteni a kiadásokat, tette hozzá Sircel.
1: A kormány tegnap visszavonta az előző kabinet Izraellel szembeni intézkedéseit, köztük az Izraelbe irányuló, illetve az onnan érkező fegyverek és katonai felszerelések exportjára, tranzitjára és importjára vonatkozó tilalmat, közölte a kormány.
2: A kabinet indoklása szerint a fegyverkereskedelmi tilalom felesleges, mert a katonai fegyverekkel kapcsolatos engedélyezési eljárásokat Szlovéniában törvények és rendeletek szabályozzák. A Védelmi Minisztérium az Izraelbe irányuló fegyverexport ügyében a vonatkozó előírásoknak, valamint az Európai Unió közös fegyverexport ellenőrzési szabályainak megfelelően jár el. A tilalom alól kivételt jelentettek a biztonság és az ellenálló képesség szempontjából szükséges felszerelések. A kormány szerint a döntések visszavonásával ismét megteremtik a normális politikai párbeszéd feltételeit Izraellel.
1: És most külföld híreivel folytatjuk a Moravidéki Magyar Rádió déli krónikáját. Alekszandar Vučić, szerb elnök a belgrádi rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy lemondását tervezi. Ugyanakkor annak időpontját egyelőre nem árulta el. Azt mondta, a döntésről mindenkit időben tájékoztat majd, így senkit sem érhet váratlanul a bejelentés. Az elnök szerint a következő választásra 3-4 hónapon belül kerülhet sor.
2: Mint mondta, júliusban és augusztusban biztosan nem tartanak voksolást, ugyanakkor addig akár ki is írhatják azt. A beszélgetés során arról is beszélt, hogy ellenfelei szerinte választási csalásra készülnek a következő megméretésen. Az interjúban kitért a szerb hadsereg fejlesztéseire is. Elmondása szerint a hadsereg június 28-án egy nagyszabású gyakorlat keretében új haditechnikai eszközöket mutat be. Emlékeztetett arra is, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat visszaállítása 2027 márciusában várható.
1: Donald Trump amerikai elnök kijelentette, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Irán akár már ezen a hétvégén béke megállapodást írhat alá, amely újra megnyitná a hormuzi szorost a hajóforgalom előtt. Irán ugyanakkor azt közölte, hogy még nem született végleges döntés a megállapodásról. A két ország megállapodása a legjelentősebb diplomáciai áttörés lenne a 3 hónapja tartó iráni háború lezárása felé.
2: A konfliktus eddig több ezer ember életét követelte, és jelentősen megemelte a globális energiaárakat, írta a Reuters. Arra a kérdésre, hogy Irán legfelsőbb vezetője, Mojtaba Khamenei, Ajatollah jóvá hagyta-e a megállapodást, Trump azt válaszolta, hogy úgy tudja, igen. Az amerikai elnök bejelentésére azt követően került sor, hogy a tárgyalások előre haladására hivatkozva lefújta a korábban tervezett amerikai katonai csapásokat Irán ellen. A hír hatására emelkedtek az amerikai részvényárfolyamok, miközben csökkentek az olajárak.
0: Sport.
1: Második győzelmét érte el tegnap a szlovén férfi röplabda válogatott a Kínában rendezendő Nemzetek Ligája tornán. A házigazda Kína után tegnap az aktuális Európa-bajnok Lengyelország ellen bizonyult jobbnak Fabio Soli csapata. Ma pihen a szlovén válogatott, szombaton Kuba ellen, majd vasárnap Japán ellen lépnek pályára Soli védencei a torna folytatásában. Új edzője van a Mura foci csapatnak. Darjan Slavic trénert Mitja Mörec váltja a kispadon, írta a Mura szombati csapat. A Mura a török első ligás Kasimpasi együttesnek adta el játékosát, Kenan Kurtovic kölcsönbe erősíti a török csapatot a következő idényben. Az Európa Liga keretében ma a Ljubljanában rendezendő tornán szerepel a szlovén női röplabda válogatott. A Vizsmárje Brod sportcsarnokban 18 órakor kezdődik az Izland elleni mérkőzés. A Montenegróban rendezett első tornán Grúzia és a házigazda ellen nyert a szlovén csapat, vasárnap pedig Lettország lesz az ellenfél.
3: Időjárás.
2: Délután észak irányából megnövekedik a felhőzet, délen azonban nagyjából napos idő várható. A hőmérséklet csúcsértéke 19 és 25 fok között alakul.
0: Közlekedési hírek.
2: A muravidéki közutak forgalmában nem jelentettek fennakadást. Estig Gornyi Petrovci körzetében mérik gyakrabban a járművek sebességét. A távolabbra utazók figyelmébe. Munkálatok miatt egy sávban folyik a Steyr-pálya forgalma Szlovenszke Konyice és Drámje között mindkét irányban. Akadozik a forgalom Celje irányából Maribor felé, továbbá Szlovenszke Konyice és Golorebro között a főváros irányában. Akadozik a tengermelléki stráda forgalma Kozina előtt Koper felé, valamint Posztolyna előtt mindkét irányban.
1: Déli kronikánkat hallották, kedves hallgatóink. Megköszönve megtisztelő figyelmüket, búcsúzunk Önöktől, Lebár Teodor délelőtti hangtechnikus és Farics Doris hírszerkesztő. Kívánunk további kellemes rádiózást, Göncz Tamara műsorvezető és Bencik István, valamint Vucsák Filip délutáni hangtechnikusok társaságában. Legyen szép a napjuk, a viszont hallásra!
3: Muravidéki Magyar Rádió.

0: A Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület szeretettel meghív mindenkit fennállásának 100. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségére. A program június 20-án, szombaton 16 óra 30 perckor a tűzoltó otthonnál induló ünnepi felvonulással kezdődik. Majd az egykori óvoda udvarán hivatalos ünnepséggel folytatódik. 19 órától tűzoltó vál a New Casino zenekarral. Gazdag tombola, finom ételek és italok, valamint jó hangulat várja a vendégeket. Mindenkit szeretettel vár a 100 éves Völgyi Falusi Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
1: Valaki 100 éves évfordulót ünnepel, mi pedig azt, hogy itt lehetünk önökkel a délutáni csapattal, természetesen ezen a gyönyörű szép péntek délutánon. Amúgy június 12-e van, ahogy már említettük, péntek, ez itt továbbra is a Muravidéki Magyar Rádió, és ahogy említettük, azt is, hogy a délutáni csapattal már készen vagyunk, hogy ismételten egy újabb, gyönyörű, szép délután töltsünk el önökkel itt az MMR-en. Egyébként, ami minket illet, a zenei szerkesztő Király Boglárka, a délutáni hangtechnikusok Bencik István és Vucsek Filip, a hírszerkesztő Oleti Zsuzsa, a műsorvezető pedig Göncz Tamara. Mi csak azt tudjuk ajánlani, hogy tartsanak velünk, hogyha tehetik, ugyanis, mint mindegyik másik nap, ma is rengeteg jó műsor várja önöket. Többek között lesz aréna, ajánlunk néhány érdekes programot, amire érdemes lesz ellátogatni, akár a hétvége folyamán, akár a következő hetek folyamán. Ez terepjáró, hétzeneszáma, friss, csodálatos világunk, és az operettek világa is, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz velünk tartani, hogyha tehetik, akkor ezt tegyék is így. Egyébként pedig, hát zenéből sem lesz hiány, ahogy azt említettük, Király Boglárka a zenei szerkesztő, úgyhogy jobbnál jobb slágerek fognak szólni a mai délután folyamán is. Folytatásban pedig azonnal érkezik egy ikonikus zenekar, ikonikus száma. Vagyis hogyha a Halott Pénz 2014-es Volt Fesztiválos koncertjéről idézünk, akkor a következő dalt küldjük az összes sátorba, Sopron összes szobájába, mert minden szobába kell egy álom. Mi pedig most ugyanezt a dalt küldjük az önök otthonaiba és szobájába, mert tényleg minden szobába kell egy álom. Érkezik most a Halott Pénz, egykor pedig már mi friss időjárási információkkal, úgyhogy ha tehetik, akkor ismételten tartsanak a folytatásban is az MMR-rel.

Lidak ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: arany elismerés Tóth Teodornak és Magyar Mihának a NAFTA vállalatról szóló kutatómunkáért. Nagy Teo és Mária Serkézi elektromos gokártot fejlesztett. A Petőfi Sándor tanulmányi verseny díjkiosztó ünnepsége. Kardosest Dobronakon. Falunap és kézi kaszálás felső lakosban. 10. gasztronómiai délután Zsitkócban. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyőn!

0: Időjárás.
1: Június 12-e van, péntek, 13 óra hajszál pontosan, ez itt a Muravidéki Magyar Rádió, önök pedig a friss időjárás jelentést hallhatják, elsőként is Szlovéniára vonatkozóan. Ma délután részben derült lesz az ég az ország felett, észak felől megnövekszik a felhőzet. Szlovénia déli felén továbbra is túlnyomó részt napos idő várható. A legmagasabb napi hőmérséklet 19 és 25 fok között alakul. Holnap aztán meglehetősen derült égboltra lehet számítani, csak reggel északkeleten lesz megnövekedett felhőzet. A legalacsonyabb reggeli hőmérséklet 8 és 14 fok között, Notranjska hideg területein 5 fok körül, a legmagasabb napi hőmérséklet 24 és 29 fok között alakul. Vasárnap napos idő várható, délutántól északon záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyek hétfő estig folytatódnak majd. Hétfőn változóan felhős, vagy többnyire felhős lesz az ég felettünk, helyi záporokkal, illetve zivatarokkal. Időjárásunk pedig ismét kissé lehűl majd. És még mielőtt átnéznénk a magyarországi időjárás jelentést is, azért lássuk a jelenlegi hőmérsékleteket országszerte. Lendva és Muraszombat 20 fokosak jelenleg, Maribor 19, Ljubljana és Celje 20 fokosak, Novo Mesto 21, Koper 24, Kradaricán pedig 5 fokot mutatnak jelenleg a hőmérők. És akkor lássuk Magyarországot is. Ma általában sok napsütésre számíthatnak a gomoly felhők és a kevés fátyolfelhő mellett, ugyanakkor keleten egy összeáramlási vonal mentén több felhő képződhet, valamint a délutáni órákban a Dunántúl nyugati részén határozott felhősödés kezdődik. A legmagasabb napi hőmérséklet egyébként 19 és 24 fok között várható, késő estére döntően 11 és 18 fok közé hűl le a levegő. Aztán holnap a zárt felhőzet szakadozik, gomolyosodik, majd délután nyugat felől csökken. Elszórta a valószínű zápor, megélénkül, néhol meg is erősödik az északnyugati szél. Vasárnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. A nap második felében erőteljes lesz a gomoly felhő képződés, több helyen, főleg az ország délnyugati felén alakulhatnak ki záporok, zivatarok is. Hétfőn pedig a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, de délnyugaton és délen tartósabban több lehet a felhő. Ennyit az időjárás jelentésről, mi még nézzünk rá gyorsan a jelenlegi hőmérsékletekre, ami azt illeti lenti 21 fokos jelenleg, Zalaegerszeg szintén 21, Nagykanizsán sincs ez másképp, és Szentgotthárdon sem, ott is 21 fokot mérnek jelenleg, és Szombathely pedig egy kicsivel kevesebb, az 20 fokos. Budapesten egyébként 22 fokot mutatnak a hőmérők. Épp pedig akkor így az időjárás jelentés után lássuk most az utakat.
2: Közlekedési hírek.
1: Lendva község megkezdi az önkormányzati út felújítását a Spár körforgalom és a Juczke-Previce téri körforgalom közötti szakaszon, valamint a Kidrics utca egy részén. Július 6-áig teljes útlezárás lesz emiatt, a következő két terelőúton lehetséges majd az autósok közlekedése. Hosszúfalu irányába a Malom utcán át, vagy a Nölöbö mellett, Hosszúfalu felől pedig a Jáger-Lendva kereszteződés irányában. Muravidék közúti forgalmában ezen kívül nem jelentettek fennakadásokról. A távolabbra utazóknak pedig ismételten érdemes fokozott figyelemmel közlekedniük, ugyanis baleset miatt akadozik a forgalom Ljubljanában a Vojkova és a Barakova utcák kereszteződésénél. Aztán a Steyr autópályán Celjetől a Maribor felé vezető alagút felé körülbelül 20-30 perces késéssel kell számolniuk az autósoknak, Szlovenske Konyice és a Golorebro alagút között, valamint Domžale előtt Ljubljana felé csak ugyan 20-30 perces késéssel kell számolni. A tenger melléki autópályán Rezdörtoj és Posztojna között Ljubljana felé 30 perces késéssel, Unce irányából Posztojna felé pedig 15 perces késésre kell számítani, úgyhogy óvatosan és természetesen türelmesen vezessenek. A fő és regionális utakon is vannak fennakadások, Domžale előtt a Piuka-Posztojna szakaszon, Posztojna előtt, valamint a Smárje-Koper útszakaszon is akadozik a forgalom. Egyébként ezen kívül több helyen munkálatok is vannak, ezért már csak ezért is ajánlott fokozott figyelemmel közlekedni. Na, ami pedig a rendőröket illeti, ma a Gornyi Petróci rendőrállomás körzetében végeznek gyakrabban sebességmérést, de ez természetesen nem azt jelenti, hogy másút nem kell betartani a szabályokat, úgyhogy ha ma autóba ülnek, akkor vezessenek óvatosan, körültekintően, ugyanis és találkozhatnak bárhol radarral, és ugye ügyeljenek arra is, hogy mindenki biztonságban érkezzen meg úti céljához. Balesetmentes közlekedést is. Szép napot kívánunk mindenkinek a mai nap folyamán.

kikapcsolom magam, bámulom a semmibe, így minden rendben van. Míg vesztegel a pillanat, ideben csak törögök.

A Vadfruttiktól szólt a Szemben a nappal, mi pedig a Magyar Alter után, hát átmegyünk a house és a freestyle, teljesen pontosan az electro dance zenei stílusokba, ugyanis következik az Underdog Project és a Summer Jam, utána pedig ugyebár negyedkor a mai aréna, úgyhogy ha érdeklik önöket a legfrissebb sporthírek, akkor mindenképpen érdemes a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani.

0: Aréna, a Moravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A mexikói Azteca stadionban tegnap este gazdag nyitó ünnepséggel kezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság 48 csapattal és 104 mérkőzéssel. Shakira adta elő a torna hivatalos dalát. A nyitó mérkőzést a házigazda Mexikó a Dél-afrikai Köztársaság ellen vívta. Mexikó gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, 4 perc elteltével Jiménez dolgoztatta meg Williams kapust. Nem sokkal később a hibázó afrikai labda kihozatalt büntették, Quiñones első VB gólját szerezte. A második félidő elején felvillant a VB első piros lapja is. Szitolle gól helyzetben buktatta Alvaradót. A második félidő közepén Jiménez fejes gólját ünnepelhette Mexikó, az ellenfélnek pedig még egy piros lap érkezett. Cvane sétált le a pályáról, miután a várbíró beszólt, és kiderült, labda szerzésnél megütötte ellenfelét. Miután a várbíró beszólt és kiderült, labdaszerzésnél megütötte ellenfelét. A hajrában még a mexikói csapat is bepirosult, hogy mennyire érzi majd az együttes a következő meccsen Montes csapatkapitány hiányát, az majd kiderül. Az A csoport másik mérkőzésén Csehország Krejcsi góljával az 59. percben vezetés szerzett, de Dél-Korea megfordította a meccset és 2-1-re győzött. A szlovén férfi röplabda csapat drámai 5-szettes mérkőzésen győzte le a címvédő Lengyelországot a Kínában zajló Nemzetek Ligájában. 2 óra 37 perc elteltével, az 5. szettben 19-17 volt az állás, a nagyot alakító Nik Mujanovic 37 pontját egy ásszal fűszerezve újabb 2 ponthoz vezette Szlovéniát. A nemzeti csapatban debütált az alig 16 éves Valentin Predan feladó. Az első Nemzetek Ligája a tornán ma pihenőnap, majd Kuba és Japán elleni meccs lesz a szlovén röplabda válogatott programja. A szlovén boráz válogatott drámai döntőben győzte le Olaszországot a 8. Toszkanában megrendezett boráz futball Európa bajnokságon. Az erős olasz válogatott igényes ellenfélnek bizonyult, de a szlovénok, akik között a korábbi szlovén válogatott játékos Rok Kronaveter is fontos szerepet játszott, a döntőben koncentráltak és magabiztosak maradtak. A mérkőzés rendes játék része 1-1-es döntetlennel zárult. Szlovéniát Gorazd Sunko gólja juttatta vezetéshez, aki Kronaveter passzát értékesítette és megerősítette a bajnokság során mutatott kiváló formáját. Bár a szlovénok több helyzetet is kialakítottak, az olaszok a második félidő elején egyenlítettek egy vitatott szituáció után. Hiába figyelmeztetett a szlovén delegáció a szabálytalanságra, az eredmény változatlan maradt, így az Európa bajnokot a büntető rugások döntötték el. A 6. sorozatban egy olasz játékos a kapu fölé küldte a labdát, ez hatalmas ünneplést váltott ki a szlovén táborban. A szlovén boráz válogatott 8 év után tért vissza Európa csúcsára. Ez összesen az 5. Európa-bajnoki címük, mondta Danilo Steyer, a boráz válogatott elnöke a nagyszerű siker után.
2: Veliko je teh zabavnih izkušenj. Zdaj ta v Toszkáni, ki je...
3: Sok volt a szórakoztató eseményből. Egyet említek meg. A toszkánai döntőben megleptek a gyerekek, akik kis zászlókkal, gyurmából készült relikviákkal érkeztek a mérkőzés helyszínére. Ezt megjelentettem a közösségi oldalakon is, hiszen véleményem szerint vannak szerencsét hozó dolgok. Lehet, hogy a címszerzésünk szerencsét hozó esete volt ez. A borászok Európa bajnokságának nagy a jelentősége, hiszen egyrészt reklám a kiváló szlovén boroknak, a borászainknak, a borokházának, mely minden Európa bajnokságon jelen van, és az egész országnak, mint a turisztikai, kulináris és természeti örökségekben gazdag idegenforgalmi desztinációnak. A borász labdarúgó válogatottak Európa bajnokságán szereplésünkkel Szlovéniát magasabb szintre emeljük a borok, a turizmus és a sok mérhetetlen szépség, természeti kincs tekintetében, amit országunk birtokol.
2: Nézd meg a lepote, ki a naša država premore.
1: Helyi terepre érkeztünk, új vezetősége van a Csentei futballklubnak. A rendkívüli közgyűlésen az idei év első felének beszámolóit is hallhattuk, majd a testületek újraválasztását szavazták meg a tagok. A következő ciklusban Ftichár Richard elnökletével dolgoznak. A titkári teendőket Tadej Császár végzi, a pénztáros Robert Treiber lett. Megválasztották a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjait is. Az új elnök megköszönte az eddigi munkát, majd a klub működésére tért ki. Hangoztatta, megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, és a bevételek és kiadások egyensúlya is megvan. Kitért a szakmai háttérre és a közösségépítésre. Mikrofonunk elé lépve ezt nyilatkozta.
4: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem, mint Csentei, az elnöki posztot. Dolgozunk már 2 hete azon, hogy a csapat fennmarad. A klub sport részlegéről nagyon szépen működtek az előző elnökök, szóval a Gorán, Filip és a Patrik nagy dicséretet érdemel. Szerintem egy ritka eset, hogy van a futballpályának öntöző szisztémje, plusz, hogy a kaszálás is otthonról elvégezhető. Szóval a mi prioritásunk mostantól a következő egy hónapban az, hogy a foci csapatot megerősítjük. Kaptam egy jó visszajelzést a csapattól, hogy ez a jelenlegi felállás megmarad. Szóval ezt szeretném én, mint elnök, csak tovább fejleszteni, hozzátenni egy pár játékost. A nagy prioritás persze a kapus, mert fél éven keresztül nagy probléma volt a kapusokkal. Ott is már van egy pár kontaktunk, úgyhogy dolgozunk azon, hogy a csapat működjön, és hogy elhódítsuk végre aztán a első helyet a megyei ligában.
1: Mikor kezdődne a csapat felkészülése? Van edző, kivel folytatni tovább?
4: Beszélgettünk már pár edzővel. Vannak lehetőségek, de még mi most is azon vagyunk, hogy fokuszálunk, hogy a csapatot állítsuk össze, hogy legyen 18 játékosunk, akire korrektor lehet számítani edzéseken is, mert ahogy észrevettem az utolsó fél évben, sajnos a Csentei foci csapatnak nem volt edzése sem, nem volt edzője sem. Valahogy annak a srácok kicsit elustultak, vagy nem tudom, mi történhetett a háttérben, mert ugye az a törvény, hogy foci edzés nélkül nincsen foci csapat, nincsen mérkőzés, nem? És az lesz most az első prioritásunk, hogy felállítsuk a csapatot, és úgy fogunk akkor kezdeni gondolkodni az edzőkről. Tervezett időszak, hogy mikor kezdenénk el edzeni, az általában úgy szokott lenni, hogy 5 héttel a bajnokság előtt, azt majd szerintem fogjuk megtudni, hogy mikor kezdődik a bajnokság.
1: A megjegyzésre talán éppen az edző nélküli munka váltotta ki a fiatal ígéretes labdarúgók távozását más klubokhoz, Ftichár ezt mondta.
4: Nem tudom, a háttérben mi zajlott, hallottam egy és más dolgokat is. 5 játékos a Kelmény Csentitől, az nagyon ígéretes fiatal srác volt. Dolgozunk majd azon, hogy a csentei gyerekek, fiatalság jöjjön vissza a Csentére focizni, mert ahogy mondtam az előbb is, szerintem ritka eset, ahol egy foci csapatnak van ilyen infrastruktúrája. Mondom, azon fogunk dolgozni, hogy minél több csentei játszanak Csentinál, keresünk majd külfalusokat is, de alapban a csenteikre fogunk fókuszálni.
1: Műsorunk záró híre. Hivatalossá vált, hogy a 19 éves Kenan Kurtovics 5 éves szerződést írt alá a török első osztályú Kasimpasi klubbal, de nincs kizárva, hogy nem tér vissza a Murához kölcsönjátékosként. A Murát egyébként az új versenyidényben Mitja Möretz edző vezeti. Ez volt az Aréna június 12-én, a jövő héttől szünetel a műsor egészen szeptember 13-áig, de a labdarúgó világbajnokság idején kedden és pénteken az Aréna külön adása jelentkezik vendégekkel. Az első már jövő kedden. Számítunk a figyelmükre. Viszonthallásra!

A Bialex és a Nekem Te után érkezik már egy jól ismert zenekar, ez nem más, mint a Children of Distance. Tőlük fog szólni a Túl nehéz a szó című dal. Na meg 3-4-kor érkezik önökhöz a friss ismétlése is, úgyhogy ha esetleg délelőtt 4-10-kor lemaradtak volna róla, akkor tartsanak velünk a folytatásban is, és hallgassák meg, hogy mi újdonság van a zenevilágában.

szabad, de én mégis hazavárlak. Ellöknél a szívedtől, hanyagolnál így sem tudsz, az indulatok hajtanak, de valami mégis visszahúz. A szív dobogja, ölelj, az ész mondja, hogy feledj, csak addig maradj itt mellettem, amíg a nap lemegy. Könnyebb lenne, ha éreznéd, ami ide bentről szól, kimondom majd neked, csak még túl nehéz a szó.

0: a szó.
1: Annyi mindent kérdeznék tőled gondolatban, annyi mindent mondanék, de végleg veszni hagytam. Nem hiszem, hogy valaha újra közös útra lépünk, amíg búcsúzunk és megölellek, mindent újra élünk. Holnaptól nem leszek más, csak féltve őrzött titok. Azt kérem, hogy magyarázd meg, válaszolni ki fog. Ha nem lesz többé visszaút, ha végleg elengedlek, újra mindent megtennék érted, de mégsem szerethetlek.

Ez a napi friss, én pedig Cseresnyi Tünde vagyok, és egy izgalmas dalt hoztam, hiszen David Guetta és Jennifer Lopez egy új remixel ünnepli a Save Me Tonight sikerét. A Grammy-díjas producer és J.Lo új lendületet ad közös dance-pop slágerének. Megérkezett a dal legfrissebb remix változata, amelyet az olasz DJ-producer duo DJs from Mars készített. A modern elektronikus hangzással újra gondolt remix több sikeres klub verzió után érkezett, miközben az eredeti dal történelmi sikert aratott a Billboard listán. A Save Me Tonight rövid idő alatt a klubok himnuszából nemzetközi slágerré nőtte ki magát. A dal lendülete továbbra is töretlen. A közös siker egyik csúcspontja a dal élő debütálása volt ugye áprilisban, David Guetta a Coachella Fesztivál első hétvégéjén meglepetés vendégként hívta színpadra Jennifer Lopez-t. Az előadás különösen emlékezetesnek bizonyult, hiszen J.Lo ekkor lépett fel először a legendás Coachella színpadán. David Guetta számára is rendkívül mozgalmas a 2026-os év, hiszen a következő hónapokban Guetta Ibiza felé veszi az irányt, ahol ismét elindulnak a legendás nyári estjei. Most azonban jöjjön a közös dal, mégpedig David Guettától és J.Lo-tól ez a Save Me Tonight.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleti Zsuzsa hírszerkesztő. A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről. A döntés kedvezően érintheti a határ mentén élőket, az ingázókat, valamint a nyári turista szezonban utazókat is, akik számára gyorsabbá és egyszerűbbé válhat az átkelés a horvát és a magyar határszakaszokon. Magnus Brunner, migrációért felelős európai biztos, üdvözölte Szlovénia döntését a schengeni határellenőrzések megszüntetéséről. Azt mondta, idézem, ez további bizonyíték arra, hogy az uniós szinten elfogadott reformok erősítik a tagállamok közötti bizalmat. Mint ismert, Szlovénia 2023. októberre óta most először oldotta fel a határellenőrzést Horvátországgal és Magyarországgal közös határszakaszán. Az intézkedést akkor a térség biztonsági helyzetével, valamint az illegális migrációval kapcsolatos aggályokkal, mint például a terrorveszéllyel indokolták. Az ellenőrzések fenntartását az előző kormány több alkalommal meghosszabbította, legutóbb további 6 hónappal, egészen 2026 végéig. Péntek reggel egymástól nem messze 2, összesen 8 halálos áldozattal járó baleset történt a magyarországi M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 115-ös és a 133-as kilométernél. Az első balesetben egy kamion az autópálya bővítésén dolgozó munkagépeknek ütközött. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje, és a tűz a rakományára is átterjedt. A sofőr a helyszínen meghalt. A második balesetben egy moldáv rendszámú kis busz egy nyerges vontató hátuljába rohant bele. A kis teherautóban összesen 9-en utaztak, 7-en a helyszínen meghaltak, 2-en megsérültek. Magyar Péter miniszterelnök a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter pedig azonnali soron kívüli vizsgálatot rendelt el a tragikus balesetekkel kapcsolatban. Több ezer tüntető gyűlt össze június 11-én Tiranában, 12. napja tiltakozva az amerikai elnök fejéhez, Jared Kushnerhez köthető luxusüdülő ellen, amely veszélyezteti Albánia védett Vjosa Narta vizes lelőhelyét. A felvonulók Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték, és bírálták a kormány támogatását az Adriai tenger partjára tervezett beruházás iránt. A tüntetők transzparenseket vittek, jelszavakat skandáltak, és felfújható flamingókat emeltek a magasba, így hívták fel a figyelmet azokra az aggodalmakra, hogy a projekt hatással lehet a Vjosa Narta táj védett madára előhelyeire, amely Albánia egyik legjelentősebb vizes élőhelye. Az albán kormány kitart amellett, hogy a beruházás fellendítené a felső kategóriás turizmust és a gazdasági növekedést. Közben az albán állami korrupció ellenes ügynökség vizsgálatot indított a projekttel összefüggésben, ám a hatóságok egyelőre nem hozták nyilvánosságra a részleteket az eljárásról. Donald Trump, amerikai elnök csütörtökön közölte, hogy lefújja az Irán elleni csapásokat, és a legmagasabb szintű tárgyalások után egy Teheránnal kötendő lehetséges megállapodás aláírását is kilátásba helyezte. Trump szerint a végső pontokat minden érintett fél jóvá hagyta, de nem közölt további részleteket arról, pontosabban miben is állapodtak meg. Ugyanakkor azt is közölte, hogy az iráni kikötők ellen április közepén megkezdett amerikai tengeri blokád mindaddig érvényben marad, amíg a tranzakciók véglegesítik. A közösségi médiában közzétett üzenet éles hangnemváltást jelent a csütörtökön korábban posztolt bejegyzéshez képest, amelyben Trump újabb csapásokat ígért Irán ellen, és azt állította, hogy az amerikai erők hamarosan elfoglalják az ország kulcsfontosságú olajinfrastruktúráját.
2: Időjárás.
1: Délután észak felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, kivéve a déli ország részt, ahol többnyire napos marad az idő. Kora délután 19 és 25 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség Garnyi Petróci körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés, a megsérült burkolat miatt a Steyr autópálya Gollorebro és Pletovári alagútjában mindkét irányban csak a legfeljebb 4,2 méter magas járművek számára engedélyezett a forgalom. Gyászjelentés. A gyászoló család értesíti a rokonokat, komákat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Hóbor Stefán, petesházi lakos. Temetése hétfőn, június 15-én 16 órakor lesz a petesházi temetőben. Aznap 14 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel. Megismétlem. A gyászoló család értesíti a rokonokat, komákat, jó barátokat és ismerősöket, hogy 73 éves korában elhunyt Hóbor Stefán, petesházi lakos. Temetése június 15-én, hétfőn, 16 órakor lesz a petesházi temetőben. Aznap 14 órától a helybeli halottasházban ravatalozzák fel.

Egy perccel vagyunk, 2:45 előtt, pontosan most ütött az óra, 14 óra, 14 percet, és hát ez csak annyit jelent, hogy megkezdjük a ma délutáni hétvégi programajánló részt ebben a mai délutáni műsorban, és rengeteg érdekes programot tudunk ajánlani a hétvégére, és természetesen az elkövetkezendő hetekre is lesz itt bőven kultúrprogram, sport és minden mi jó. Na kezdjük is azonnal a mai programokkal, ugyanis a Kapcai József Attila Művelődési Egyesület ma 16:30-kor nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket Firuze Eszmaeli Szombathelyen élő hiperrealista festőnő portré kiállításának megnyitó. A kiállítást egyébként Kosárkó Kata méltatja, a megnyitón pedig közreműködik Bazsika Ella zenész is gitáron. A helyszín egyébként a Kapcai falu otthon, úgyhogy 16:30-kor ismételten oda várják az érdeklődőket. A kiállítást pedig egyébként 19 óráig lehet majd megtekinteni, ugye mai napon. De nem csak ez a programunk van mára, hanem megrendezik a Mit szeretnének a fiatalok című eseményt is, méghozzá a placon 19 óra. Akkor egy kerekasztal beszélgetés fogott kezdődni, ami körülbelül 45 percig fog tartani. Horváth Ferenc országgyűlési nemzetiségi képviselő, Bogár Pátrik a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, Basa Morisz a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke, valamint Krajácsics Áron a Lendvai Egyetemisták Klubjának elnöke is jelen lesz az eseményen. Velük lehet majd erről, és velük lehet majd ezen a kerekasztal beszélgetésen, ugyebár beszélgetni 19:45-kor egy kávészünetet fognak beiktatni ebbe a programba, 20 órától pedig már nem formális beszélgetés várja a fiatalok jövőjéről a Muravidéken az érdeklődőket. Úgyhogy közös gondolkodás és eszmecsere a fiatalokat érintő kérdésekről, sok szeretettel várnak minden érdeklődőt erre az eseményre. Mindenképpen érdemes lesz ellátogatni akár ide is. És ha már egyszer Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet, akkor fontos megemlíteni, hogy idén is megrendezik a kisfoci tornát méghozzá Csentében. A torna szombaton, holnap, június 13-án lesz a csentei focipályán, méghozzá 11 órai kezdettel. A szervező, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet pedig még máig várja a csapatok jelentkezését. Jelentkezni telefonon a 031-694-348-as számon, illetve az online nevezési felületen lehet, amelynek elérhetősége megtalálható a szervezők a MISZ közösségi oldalán, vagyis az MMIS oldalán. A regisztrációs díj személyenként 5 euró egyébként, amely minden csapattag számára étel- és italkupont tartalmaz. Egy csapat pedig minimum 3, maximum 5 tagból állhat. A regisztráció során az alábbi adatokat kell majd megadni, a csapat nevét, a kapcsolattartó személy nevét, valamint a csapattagok számát. Az első 3 helyezett csapat jelképes tárgyutalomban és kupában is részesül. A csapatok gyülekezése egyébként 10 órakor kezdődik, a mérkőzések 10 percig tartanak, és 3-3 elleni rendszerben zajlanak, úgyhogy ide is érdemes lesz még a mai nap folyamán jelentkezni, és természetesen akkor holnap ellátogatni Csentébe erre a kis foci tornára. De ugye lesz más is, méghozzá Hármasmalomban. A szervezők, a Hármasmalmi Helyi Közösség és a Hármasmalmi Kultúregyesület sok szeretettel invitálják az érdeklődőket a Hármasmalmi Falunapra. Ez holnap lesz, június 13-án szombaton a falu otthon melletti téren a vadgesztenyefák alatt. 10 órakor lesz a gasztronómiai program kezdete a bejelentett csapatok részére, 13 órakor pedig kultúrműsor várja a kilátogatókat. A kultúrműsorban egyébként fellépnek a Csesztregi Népdalkör Magyarországról, a Muraszombati Baráti Kör Művelődési Egyesület népdalköre, a Gáberszki Mántrási népi énekesek és zenészek, a Hármasmalmi Kultúregyesület népdalköre és a Hármasmalmi gyerekek is. A kultúrműsor után lehetőség lesz megízlelni a főzőcsapatok által készített ételeket, majd társalgás következik, úgyhogy ha érdekli önöket egy kis társasági élet, akkor mindenképpen érdemes lesz a holnapi nap folyamán, ismételten 10 órakor, ide is ellátogatni. Mi pedig, hogy ne csak programokról legyen szó, érkezünk egy zenével, Király Viktor fog énekelni, tőle fog szólni a Nélküled című dal, de aztán még érkezünk mi is bőven programajánlókkal.

kulturális programokból már ajánlottunk néhányat, most pedig a sporti a terep, ugyanis lehetőségük nyílik sportolni, és az érdeklődőknek megrendezésre kerül a Meséshetés határon át című eseménye ismét. Június 13-án szombaton 14 órakor méghozzá Bödeházán. Itt ugye futni és gyalogolni lehet majd két országon át. Ahogy azt ők is írják, két ország, egy futás, egy élmény, fussanak önök is a határokon át. Egyébként gyermektávból kettő van, amit teljesíteni lehet, egy 200 méteres és egy 400 méteres, a felnőtt távok pedig 7, 14 és 21 kilométeresek, úgyhogy ha valaki szeret sportolni, akkor akár június 13-án ellátogathat Bödeházára és futhat, illetve gyalogolhat egy jót. De sportprogramokból nem csak ennyi van, lehet majd Dobronakon is sportolni még hozzá. Június 14-én vasárnap a 15. VID kerékpár túra alkalmával. Ezt a Bakonaki tónál kezdik 10 órakor, nevezni pedig még június 14-éig lehetséges. Az előjelentkezés az SI56-0400-0027 84-86-650 folyószámlára lehetséges, vagy a rendezvény napján 8.30-tól 9.50-ig. A nevezési díj egyébként 15 euró előjelentkezés esetén és 18 euró a maraton napján, illetve 10%-os kedvezmény jár, ha az olimpiai kártya felmutatásakor. A hosszú túra 60 kilométeres, a rövid túra 30 kilométeres, a gyermek családos maraton pedig 5 kilométeres. A kerékpártúrán mindazok részt vehetnek, akik úgy érzik képesek megbirkózni a 60, 30, illetve 5 kilométer hosszú távval, a 14 éven alul gyermekek pedig csak szülői, illetve nagykorú személy kíséretében vehetnek részt a maratonon. A kerékpártúra a mindennapi forgalom mellett fog zajlani, ezért a szervezők kérik, hogy a résztvevők tartsák be a KRESZ szabályait, és ugye a szervezők utasításait. A kerékpárosok saját felelősségükre és képességüknek megfelelően vesznek részt a maratonon, a szervező nem téríti meg az esetleges károkat, amelyeket a maraton résztvevői önmaguknak, a maraton többi résztvevőinek vagy valaki másnak okoznak. A rendezvényen pedig a biztonságról a szervező kísérőjárművei és a biztonsági őrök gondoskodnak, kötelező a bukósisak használata is, nevezési űrlap aláírásával és a rajttal a kerékpárosok megerősítik, hogy ismerik a pályázatban meghatározott szabályokat. Egyébként pedig díj is jár a rekreatív jellegű maraton résztvevői éremben, pólóban és uzsonnában részesülnek. További információt pedig kettő telefonszámon szerezhetnek, ezek a 041-349-927, illetve a 041-773-572-es telefonszám, vagy a turizmkukac.dobrownik.si e-mail címen szerezhetnek még további információt. Aztán megrendezésre kerül a 16. Kultúregyesületek bemutatkozása, a Nemzedékek közti együttélés az Egyesületekben című esemény, melyet a Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége a kultúregyesületekkel közösen szervez. Június 14-én fog sor kerülni erre az eseményre vasárnap 16 órakor a Gyertyánosi falu otthon termében, illetve hogyha valaki nem járt volna még arra, akkor a Gyertyános főutca 52 a házszám. Ide is nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket. Mi hamarosan folytatjuk programajánlókkal, de még előtte szóljon a Maroon 5-tól a Misery.

Az A Friend in London, New Tomorrow, azaz egy új holnap című dalát hallhattuk az imént, és folytatjuk továbbra is jobbnál jobb programokkal, legalábbis mi csak ajánlunk néhányat. Na, megszervezik a Fordulj Kispej Lovam hagyományőrző lovas túrát és férfi táncos előadást is, a magyar néptánc és népzenei élet kiemelkedő személyiségeivel a Domonkosfai Portán június 19-én 19 órakor. A túra részvevői a magyar néptánc élet kiemelkedő személyiségei, előadó művészek, néptáncmesterek, aranysarkantyús díjasok, a népművészet ifjú mesterei. A szervezők célja, hogy a hagyományos életmódú, gazdálkodó településeket felkeresve felélesszék, megerősítsék a helyben élő emberek magyarságérzetét, emberi öntudatát, este pedig a lovas élettel is összefüggő néptánc, népzenei előadást rendeznek, melyre sok szeretettel várják az érdeklődőket. Küldetésüknek tekintik egyébként a lovas hagyományok és a lótartás ügyének népszerűsítését is. Pontosan ezért szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt, tehát ismételten a Domonkosfai Portára június 19-én 19 órakor a Fordulj Kispej Lovam hagyományőrző lovas túrára. Egyébként ugyanezt az eseményt megrendezik június 17-én és 18 órakor a Városi Művelődési Központban, vagyis a központnál lentiben, úgyhogy ha nem tudnak a domonkosfai eseményre elmenni, akkor akár ezt bepótolhatják, lentiben természetesen. Aztán a György Jánosi Hajnalművelődési Egyesület nagyon sok szeretettel várja az érdeklődőket. A György Jánosi hímző szakkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett hímző kiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra. Ez június 20-án lesz megszervezve szombaton 17 órakor a György Jánosi falu otthonban. A kiállítás pedig vasárnap június 21-én egészen 14 órától 18 óráig lesz megtekinthető, úgyhogy ha a megnyitóra nem tudnak elmenni, akkor akár vasárnap elmehetnek megtekinteni csak úgy a kiállítást. Egy biztos, hogy érdemes lesz ezt is megtenni. Na de, van itt még egy programunk, méghozzá lentiben a sportpályán fogják megrendezni a nyárindító családi napot június 20-án szombaton. A megnyitó 13 órakor kezdődik, Jakab Gréta fog énekelni, és még nagyon sok más fellépő is részt fog venni ezen az eseményen, úgyhogy nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket ide is a szervezők. Érdemes lesz ellátogatni, tehát akkor lentibe, június 20-án, szombaton a sportpályára, a nyárindító családi napra. Mi pedig hamarosan érkezünk még egy kis programajánlóval, de előtte szóljon a The Carbon Fools-tól a Give It To Me.

A The Carbon Fools dala után nekünk van még egy friss programunk, amire érdemes lesz ellátogatni június 27-én teljesen pontosan szombaton. Ugyanis megrendezik a 19. Völgyi Falu Napot. A rendezvény a Zasó erdőn fog helyet kapni, vagyis a Völgyi Falusi futballpályánál. A program pedig a következőképp fog folyni. Na, 9-kor kezdődik az Így főzzünk Pográcsban című program, 10 órakor a kispályás focitorna, 11-kor az egésznapos gyermekprogram, 13-tól kulturális program várja az érdeklődőket, 17-től pedig zenés szórakozás, úgyhogy június 27-én szombaton ismételten érdemes lesz ellátogatni a 19. Völgyi Falu napra is, az Asóerdőre, avagy a Völgyi Falusi futballpályához. Na de, azoknak, akik esetleg most csatlakoztak volna a hallgatókhoz, és lemaradtak volna már az említett programokról, azoknak újra elmondjuk, hogy június 12-én, ma 16:30-kor a Kapcsai József Attila Művelődési Egyesület sok szeretettel várja az érdeklődőket. Firuze Eszmaeli Szombathelyen élő hiperrealista festőnő portré kiállításának megnyitójára a Kapcsai Falu Otthonba. A kiállítás egyébként ma 19 óráig lesz megtekinthető. Aztán 19 órakor kezdődik egy kerekasztal beszélgetés a placon, mit szeretnének a fiatalok cím alatt. Ez körülbelül 45 percen át fog tartani. 19:45-kor egy kávészünetet iktatnak be, majd 20 órától nem formális beszélgetés a fiatalok jövőjéről a Muravidéken fog következni. Ide is nagyon sok szeretettel várnak mindenkit. Aztán idén is megrendezik a kis foci tornát Csentében. A torna szombaton június 13-án lesz a csentei focipályán 11 órai kezdettel. A szervezőknél, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezetnél pedig még máig lehet jelentkezni. A 031-694-348-as telefonszámon, illetve az online nevezési felületen, amelynek elérhetőségét megtalálhatják a szervező, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet közösségi oldalán. Aztán sok szeretettel várják az érdeklődőket a Hármasmalmi Falunapra, június 13-án, szombaton, azaz holnap, ami a Falu Otthon melletti téren a vadkesztenyefák alatt lesz megtartva. 10 órakor a gasztronómiai program kezdete lesz, a bejelentett csapatok részére 13 órakor pedig a kultúrműsor várja a kilátogatókat. Nagyon sok szeretettel várják a szervezők ide is az érdeklődőket, úgyhogy a kultúrműsor után egyébként lehetőség lesz még megízlelni és a főzőcsapatok által készített ételeket, majd társalgás következik, ha tehetik, akkor látogassanak el, hát ide is. Megszervezik a határon át mesés hetés eseményt is, június 13-án szombaton Bödeházán. 2 gyermektávot lehet majd ott teljesíteni, 200 méter és egy 400 méter hosszúságút, a felnőtt távok pedig 7, 14 és 21 kilométeresek. Fussanak önök is a határon át, 2 ország, 1 futás, 1 élmény. Dobronakon is esély lesz sportolni, méghozzá a 15. VIT kerékpártúra alkalmával. Június 14-én vasárnap a Bakonaki tónál lesz a gyülekező és a rajt 10 órakor. Nevezni pedig még június 14-éig lehet a szervezőknél. Aztán megrendezik a 16. kultúregyesületek bemutatkozását, a Nemzedékek közti együttélés az Egyesületekben című eseményt. A Lendvai Kultúregyesületek Községi Szövetsége és a kultúregyesületek közösen rendezik meg ezt az eseményt, és természetesen nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket június 14-én, vasárnap 16 órakor a Gyertyánosi Falu Otthon termébe. Aztán a Domonkosvai Portán június 19-én 19 órakor megrendezik a Fordulj Kispej Lovam hagyományőrző lovastúrát és férfi táncos előadást. Ide is nagyon sok szeretettel várnak mindenkit. Egyébként ugyanez az esemény meg lesz rendezve június 17-én is, 18 órakor a Lenti Városi Művelődési Központ előtt. Ott belépődíj nincs, de oda is nagyon sok szeretettel várják az érdeklődőket. Aztán a Gyertyánosi Hajnalművelődési Egyesület sok szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a Gyertyánosi Hímző Szakkör fennállásának 20. évfordulója alkalmából szervezett hímző kiállítással egybekötött ünnepi kultúrműsorra. Ez június 20-án lesz szombaton 17 órakor a Gyertyánosi Falu Otthonban. A kiállítás pedig vasárnap június 21-én 14 órától 18 óráig lehet majd még megtekinteni.
Június 20-án szombaton nyárindító családi napot rendeznek a lenti sportpályán, és ahogy már említettük, megrendezik a Völgyi Falu napot is, teljesen pontosan a 19. Völgyi Falu napot, az a Suárdőn június 27-én szombaton a Völgyi Falusi futballpályánál. Ezek voltak tehát a programok, amikre lehet és érdemes is lesz ellátogatni a hétvége, illetve az elkövetkezendő hetek folyamán, mi csak ajánlani tudjuk figyelmükbe. Ha tehetik, mindenképpen látogassanak el legalább egyikre az említettek közül. Addig is folytatjuk tovább zenével, érkezik a Chumbawamba és a Tub Thumping című daluk. Na de hamarosan elmondjuk azt is, hogy milyen témák várják önöket a mai terepjáróban.

Már említettük a dal előtt a terepjárót, és ha folytatásban velünk tartanak, biztos, hogy nem fognak unatkozni, ugyanis teljesen pontosan 4 téma várja önöket a mai terepjáróban 3-tól, de hogy melyek is ezek, hát lássuk. A Moravidéki Kétnyelvű Oktatási Intézmények nevében köszönték meg egy bensőséges rendezvényen Pisznyák Máriának, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Területi Egysége magyar szakos tanácsosának eddigi munkáját, nyugdíjaztatása alkalmából tegnap a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskolában. Botka Ágnes összeállítását hallhatják erről a mai terepjáró első témájában. A folytatásban pedig akkor arról, hogy a Lendvai Méhészek Egyesülete ma nyílt nap keretében hívta fel a figyelmet a méhek és a beporzók fontosságára. A méhészeket a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola melletti tanméhesnél Horváth Dávid is meglátogatta. Erről hallhatják a részleteket a második témánkban. A napokban búcsúznak a 9-esek. Ma délelőtt a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola, délután pedig a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola végzősei ballagnak. A Göntérházi és az egyes számú Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola 9-esei hétfőn intenek búcsút. A mai terepjáró harmadik témájában a dobronaki végzősök ballagásán készült összeállítást hallhatják Szőke Krisztina jóvoltából. Végül pedig ma délelőtt osztották ki az idei tanév kelepelő pályázata nyerteseinek járó díjakat is. A 2 első helyezett a Lendvai 1-es, illetve a Pártosfalvi Kétnyelvű Általános Iskola tanulója. Szőke Krisztina összeállítását hallhatják erről a témáról. A mai terepjáró 4., azaz utolsó témájában, ha tehetik, akkor tartsanak velünk. 3-kor érkezik a terepjáró.

Hidak, ma 15 óra 15 perckor a Szlovén Televízió 1-es csatornáján. Az adás tartalma: arany elismerés Tóth Teodornak és Magyar Mihának a NAFTA vállalatról szóló kutatómunkáért. Nagy Teo és Mário Serkézi elektromos gokártot fejlesztett. A Petőfi Sándor tanulmányi verseny díjkiosztó ünnepsége. Kardosest Dobronakon. Falunap és kézi kaszálás Felsőlakosban. 10. gasztronómiai délután Zsitkócban. Ne feledjék, hogy adásainkat és riportjainkat a hidak.si címen is megtekinthetik. Várjuk Önöket a képernyő

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Kétnyelvű Oktatási Intézmények nevében köszönték meg egy bensőséges rendezvényen Pisznyák Máriának, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Területi Egysége Magyar Szakos Tanácsosának eddigi munkáját. Nyugdíjaztatása alkalmából tegnap a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskolában. Botka Ágnes összeállítását hallják.
2: Az ünnepeltet és az egybegyűlteket Vida Törnár Judit, a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola igazgatója köszöntötte.
3: Miért nevezhetjük rendkívülnek ezt a pillanatot? Több okból is. Hiszen a mai napon egy olyan személytől búcsúzunk, aki munkájával, példájával, hozzáállásával megpecsételte a muravidéki magyar és a kétnyelvű oktatás múltját, jelenét, és feltételezhetően a jövőjét is. És azért is különleges ez a nap, mert ezen az eseményen mindenki jelen van, aki fontosnak tartja a muravidéki kétnyelvű oktatást, és valamilyen szállal kapcsolódik Pisznyák Máriához. Számtalan továbbképzés, tanulmányi csoportokban folyó munka, projekt, országos tudásfelmérő dolgozat, tantervel kapcsolatos teendők, tankönyvfordítások, tankönyvírások, és még sorolhatnám, voltak az összekötő kapocs az intézmények dolgozói és Mária között. Tisztelt Pisznyák Mária, kedves Mari! Hihetetlen számunkra, hogy a mai napon itt állunk, és búcsúzunk tőled. A közösen eltöltött évek valamennyünkbe értéket képviselnek, gondolatait, jó tanácsait, segítik munkánkat, amikor néha megtorpadunk, kapaszkodót nyújtanak. Ez nem csupán egy karrier vége, hanem egy hivatás lezárása is.
2: Szekeres Ilona, magyar szakos tanár, Pisznyák Mária önfeláldozó munkáját köszönte meg.
4: Kedves Mari, 4 évtizedes pályafutásod eme gazdag értékteremtésről tanúskodik. Pillanatképek villannak fel előttünk egy Budapestről hazaérkező friss diplomásról, aki a magyar nyelv elkötelezett őreként kellő szigorral oktat és nevel, aki az anyanyelv szépségével fertőzi meg tanítványait, aki lépten nyomon arra törekszik, hogy a hamuba sült pogácsa mellé gyökereket és szárnyakat is helyezzen az elköszönők batyujába, aki egy évtized múlva továbbra is az oktatás berkeiben maradva, mégis másként és másutt is szerette volna megcsillogtatni tehetségét. A muravidéki magyar és kétnyelvű oktatás a szívügyed volt és marad. A Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Egységének oszlopos tagjaként tudásodat és tehetségedet sose öncélúan használtad. Szellemi-lelki vagyonodat 3 évtizeden át örömmel osztottad meg a pedagógusokkal, fiatalabbal, idősebbel egyaránt. És mind örült, akiket megszólítottál és magad köré gyűjtöttél, hogy veled dolgozzon, tőled tanuljon.
2: Pisznyák Mária meghatódva idézte fel a közös emlékeket.
5: Ez a mi közös ünnepünk, tehát nem csak annak az ünnepe, hogy én nyugdíjba vonulok, hanem mondjuk rá annak is, hogy magyar nyelv, kétnyelvűség, iskola, tanulok, tanárok, mindenki. És akkor, mikor így ezt letisztáztam magamban, akkor arra is rájöttem, hogy tulajdonképpen nekem ez a mai nap többet jelent, mint egy állami kitüntetés, és ezért köszönöm nektek. És ahogy így végig gondoltam ezt a 31 évet, amit én szaktanácsadóként dolgoztam, rájöttem, hát igaz, így végig gondoltam, hogy sokatokkal közreműködtem az elmúlt 31 évben, ilyen vagy olyan formában, tehát tesztek készítése, tantervírás, különböző projekték, tankönyvírás, tankönyvfordítás. Sok-sok közös feladat, amelyben ti legalább annyira fontosak voltatok, mint én, tehát nélkületek mindez nem lett volna meg, és köszönöm ezt is nektek. Tehát a továbbképzések idehaza vagy Magyarországon, azt hiszem, hogy számtalan szép és maradandó élmény, és alkalom volt a fejlődésre és tanulásra. Egyszer kiszámoltam, hogy ebben a 31 évben körülbelül 200 továbbképzést szerveztem nektek, elődeiteknek, és mindig hálás közönség voltatok, és elismerő szavakkal beszéltetek ezekről a programokról. Ennek én nem magam miatt örültem mindig, hanem hogy oké, szuper, jó, hogy valamit, ami magyar, tehát a miénk, a mi anyanyelvünk kisebbségben, hogy ebben ti valamit úgy éltek meg, hogy az jó és hasznos volt számotokra.
2: A továbbiakban Pisznyák Mária megemlékezett az elhunyt és a nyugdíjas pedagógusokról is, akiknek a megkezdett munkáját folytatták együtt. És mint elmondta, hivatásának a legfontosabb feladata volt, hogy a kétnyelvű, illetve nemzetiségi gyerekeknek ugyanolyan feltételeket biztosítsanak az oktatásban, mint másutt az országban. Az alkalmi műsorban Setár Lucia énekelt és gitározott.

0: A Lendvai Méhészek Egyesülete ismét nyílt nap keretében hívta fel a figyelmet a méhek és beporzók fontosságára. A méhészeket a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola melletti tanméhesnél Horváth Dávid is meglátogatta.
1: Stefan Cigut, a Lendvai Méhészek Egyesületének elnöke az egyesületi nyílt napról.
2: A nyílt nap már hagyományos rendezvénynek számít, amelyet gyakorlatilag Szlovénia szerte minden méhész egyesület megszervez. Célja a méhek, a méhészet, valamint minden ehhez kapcsolódó terület bemutatása az érdeklődők számára. A mézelő növények, a méhészeti termékek és a méhészeti felszerelések megismertetése. Természetesen fő célkitűzésünk az általános iskolás és óvodás gyermekek, valamint más nevelési oktatási intézmények csoportjai. Ugyanakkor évről évre egyre több felnőtt is ellátogat hozzánk, akiket érdekel ez a téma.
1: A méhészek idén 6 állomáson várták az érdeklődőket, ahol a tanméhesek mellett a mézelő növények kertjét, a méhészek felszerelését és a méhek által készült termékeket is megismerhették. A nyílt nap keretében pedig aktívan közreműködtek a Lendvai egyes számú KI tanulói is. Hogy idén mivel készültek, azt rádiónknak László Szabó Ingrid tanárnő mondta el.
3: Mint minden évben, az idén is részt vettünk a Méhész Egyesület nyílt napján. Az idei téma közmondások, szólások a méhekről, a méhészetről, és hát ezzel készültünk valójában. Először egybegyűjtöttünk nagyon sok közmondást, szólást, aztán beszélgettünk róluk, rájöttünk arra, hogy nagyon keveset ismernek a tanulók, azon kívül, hogy ügyes vagyok, mint a méhek, megmondhatom, hogy egyetlen egyet sem ismernek, de akkor elbeszélgettünk róluk, hogy mit jelent egy, mit jelent másik, és akkor hát, hogy ezt valamiféleképpen be is kell mutatni a többieknek, akkor úgy döntöttük, hogy kettő, amelyik mi számunkra a legérdekesebb volt, azt kiválasztottunk, és arról készítettünk ilyen rövidke kis báb előadást.
1: Hogy melyik közmondásra esett a választás, azt a 4. C osztály tanulói osztották meg velünk, akik bemutatták a méhekről szerzett tudásukat is.
4: Én Farkas Tára vagyok, és a 4. C osztályba járok.
5: Én Kovács Lucia vagyok, és szintén a 4. C osztályba járok.
6: Én Herzsina Kanzse vagyok.
7: Én Jani Julianna vagyok.
8: Én Bagár Lukás vagyok.
1: Mivel készültetek a mai napra, mit mutattok itt be?
8: Két előadást, akik ilyen óvodásoknak és a többi iskolásnak vannak.
5: Mi két mondást mutatunk be, egyiket szlovén nyelven, a másikat pedig magyar nyelven, és ezek az ügyes, mint a méh, és az, ahol a méhek zümmögnek, ott az élet virágzik.
1: Mit tudtok lényegében a méhekről? Mit tudnál elmondani a méhekről, ami számodra a legérdekesebb?
6: Hát, hogy a méhek tudnak bökni, és a bökistű meghalnak.
1: És te mit tudsz a méhekről?
7: Hát, hogy kis állatok, és mézet csinálnak. Ennyi.
9: Én azt tudom, hogy ha megszúrnak, vagy megcsípnek, akkor egy olyan része elhullik, és meghalnak.
1: És mi mindent adnak nekünk a méhek? Mit tudnátok felsorolni?
9: Mézet, termést, virágokat, és életet.
7: És gyümölcsöket.
1: És a felsoroltak közül számotokra melyik a legkedvesebb méhek által készített termék?
5: Nekem a méz.
6: Nekem is a méz.
7: Nekem a gyümölcs.
6: Nekem a virág.
8: Nekem is a méz.
1: A méhészek elmondása szerint a gyerekek nagy tudással rendelkeznek a méhekről. És mivel évről évre új generációk érkeznek, ez a tudás továbbadódik. A gyerekeken keresztül ezek az ismeretek pedig a családokhoz, a szülőkhöz is eljutnak. Ha pedig a gyerekek akár csak egy kis információ morzsát is hazavisznek, amely segít árnyalni a méhészetről alkotott képet, az már nagyon pozitív eredmény a méhek és méhészet számára.
0: Kilenc élményekkel teli évet hagy maga mögött Dávid, Kárla, Lán, Marcel, Martin, Paula, Tea és Vita. Ők azok a végzősök, akik ma búcsút intettek a dobronaki kétnyelvű általános iskolának. Meghitt, érzelmes, ugyanakkor pedig vicces műsorukat mind a társak és az iskola dolgozói, mind pedig a szülők könnyes szemmel meghatódva élték meg. A ballagási ünnepéről Szőke Krisztina készített összeállítást.
10: A ballagás napján a végzősök az iskola jól ismert udvarára és a tantermekre más szemekkel tekintenek. A megszokott helyek emlékeket idéznek fel, az első tanítási nap izgalmát, a közös kirándulásokat, a barátságokat, a sikereket és a nehéz pillanatokat is. Ilyenkor búcsút vesznek egy olyan közösségtől, amely hosszú időn át a mindennapjaik része, a biztonság alapja volt. Dobronakon Horváth Martin mesélt erről elsőként.
11: Horváth Martin vagyok, 9. osztálynak elnöke. Gyorsan eljött ez az idő. Először bele se gondoltam, hogy már a vége felé járunk. Ebben az utolsó hétben, amikor már nem tanultunk, akkor valahogyan felfogtam kicsit, hogy hát már itt a vég, kicsit nem érzem magunkat érettnek ez, de így kell lenni ennek. A felkészüléseket már régóta elkezdtük, már több hónapja ezelőtt, de valahogyan akkor nem volt ilyen intenzív, csak ebben az utolsó hétben minden összegyűlött, minden dolog, és ezért sok dologra kellett figyelni, kicsit össze is vesztünk, de megoldtuk a problémákat. Köszönjük a segítséget több tanárnak, aki átnézte, írt valamilyen szöveget, és segített nekünk a színpadra állítani a dolgokat.
10: A tanárok mellett a szülők is nagyon fontos szerepet játszanak az iskoláztatás során. Miben nyújtottak segítséget?
11: Legtöbbet a otthoni biztatás. Ha valamikor úgy volt, akkor fuvar és segítség, talán valami tanulásban, mikor még kisebbek voltunk, minden támogatásért, ennivalóért, hogy főztek nekünk.
10: Hova tovább?
11: Lendvárra a gépész technikumba terveztem menni. Érdekel ez a fajta a dolog. Ott láttam a legjobb helyemet most.
10: Majd még két ballagó végzős mesélt az élményeiről.
12: Varga Dávid. Boldog vagyok, hogy ennek a 9 évnek vége van. Várom már a középiskolát, de azért szomorú is, hogy elhagyom ezt az iskolát, és a barátaim is más iskolába mennek, mint én, úgyhogy kevert érzéseim vannak.
13: Én Marcel Magyar vagyok. Örülök, hogy vége van, és hogy most tovább megyek egy fokkal nagyobbra középiskolába. Néhány osztálytársaimmal továbbra is osztálytársak maradunk, de szomorú is vagyok, hogy véget ért, várom az újat.
10: Milyen volt az elmúlt 9 év? Mi marad leginkább az emlékezetetekben ebből az időszakból?
13: Hát a barátok legjobban, már sok mindent átéltünk együtt, de azért a fiatalabb tanulók is mindig megszépítették a napomat, mikor valamit mondtak, vagy együtt nevettünk egyet.
10: Mi fog leginkább hiányozni?
13: Barátok, osztálytársaim.
12: Nekem is úgy az osztálytársaim, meg a barátok, meg az egyszerű pillanatok, hogy lementünk az ebédlőbe 10 óraizni, meg akkor jöttem iskolába biciklivel, az ilyen kis pillanatok.
10: És vajon miben reménykednek a fiatalok?
13: Hogy legyen a középiskola is legalább ilyen jó, mint az általános iskola volt.
12: Hogy használják ki a középiskolát is minél jobban, élvezzük ki.
10: Így vélekednek a ballagó fiúk, akik ősztől a lendvai gimnáziumban gyarapítják tudásukat. A búcsú pillanata nem csak a tanulókat érinti meg, hanem a szülőket és a tanárokat is, akik segítették a fiatalokat az útjukon. Egy tanár számára a ballagás annak az odaadó munkának a beteljesülése, amelyet éveken át végzett. A dobronaki 9-esek osztályfőnöke Kolosa Tánja volt. A tanár ének tehetségéből kiindulva mindenkit elvarázsoló dallal búcsúzott az osztályától.

0: Kolosa Tánya 4 éve vette át a 8 fős osztály irányítását. Akkor első alkalommal vállalta ezt a szerepet.
1: Kezdő voltam, de nagy szerencsém volt ezzel a csapattal, mert egy nagyon kedves, segítőkész, lelkes, kíváncsi osztály, akik szerintem nagyon jó összekovácsolódtak, 4 fiú, 4 lány, és igazából a 9. osztályig már, tehát egészen ilyen remek műveket is tudtunk közösen előállítani. Ezért hálás is vagyok, tehát mindig a tanárok elmondták, hogy ezt az osztályt nagyon szeretik tanítani, tehát ezért büszke is vagyok rájuk, hogy ők ilyen emberekké váltak. Hát amit igazából üzenek nekik, az az, hogy maradjanak meg továbbra is. Ilyen őszinte, tiszta lelkű, kíváncsi, néha egy kicsit rosszalkodó, de az mind a jó és a rossz, az csak egy szó. És kívánom nekik, hogy ebben a zűrös világban, ebben a hajkurászásban tudjanak leülni, pihenni és a csendet is élvezni, és foglalkozzanak a mosttal, azzal a pillanattal, amit átélnek, és ne siessenek sehova előre.
0: A végzősök az a hagyományokhoz híven intézett néhány kedves szót, és megfogalmazta jó kívánságait Márián Kárdinár, Dobrona község polgármestere, valamint Varga Edit, a községi magyar önkormányzat elnöke. Búcsú beszédet mondott Miléna Ivanusa iskolaigazgató is, kiemelve.
2: Lehet, hogy itt kicsit féltek az ismeretlentől, de ez teljesen emberi. De higgyitek el, készen álltok. Már mindent magatokban hordoztok, amire szükségetek lesz a továbblépéshez. Tudást, jóságot és bátorságot. És ne féljetek hibázni, mert azok az élet legnagyobb tanítói. És soha, de soha ne hagyjatok, hogy bárki is kioltsa az álmaitokat.
0: A búcsú ugyan lezár egy fontos szakaszt, de egyúttal új kapukat is megnyit. Gratulálunk a sikeres lezáráshoz, és a szárnyak kibontakozását kívánjuk a végzősöknek mi is.

0: Ebben a tanévben is meghirdették a Kelepelő Muravidéki Magyar Gyermeklap pályázatát. Az iskolások idén a rajzos történettel nevezhettek. Ezúttal két első helyezés született. Az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanulója, Hebar Max, és a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola tanulója, Polgár Adél Iza pályaműve bizonyult a legjobbnak. A szervező nevében Király Meszelics Jutka felelős szerkesztő délelőtt adta át a díjakat abban az iskolában, amelyet az első helyezettek látogatnak. A lendvai díjátadóra Szőke Krisztina látogatott el.
1: Az idén már a Kelepelő negyedik évfolyamának a pályázata jelent meg. Az idén ilyen rajzos történet pályázatot hirdettünk meg, szóval az, hogy írni és rajzolni kell egy mondatba, vagy öt mondatos kis történetet kellett leírni. Az idei pályázatra kevesebb pályamű érkezett, mint az előző években. Nem tudom, mi lehet az oka, talán kicsit nehezebb volt a feladat, vagy nagyobb volt a kihívás. Na, de ennek ellenére nagyon sok szép pályaműt kaptunk, de úgy döntöttünk, hogy mert kettő úgy kiválott, hogy két első helyet osztunk ki, nem osztunk első, második és harmadik helyet, hanem két első helyet osztunk ki. Egyik első helyet díjazott ugye a lendvai iskolának a tanulói harmadik osztályos Hebar Max, a második első díjazott pedig a pártosfalvi iskoláról, a domonkosvai tagiskoláról érkezett, pedig Polgár Iza Adél.
2: Hangsúlyozta a Király Meszelics Jutka felelős szerkesztő, hozzáfűzve:
1: mindig így a tanév előtt igyekszünk, hogy ki is osszuk a pályázatokat, egy kis jutalommal jár ez, a gyerekek kapnak egy hátizsákot, amit nyáron tudnak használni, egy pólót, és egy toltartó is járt az idén hozzá. Remélem, hogy a következő években is még igyekszünk ilyen kis pályázatokat hirdetni, hogy a gyerekek fölkarolják, illetve tanárok, szülők is, ugye, mert ezeknek a kisebb korosztálynak még egy kis támogatás kell, hogy beküldik a pályaműveket, de összességében úgy meg vagyunk elégedve, mert szép dolgokat és pályázatokat kaptunk.
2: A két első helyzet közül a lendvai díjazottal beszélgettünk, aki nagyon szeret írni és rajzolni is, és mindig örömmel várja a legújabb Kelepelő számot.
3: Én Hebar Max vagyok, harmadik C-ben járok.
4: Te vagy az idei Kelepelő pályázat egyik győztese. Örülsz ennek, hogy neked sikerült az első helyezést elnyerned?
3: Igen, mert most először kaptam a májcát és a hátizsákot.
4: Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mit rajzoltál, miről írtál, mivel nyerted el ezt az első helyezést?
3: Hogy egy napon Ádám, az én barátom jött én hozzám, és együtt mentünk focipályára, és ott fociztunk, és én véletlenül a labdát a fejébe rúgtam, és ő nagyon sírt, de olyan bátor volt, hogy nem sokára megint nem sírt, és akkor együtt estig fociztunk.
4: Ez valóban megtörtént, vagy kitaláltad?
3: Kitaláltam.
4: Valaki segített neked megírni, vagy esetleg rajzolni?
3: Nem, csak a hibákat a tanárnőnek nézte.
4: Miért szereted a Kelepelőt?
3: Mert sok feladat van benne, és szép képek vannak benne.
2: Mesélte Hebar Max, a Kelepelő pályázat egyik nyertese. A díjazottaknak mi is gratulálunk.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Horváth Dávid és Szőke Krisztina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!
5: A Muravidék hullámhossza. MMR.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oleté Zsuzsa hírszerkesztő. Mai ülésén a szlovén kormány további 6 hónappal meghosszabbította bizonyos kőolajtermékek árának szabályozását. Eszerint a 95-ös oktán számú motorbenzin, a dízel és a fűtőolaj árának meghatározására vonatkozó jelenlegi módszer az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutaknál hetente egyszeri új árakkal legalább december közepéig érvényben marad. Csak úgy, mint 2025-ben, idén is forgalmas nyári szezonra számít a Budapest Airport, emelte ki François Berisso, a társaság vezérigazgatója egy pénteki háttérbeszélgetésen. Mint mondta, tavaly 154 célállomás 45 légitársasággal állt az utasok rendelkezésére, idén pedig 166 célállomás érhető el Budapestről 49 légitársasággal. 19,6 millió utast szolgáltak ki, ami 2 millióval magasabb szám, mint az előző évben. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy a fejlesztési program a következő 10 évben összesen 1 milliárd euróból valósul meg, és magába foglalja több más mellett egy új 35 ezer négyzetméter alapterületű fő terminál épület kialakítását, és egy új 15 ezer négyzetméteres utasmoló építését. Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást, valamint további könnyítéseket javasol a műtrágya válság miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodók számára az uniós élelmiszerbiztonság megőrzése érdekében, közölte a brüsszeli testület pénteken. A rövidtávú intézkedések első elemeként az Európai Bizottság összesen 540 millió euró támogatást adna a gazdáknak. A tagállamok ezt saját forrásból 200%-kal egészíthetik ki, így a teljes támogatási keret elérheti a 1,5 milliárd eurót. A második intézkedés csomag célzott módosításokat tartalmaz a közös agrárpolitikában, amelyek révén a tagállamok gyorsabban és rugalmasabban nyújthatnak segítséget a termelőknek a műtrágya vásárlásához. A héten a testület azt is javasolta, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. A bizottság javaslatait az Európai Parlamentnek és az uniós tagállamokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell még hagynia. Az 540 millió eurós támogatási csomagról a tagállamok várhatóan július végéig döntenek. A dél-koreai bíróság 30 év börtönbüntetésre ítélte Yoon Suk-yeol volt dél-koreai elnököt, amiért korábban drónokat küldött Észak-Koreába. Az ügyészek azzal érveltek, hogy Yoon 2024. októberében azért rendelte el a műveletet, hogy provokálja Észak-Koreát és ürügyet teremtsen a később bevezetett hadi állapothoz, amibe végül belebukott. Pénteken a szöuli kerületi bíróság hazaárulás és hatalommal való visszaélés miatt találta bűnösnek Yoont, valamint volt védelmi miniszterét Kim Jong-hyont, a védelmi elhárító parancsnokság volt vezetőjét, Yeo In-hyungot és a drónműveleti parancsnokságok volt vezetőjét, Kim Jong-dae-t. Kim Jong-hyun 30 év börtönbüntetést kapott, míg Yeo 15 évet, Kim Jong-dae pedig 3-at.
2: Időjárás.
1: A délután folyamán észak felől fokozatosan megnövekedik a gomoly felhőzet, kivéve a déli országrészt, ahol többnyire napos marad az idő. Délután 19 és 25 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk.
0: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon, a forgalmi rendőrség az esti órákig Gornyi Petrovci körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés: a megsérült falburkolat miatt a Steyr autópálya Golorebro és Pletovária alagútjában mindkét irányban csak legfeljebb 4,2 méter magas járművek számára engedélyezett a forgalom.

0: csodálatos világunk. Legek, rekordok és csúcspontok.
1: Jó napot kívánok, Szabó Márk vagyok. Kósa Ferenccel ma a labdarúgó világbajnokságok legérdekesebb momentumait kerestük össze. Hajrá!
2: Tehát itt van a foci világbajnokság, ami ennek a nagyon népszerű sportnak az ünnepe mindig. Újabban ilyen-olyan kontroversz kérdések is vannak körülötte, az most más kérdés, de arról szól tényleg, hogy itt tudtak a nemzetek megmérkőzni, azért ugye jó ez, mert akkor nem kell háborúkban megvívni népeknek a küzdelmeiket, hanem elég, hogyha csak itt a focipályán történik ez meg, és ez szintén itt nagyon fontos, ugye az az eredmény, ami itt születik viszont.
3: Hát egyértelmű, ugye nagyon fontos, majd később kiderül, sőt, foci miatt háborúk is voltak, majd elmondhatjuk, több ember öngyilkos lett, stb. Szóval még ilyen is belefér, úgy mondjam, a pakliba. Talán bevezetésként annyi, hogy számos kiváló rendezvény teszi érdekesebbé az életünket, ilyenek például a sportrendezvények, és mindenképpen a sportrendezvények közül a kettő legfontosabb az olimpiai játékok, és természetesen a foci világbajnokság. Az idén június 11-től július 19-ig rendezik meg három országban, az Amerika Egyesült Államokban, Kanadában és Mexikóban. Szervezője természetesen a FIFA, pontosabb neve a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség. Székhelye Svájcban található, Zürichben, talán annyit még meg kell említeni, hogy elnöke a svájci Gianni Infantino, hát neve is elárulja, hogy olasz származású, de tudjuk, hogy Svájcban olaszok is élnek. 211 ország a FIFA tagja.
2: Annyi ország a Földön talán nincs is.
3: Annyi ország a Földön nincs is, el kell mondanunk azért például, mert ami illeti az Egyesült Nemzetek szervezetét, ott például Nagy-Británia egységesen szerepül, ami a focit illeti, tudjuk, hogy ott van az angol válogatott, a Skócia, a Velszi és az észak-ír válogatott is.
2: Pontosan, és lehetne még mondani talán más példákat is, most hirtelen nem jut eszembe, de könnyen megtörténhet, hogy külön lép fel valamelyik országnak egyes régiója.
3: Hát egyes régió, ugye néhány új ország is jött létre, például első ízben fog szerepelni a foci világbajnokságon a Curaçao válogatottja. Curaçao egy szigetország, Venezuelától északra található.
2: Igen, onnan egy ital is származik, nem tudom, én Curaçao-nak szoktam mondani, de lehet, hogy rosszul mondom, nem tudom, eztán portugálul van, vagy hogy is.
3: Aha, lehet, hogy én is jól ejtettem ki, ugye. Az ország nevét.
2: De nagyon jó példa, igen, köszönöm szépen. No, és akkor lássuk a világbajnokság történetét egy picit, pár számot, azért itt is vannak rekordok, persze rengeteg.
3: Hát igen, 1930-tól napjainkig 22 foci VB-t rendeztek meg, az első az Uruguayban volt. Hát a győztesek listája is nagyon érdekes képet fest. Brazília vezet a örök ranglistán, 5 alkalommal volt világbajnok, Németország és Olaszország 4-szer, Argentina 3-szor, és az argentinek az aktuális világbajnokok, Franciaország 2-szer, Uruguay 2-szer, valamint Anglia és Spanyolország 1-1 alkalommal tudott győzni a foci VB-ben. Ez azt jelenti, hogy összesen 8 nemzet válogatottja volt eddig világbajnok.
2: És most majd meglátjuk, hogy ki lesz az idén. Többi helyezetről is legyen egy-két szó, hiszen itt azért nagyon jó, hogyha a válogatott bekerül a 8 közé, akkor már azért nagyon nagy eredmény.
3: Hát igen, az már nagyon nagy eredmény, ha 4 közé, akkor még nagyobb, ugye? Az éremtáblázaton eddig 21 válogatott szerepel, Hollandia például 3-szor volt döntős, 1974-78 és 2010-ben, 74-ben a házigazda NSK-tól, 78-ban a házigazda Argentinától kapott ki a döntőben, úgyhogy a Hollandiának 3 ezüstje van. Most érdekes, hogy Magyarország és a volt Csehszlovákia az előkelő 10. helyen szerepelnek, hozták a 10. helyet, mindkét válogatott 2-szer volt a döntőben, és alul maradtak Magyarország 1938-ban és 1954-ben, erről majd beszélünk bőven, hát úgy gondolom, hogy ez az 54-es veresség még napjainkban is fáj nekünk.
2: Igen, az sajnos egy legendás futballmeccs volt, ahol egyébként a magyarok voltak az esélyesebbek.
3: És a jobbak is. Csak egy válogatott vett részt a valamennyi világbajnokságon, ez pedig Brazília, szóval 22 alkalommal, ez idáig 80 válogatott szerepelt a tornákon, Magyarország 9 alkalommal, Szlovénia pedig 2 alkalommal. Persze a történelem folyamán a részvévők száma változott, gyarapodott, az első VB-n Uruguayban csak 13 csapat szerepelt, egyébként 16-os tornát írtak ki, de hát néhány európai válogatott úgy gondolta, hogy túl messzi van Uruguay, oda kellett hajózni, stb.
2: Montevideo, Boktevideo.
3: Montevideo, igen, a Montevideo-ba, igen. Később majd 16-ra bővítették ezt a számot, na majd 1982-ben Spanyolországban már 24 válogatott volt, 98-ban Franciaországban már 32, és a következő VB-t, amely itt van előttünk, azon pedig már 48 válogatott fogja rúgni a labdát.
2: Ezért volt fontos eddig is, de azért ezután is, hogy már kikerülni is nagyon nagy dolog egyébként, tehát nem csak, hogy itt a 8-ba bekerülni, tehát aki már ott lehet ezen a tornán, az már nagyon örülhet, hiszen itt egy óriási érdeklődés övezi és itt rengeteg pénz is ugye megfordul, ez mondtuk már, hogy a világ legnagyobb eseménye az olimpia mellett.
3: Hát igen, jóval könnyebb kijutni az európai foci bajnokságra, ahol 24 válogatott szerepel, mint a foci világbajnokságra, ahol Európából csak 16 válogatott szerepel, úgyhogy egyértelmű.
2: Igen, tehát a többi kontinensről picit egyszerűbb kijutni talán, például a brazilok mindig ott tudtak lenni nálunk, persze, meg az olaszok többször is lemaradtak.
3: Hát igen, most van harmadszor zsinórban. Magyarország pedig 10-szer zsinórban, erről majd később beszélünk. Talán néhány érdekesség rekord a világbajnokságokról. Egy mérkőzés a legtöbb néző 1950-ben volt Brazíliában, szóval a fővárosban, Rio de Janeiroban, ahol a Brazília-Uruguay döntőt a híres Maracana stadionjában pontosan 199.954 néző szurkolta végig, szóval 46 személy hiányzott a 200.000-ből, szinte napjainkban már elképesztő adat. Hát talán azt is meg kell említeni, hogy Uruguay 2-1-re győzött ezen a mérkőzésen, utána állítólag néhány brazil szurkoló öngyilkos lett.
2: Aztán már múltkor mondtuk a nagy stadionoknál, hogy most már azért inkább valamennyivel kevesebben vannak, hogy legyen biztonságosabb az élmény, hiszen sokszor voltak a stadionokban is tragédiák, akár még ilyen világbajnokságokon is.
3: Hát igen, aztán, hogyha nézzük tovább ezt a listát, a rekordok listát, Pele az, aki legtöbbszörös világbajnok játékos volt, 3 alkalommal emelte magasba a világkupát 58-62-70-ben, a legtöbb gólt egy tornán a francia Gilles Fontaine szerezte, 13-ot rugott 1958-ban a svédországi bajnokságban. A legtöbb világbajnoki mérkőzés pedig Lionel Messi játszott, a 26-ot a világbajnokságon. A legnagyobb arányú győzelmek is érdekesek, itt Magyarország is rajta a listán. Ez 9 gólos volt, és 3 alkalommal történt meg. Magyarország 1954-ben 9-0-ra verte Dél-Koreát a svájci világbajnokságon. Úgy szintén 9-0-ra tudott nyelni Jugoszlávia Zajra ellen 1974-ben. És a listán még egyszer Magyarország szerepel az 1982-es spanyolországi világbajnokságon. Magyarország 10-1-re verte Salvador válogatottját. Az is érdekes, hogy a legtöbb gólt egy világbajnokságon úgy szintén Magyarország válogatotta szerezte 1954-ben, Svájcban 27 gólt tudtak szerezni a magyar játékosok. Hát csak nézem ezt a listát, Dél-Korea ellen 9-et, NSK ellen 8-at, az a NSK ellen, akitől majd a döntőben kikapunk sajnos 3-2-re, brazilianok 4 gólt tudott rugni a válogatott, és majd akkor elődöntőben Magyarország legyőzi az aktuális világbajnokot, az pedig Uruguay volt, úgy szintén 4-2-re.
2: Igen, itt fantasztikus eredmények voltak, aki teljesen a torna favoritja volt ez a kis ország akkor, ami pedig ugye a világháború után gazdaságilag nem állt éppen jól, meg politikailag se. Ugye ez egy ilyen rákosi korszakban történt.
3: Egyértelmű le a kalappal, ahogy mondod, és Magyarország abszolút esélyes volt, nem csak a döntőben, hanem már mint az egész világbajnokságon, ha nézzük a játékosok minőségét. Ezen kívül azt is kell tudni, hogy ez az aranycsapat, hát azért aranycsapat, mert megnyerte az aranyérmet az olimpiai játékokon, sajnos a VB-t nem nyerte meg, ugye a Helsinki olimpiát meg tudta nyerni, a magyar válogatott a Puskásék 30 mérkőzést veretlenek voltak zsinórban.
2: Azért oda akarták adni már a magyaroknak a torna előtt az aranyérmet gyakorlatilag, annyira domináltak.
3: Így van.
2: Mégis, ugye, elvesztették a döntőt. Összeesküvés teóriákból van azért egy pár, hogy ez miért történhetett, hogy ez politikailag volt motiválva.
3: Hát igen, van itt több ilyen összeesküvés elmélet, az egyik az, hogy locsolták a pályát, ugye, és ez kedvezett a németek számára, hiszen ők már valamilyen modernabb futball cipőkkel, papucsokkal rendelkeztek, mint a magyarok, ugye? Stb.
2: Igen, de az Wunder von Bern,
3: igen,
2: a berni csoda.
3: A berni csoda, igen, igen, néztem.
2: Tegyük hozzá, hogy bocsánat, Berna egyből ott van a német határ mellett.
3: Igen, ott van a német határ mellett, ugye ez is lehet egy ilyen döntő. És mi meg kell említenem a harmadik dolgot, én ezt a mérkőzést megnéztem teljes egészében, nem akkor természetesen, még nem éltem. 80. perc körül Magyarország rugott egy gólt, amikor már a labda benn volt a hálóba, akkor emelte fel, kérem szépen, a touchbíró az ászlaját, hogy les. Holott, ha megállítjuk a képet, már természetesen meg lehet állítani, a mai technika mindent meg tud mutatni, messze menőleg lesről nem volt szó. Szóval lehetett volna egy 3-3 és akkor hosszabbítások.
2: Igen, tehát könnyen lehet, hogy itt valami volt a háttérben, ugye akartak kedvezni a szintén akkor fölálló világháborútól tépázott Németországnak, mondom, közel is volt ugye nagyon a helyszín Németországhoz, egyből szinte hazai pálya volt.
3: Hazai pálya volt.
2: Hát igen, mert ugye ott az első körben ott azért egy komoly vereségbe futottak bele a németek, de jó, oké, ilyen már megtörtént a sportban többször is, ugye ezért szeretjük, meg kiszámíthatatlan.
3: Hát igen, de sajnos velünk legtöbbször. Ha nézem a sportot, ugye úgy a vízilabdában, ugye a kézilabdában, női kézilabda, világbajnoki döntő 2003 is, még lehetne sorolni. ilyen eseményeket.
2: Na most vagy szerencsétlenség, hogy a hollandokra is szokott jellemző lenni ilyesmi, meg vannak olyan nemzetek, akik valahogy így a peh követi őket, vagy pedig a sportdiplomáciában is ugye nagyon fontos, hogy az ember ott az élen legyen, vagy egy ország, és oda meg megint ugye pénz kell, és befolyás, és hatalom, mert ugye a bíróknál, meg a szabályoknak a értelmezésénél, az óvásoknál ott ugye ilyen sportdiplomáciai kérdések is fölmerülnek.
3: Hát egyértelmű, meg itt még talán felmerül a lélektani, vagyis a pszichai felkészülés is, úgyhogy ezeknek a kis válogatottak mindenképpen jobban pszichailag fel kell lenni készülve, már várható, hogy egyes bizonyos bírói döntések nem nekik fognak kedvezni. Na most visszatérve még a rekordokhoz, meg kell említeni, hogy néhány játékos sült öt világbajnokságon is szerepelt, például mint Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo, úgy gondolom, hogy ezek a fiatalabb hallgatók számára is ismerős játékosok. Na talán azt is még el kell mondani, hogy a legtöbb gól egy mérkőzésen, az Ausztria-Svájc mérkőzésen született 1954-ben, úgy szintén, hogyha már Svájcról beszélünk, 12 gól, Ausztria 7-5-re győzte le Svájcot. És van még egy rekord, itt a rekordlistánkon a leggyorsabb gól szerzője, egy török játékos, Hakan Şükür, még emlékeznek rá, hallgatók biztos, a Dél-Korea elleni mérkőzésen 10 másodpercet használt, hogy betalált a hálóba.
2: Igen, ez se rég volt. És akkor még egy picit talán Magyarország a világbajnokságon a lényeget már elmondtuk, de azért volt pár emlékezetes szereplés. Mint mondtuk, Szlovénia is azért ott volt, nagy ne hagyjuk.
3: Szlovéniáról is fogunk majd beszélni, persze. Valamikor egyértelmű volt, hogy a magyar válogatott kijutott a világbajnokságra, hát napjánk ma sajnos nem. A helyzet 1986 után, a mexikói világbajnokság után változott meg, ettől fogva zsinórban, kereken 10 világbajnokságról maradt ki a magyar válogatott. Hát múltkor egy kedves magyarországi barátom viccelődött velem is, mondta, hát mi magyarok már 40 éve nem kaptunk gólt a foci VB-n, én hozzátettem, a 40 éve nem is rúgtunk, hát szóval ez a tisztelt 4 az 40, ugye?
2: Igen, viszont most nem jutottunk ki, következő alkalommal viszont nem csak, hogy kijutunk, de meg is nyerjük.
3: Mondta valaki, jó humor érzéke van, Isten adja, hogy így legyen. Azt is el kell mondani, hogy eközben, míg mi tízszer kimaradtunk, addig valamennyi szomszédaink kijutott a VB-re, még egyszer kihangsúlyozom, Ausztria, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia is két alkalommal, és ezek közül a legeredményesebbek a horvátok voltak, ők 2018-ban döntőt játszottak Franciaország ellen, alul maradtak 1998-ban, és 2022-ben pedig bronzérmet szereztek. Hát ami a magyar focistákat illeti, szóval valahogy sajnálattal kell, hogy mondjam azt, hogy két nemzedék generáció nem látta a magyar válogatottat szerepelni a világbajnokságon élőben, úgyhogy te se láttad. Így van, sajnos.
2: Én kevertem az Európa bajnokságokkal, ott viszont ugye nagy örömünkre.
3: Igen, az más. Szóval az utolsó szereplés az 1986-ban volt Mexikóban. Én még emlékszem a 1978-as válogatottra, Argentinában egy kiváló magyar válogatott volt, sajnos egy olyan csoportba került, ahol továbbjutás szinte lehetetlen volt, Argentina, Olaszország, Franciaországgal egy csoportba. Argentina ellen a magyar válogatott nagyon jól küzdött, utána kizárás is volt, stb. Sőt, vezetett 1-0-ra. Gondoljunk bele, hogy egy csoportba, ahol Magyarország szerepelt, Argentina késő világbajnokság lett, Olaszország pedig a negyedik. Szóval ez volt már szemenőleg a legerősebb csoport.
2: Halálcsoport,
3: így van. Aztán a 82-ben Spanyolországban úgy szintén Argentinával kell megmérkőzni a Magyarországnak. 4-1-re kikap, úgy szintén Belgiumtól 4-1-re kikap, Salvador pedig 10-1-re legyőzi. Azt már említettük, hogy ez az egyik legnagyobb győzelem a világbajnokságokon. És még emlékszek a 86-os válogatottra Mexikóban. Kanadát le tudtuk győzni 2-0-ra, franciáktól már kikaptunk 3-0-ra, viszont katasztrofálisan játszott a válogatott Szovjetunió ellen, amikor 6-0-ra kikapott.
2: Hát igen, ez ugye legendás, sajnos ez a mérkőzés, és akkor ezzel véget is ért a szereplés ott, de mondom már az, hogyha kijutott egy csapat és ilyen csoportkörben játszhatott, már nagy dolognak számít. Látjuk most is, ugye szomorkodunk, hogy milyen rég már nem volt erre példa.
3: Hát igen, talán visszatérve az 1954-es döntőre, ugye, már említettük, Bern, Wangdorf Stadion 64 ezer néző előtt folyt ez a döntő mérkőzés, hát 64 ezer néző az nagyszerű, egy kulisz. Magyarország a 6. percben 1-0-ra vezetett Puskás góljának köszönhetően, a 8. percben már 2-0 volt, Szibor szerzett gólt, na és később akkor következett ez a nagy fordulat, 10. percben 1-2, a németek gólt lőnek Morlock, rán a 18. percben kiegyenlít, és ugyanez a játékos majd a 84. percben dölti el a világbajnokság sorsát. Említettem, hogy a magyarok rúgtak még egy gólt, sajnos a touchbíró lest jelzett, már említettem, előbb is holott a lesről szó se volt.
2: Igen? Furcsaságok vannak ezzel a mérkőzéssel kapcsolatban, de hát nem ez az egyetlen mérkőzés, amivel kapcsolatban vannak így furcsaságok. Van. Ne felejtsük el, hogy nagy a tét ezeken a meccseken nagyon. És akkor mondtuk, hogy 38-ban Franciaországban szintén ott volt Magyarország, és nagyon szépen szerepelt.
3: Így van. Talán Szlovéniáról néhány gondolat. Szlovénia két világbajnokságon vett részt, 2002-ben Dél-Koreában, a 3 veres vereséget könyvelt el a csoportkörben, és kiesett Spanyolországtól, Paraguaytól és a Dél-Afrikai Köztársaságtól. A negyedik helyen fejezte be a csoportot, amely 2010-ben pedig a Dél-Afrikai Köztársaságban, hát ott meg nagyon jól szerepeltek, megverték Algériát 1-0-ra, az Amerikai Egyesült Államok ellen döntetlen 2-2-t játszottak, habár a félidőben 2-0-ra vezetett Szlovénia, tehát a döntő mérkőzésben pedig kikaptak Angliától, úgyhogy egy győzelemmel, egy döntetlennel és egy verességgel sajnos a harmadik helyen zárták a csoporttornát, és így nem jutottak tovább.
2: De azt hiszem, hogy ez már egy nagyon tisztes helytállás egy volt, erre szépen emlékszünk is. Olyan szintre nem tudtuk vinni, mint a horvátok, az igaz, akik nem egy nagy nép, és mégis ez sikerült nekik valahogy, azért ez egy csodálatos dolog, de annak is szerintem valamilyen szinten a szlovénok is tudtak örülni, hiszen na, én legalábbis úgy tartom, hogy ebből a régióból kéne szurkoljunk a csapatoknak, legyen ez egy Ausztria, Magyarország, Szlovénia, akármi, mert hogy ugye nehezebb nekünk, mint akár az olaszoknak szintén ebből a régióból, de hát ott azért sokkal nagyobb országról van szó, vagy a németeknek, de jó, nem mindenki ért ezzel egyet, van, aki tényleg el van számva, hogy csak az ő saját nemzetének szurkol.
3: Hát igen, egyetértek veled, a sport egyik fő célja talán az volna, hogy valahogy közelítse az emberi kapcsolatokat hozzá, egyben a, nem csak az embereket, hanem már a népeket is, de hát sajnos sokszor egész más irányban halad a dolog. Ennek ellenére én optimista vagyok, szurkoljon bárki bárkinek akar, ugye, de legyen ez egy fesztivál, olyan dolog, ahol az ifjúság is majd nevelkedni tud, nem pedig, hogy a fejüket tartják, hogy miket látunk, miket hallunk a sportpályákon. Én annak örülök legjobban, amikor látom különböző államokban lehetséges az is, hogy a foci mérkőzéseken kivált Spanyolországban egymás mellett ülnek a két különböző csapat szurkolói, de hát semmilyen konfliktus nem adódik ebből.
1: Csodálatos világunk, legek, rekordok. Ezek voltak az eddigi VB-k rekordjai, de ki tudja, milyen újabbakkal gazdagodhatunk majd a következő hetekben. Mi pedig találkozzunk egy hét múlva is, akkor viszont egy ismétléssel. Ugyanis a nyári időszakban Kósa Ferenccel közös műsorainkból válogatunk. Ismétlünk hetente meg egyet. Ajánljuk figyelmükbe ezeket is. Kósa Ferenccel mára itt búcsúzunk, szép napot kívánunk!

Dai, dai, we go, dale, ale, let's go, énekli Shakira, és hát kiderült, hogy nélküle nem lehet foci VB sem, ugyanis idén is az ő feladata lett az, hogy megénekelje a hivatalos dalt, vagyis hát megírja a hivatalos dalt teljesen pontosan. Na de a foci VB-től és a zenétől egy kicsit eltávolodva, egy perccel vagyunk fél öt után, és van egy esemény, amit pont most szerveznek meg, méghozzá a Firuze Esmaeli Szombathelyen élő hiperrealista festőnő portré kiállításának megnyitója. Méghozzá a Kapszai Falu Otthonban. Erről az eseményről már szóltunk a mai programajánlóban. 16:30-kor kezdtek, vagyis nem is annyira sokkal ezelőtt, úgyhogy ha most indulnak, még biztosan odaérnek a megnyitóra és ugye a kultúrműsorra, ami a megnyitóval együtt jár. Ismételten a Kapcai Falu Otthonban van ez megrendezve, 16:30-kor kezdtek, és a kiállítás egyébként egészen 19 óráig lesz megtekinthető, úgyhogy ha megnyitóra nem érnek oda, akkor még mindig érdemes lesz ellátogatni a Kapcai Falu Otthonba 19 óráig, és megtekinteni ezt a kiállítást. Ugye ritkán van az, hogy hiperrealista képeket látunk itt valahol a környéken, úgyhogy ne hagyják ki ezt az alkalmat, látogassanak el Kapcára, a Falu Otthonba, és nézzék meg ezt a kiállítást, ugye a festőnőnek a munkáit. Na de, hogyha már események és programok, akkor említettük, hogy nem csak ez az egy programunk van ma, hanem 19 órakor a Placon a MISZ, vagyis a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet megszervezi a Mit szeretnének a fiatalok kerekasztal beszélgetést. Ott Horváth Ferenc országgyűlési nemzetiségi képviselő, Bogár Pátrik, a Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet elnöke, Basa Morisza, a Dobronaki Ifjak Szervezetének elnöke, és Krajácsics Áron, a Lendvai Egyetemisták klubjának elnöke is szólni fog. Úgyhogy mindenképpen érdemes lesz ide is ellátogatni. Közös gondolkodás és eszmecsere a fiatalokat érintő kérdésekről. Ez lesz a fő téma ezen a kerekasztal beszélgetésen. Egyébként maga a beszélgetés körülbelül 45 perces, akkor egy rövidke kávészünetet iktatnak be, és 20 órától már nem formális beszélgetés a fiatalok jövőjéről Muravidéken várja az érdeklődőket. Úgyhogy, ha portrékiállításra nem is, akkor erre a kerekasztal beszélgetésre el lehet látogatni, ismételten 19 órakor kezdenek. Mi ennyi információval érkeztünk, most pedig folytatjuk tovább, zenével érkezik az LGT és a Sineken.

Négy kézláb megyek hozzád, az Anna and the Barbies dalát hallhattuk az imént, és egy felhívással érkeztünk, ugyanis a Lendvai Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség idén is megszervezi a Nemzetközi Halászléfőző versenyt. A rendezvényre július 4-én szombaton 13 órától kerül sor Lendván, a Kubisz szálloda és a Bella Venecia közötti parkolók területén. Akik szeretnék próbára tenni főző tudományukat és megmérettetni magukat a halászlé készítésben, azok június 22-ig jelentkezhetnek a versenyre. A részvétel egyébként ingyenes, nevezési díj nincs. A nevezési lap pedig letölthető a www.lendva.info honlapról, vagy személyesen igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. További információ a szervezőknél kérhető, minden érdeklődőt pedig szeretettel várnak a Lendvai Nemzetközi Halászlépfőző versenyre. Tehát ismételten, hogyha valaki szeretné próbára tenni főző tudományát, és szeretne jelentkezni a versenyre, azt június 22-éig teheti meg. A részvétel ingyenes, a nevezési lap pedig a www.lendva.info honlapról letölthető, vagy személyesen igényelhető a Lendva Községi Magyar Nemzeti Önkormányzati Közösség irodájában. Ennyit a mi kis felhívásunkról, folytatjuk tovább, most már egy ikonikus dallal, Billie Eilish érkezik, és a Birds of a Feather.

Béliális után mi természetesen érkezünk még jó néhány zenével. Itt lesz velünk a folytatásban a Magnifico és a Here I Come, Here I Go című daluk, ami pedig az időjárást illeti, hát úgy tűnik, hogy nem fog bennünket megakadályozni abban, hogy ellátogassunk bármilyen programra, vagyis a mit szeretnének a fiatalok kerekasztal beszélgetésre, vagy esetleg Firuze Esmaeli Szombathelyen élő hiperrealista festőnő portrékiállításának megnyitójára a Kapcai falu otthonba. Ugyanis, ahogy egyelőre a jelentések mutatják, legfeljebb egy-egy felhőben lesz részünk itt a Muravidéken, úgyhogy érdemes lesz ellátogatni akár ezekre a programokra, ha pedig mégsem, akkor a Muravidéki Magyar Rádió a folytatásban is itt lesz önöknek, érkezik pontban 5 órakor Oleti Zsuzsa friss hazai és külföldi hírekkel, 5 óra után pedig várja önöket az operettek világa.

Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton mer.

0: Hírek a Muravidéki Magyar Rádióban.
1: A mikrofonnál Oléti Zsuzsa hírszerkesztő. Mai levelező ülésén a szlovén kormány további 6 hónappal meghosszabbította bizonyos kőolajtermékek árszabályozását. A kormány döntés értelmében a 95-ös oktánszámú benzin, a dízel és a fűtőolaj árának meghatározására vonatkozó jelenlegi módszer hetente egyszeri új árakkal legalább december közepéig érvényben marad az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutaknál. A magyar rendőrség péntek kora délután újabb részleteket közölt a hajnalban az M1-es autópályán Győr közelében történt 2 halálos balesetről, amelyekben összesen 8-an vesztették életüket. A 2 baleset egymástól alig másfél kilométerre történt. A tragédia sorozat hajnali 4:30 körül kezdődött az autópálya 115-ös kilométerénél a Hegyeshalom felé vezető oldalon. Itt egy török állampolgár által vezetett teherautó eddig tisztázatlan körülmények között, vélhetően a sofőr elalvása miatt a lezárt sávban álló munkagépeknek ütközött, majd kigyulladt. Vezetője a helyszínen meghalt. 3/4 órával később, 5 óra 15 perc körül az előző helyszíntől nem messze újabb baleset történt. Az első baleset miatt lelassuló forgalomban egy moldáv rendszámú kisbusz feltehetően sofőrének elalvása miatt nekiütközött egy előtte haladó ukrán teherautónak. A kisbuszban utazó 9 külföldi férfi közül 7-en meghaltak, 2 embert a mentőkórházba szállítottak. Andrej Plenković horvát miniszterelnök ma üdvözölte Szlovénia döntését, miszerint feloldja a Horvátországgal közös határán 2023. októberre óta ideiglenesen visszaállított határellenőrzést. Mint ismert, az Európai Bizottság a múlt héten szólította fel Szlovéniát és 8 másik schengeni tagállamot, hogy tegyék meg ezt a lépést. Németország törvénnyel készül módosítani a tartalékosokra vonatkozó kötelezettségeket, de nem kényszerít senkit katonai szolgálatra. A Bundeswehrnek bővülnie kell, ebben pedig a tartalékos állomány szerepe egyre fontosabbá válik. Az állomány tagjaira a kettős önkéntesség elve vonatkozik, azaz a feleknek egyenrangúan, kényszermentesen kell együttműködniük, tehát nem csak maguknak, a tartalékosoknak kell önként jelentkezniük a szolgálatra, hanem a munkáltatójuknak is hozzá kell járulnia a munka alóli felmentésükhöz. Boris Pistorius, német védelmi miniszter, egy új tartalékos törvénnyel szeretné részben felpuhítani a rendszert, és kötelező szolgálati gyakorlatokat vezetne be. Június 12-ére virradóra orosz drónok támadták Ukrajna több pontját Kijev közelében és Mikolaivnál. Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 117 drónt indítottak. Az ukrán légvédelem azt közölte, hogy ezek közül 102-t lelőttek, vagy más módon semlegesítettek, mielőtt elérték volna célpontjaikat. A legsúlyosabb incidens a Kijevtől keletre fekvő Borispil járásban történt, ahol egy dróntámadás nagy kiterjedésű tüzet okozott egy infrastrukturális létesítménynél. A tűzoltók mintegy 2000 négyzetméteren küzdöttek a lángokkal. A katasztrófa védelem által közzétett felvételeken jól látszott, hogy az egységeknek nagy mennyiségű habbal próbálják megfékezni a tüzet. Teljesen leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is világszerte péntek délután. 4 óra alatt mindhárom közösségi oldalra több ezer bejelentés érkezett a Down Detektoron, majd végül a hiba bejelentő oldal is teljesen összeomlott, de az még nem tisztázott, hogy a sok bejelentés okozta a leállást.
2: Időjárás.
1: Szombaton többnyire derült idő várható, legfeljebb az észak-keleti ország rész felett növekedhet meg átmenetileg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Hajnalra 7-14 fokig frissül fel a levegő, déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap is eleinte napos idő várható, majd délután északon már záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyek éjszaka is folytatódnak. Hétfőn többnyire borult lesz az ég, helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet, ezzel együtt kissé hűvösebbre fordul ismét időjárásunk.
0: közlekedési hírek.
1: Vidékünkön továbbra sincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyi-Petrovci körzetében ellenőrzi ma gyakrabban a járművek sebességét.

Lehár Ferenc zeneszerző, operett komponista és karmester. Előadói pályafutását színházi hegedűsként kezdte, emellett katonazenekarban is játszott 1899-ig. Első zeneszerzői próbálkozásai kudarcba fulladtak, ezért átvette apja katonakarmesteri posztját, amelyet csak 1902-ben adott fel, amikor bemutatták első operettjét, a Bécsi asszonyokat, amely világsiker lett és meghatározta további munkásságának fő irányvonalát. Az igazi elismerést azonban a Vígözvegy, a Luxemburg grófja és a sorozatunkban masorra kerülő Cigányszerelem hozta meg számára.

Életének legnagyobb részét az osztrák fővárosban és rövid ideig Berlinben töltötte. Itt mutatták be nagy sikerű operettjeit. A század elejé operett egyik legkiválóbb képviselője volt. Érdemes megemlíteni a Garabonciás című operát 1943-ból, amely Lehár utolsó színpadi műve volt. Ez a 33 évvel korábban keletkezett cigányszerelem módosított változata. A nagy gazdasági világválság a színházakat sem kímélte meg, sokat bezártak vagy átalakítottak. Ugyancsak ebben az időszakban jelentek meg a legélesebb kritikák az operett létjogosultságát és szükségességét illetően, és ezzel együtt a Lehárt érintő kritikák is, hiszen ő számított a műfaj legkiemelkedőbb alakjának. Mindemellett a közönség körében Lehár továbbra is hatalmas hírnévnek örvendett. Lehár Ferenc az ausztriai Bad Ischl-ben hunyt el 1948. október 24-én, életének 88. esztendejében. Összesen 31 operettet írt. A legtöbbnek Bécsben volt a premierje, de valamennyit rövid időn belül Budapesten is műsorra tűzték. A magyar zeneszerző és karmester előkelő helyet foglal el a zene történetében, mint az egyik legkiválóbb operettszerző. Hatása a műfajra annyira jelentős volt, hogy nem túlzás azt mondani, hogy ő alkotta meg a modern operettet. Ismert az egész világon, a legnépszerűbb zeneszerzők egyike.

A Cigány szerelem című operettet 1910. január 8-án mutatták be Bécsben. Nagy siker volt, hosszú sorozatokban szerepelt a színpadon. Hamarosan Németországban is színpadra került. Magyarországon 1910. november 12-én mutatták be a Király Színházban. A történet nem ismeretlen, hiszen rengeteg regényben, filmben feldolgozták már a témát. A szép és gazdag lányka, a szintén gazdag és, tegyük hozzá, általában idősebb vőlegény helyett, a szegény, de szenvedélyes szerelmet ígérő fiatal cigánylegényt választja. Lehár azzal teszi új és meseszerűvé a sztorit, hogy tovább szövi a történetet. Zórika abban a szerencsés helyzetben van, hogy nagy boldogasszony napján született, és ez azt jelenti, hogy ha készfogója napján iszik a házuk melletti csorna folyó vizéből, álmában megláthatja a jövőjét. A kétségbe esett Zórika hallgat a jó tanácsra, kortyol a vízből, s boldogan szövegeti álmait Józsiról, a cigánylegényről. Az édes álom azonban hamarosan rémálommá válik, de nem kell aggódnunk, a happy end nem marad el.

19. század elején valahol Erdélyben egy magyarok, románok és cigányok lakta területen él Zórika, Dragotin Péter vidéki földbirtokos lánya, és esküvőire készül a szomszéd gazdag paraszt fiával Gergellyel. A ceremóniára azonban váratlanul betoppan Józsi, Zórika gyerekkori szerelme, aki a közeli cigánysor viskóiból verekedte fel magát egy vidéki város első számú prímásává. A tervezett házasságot elsöpri a régi szerelem, és Zórika minden társadalmi elvárást felrúgva megszökik Józsival, hogy kövesse őt a cigánytáborba. A szökést nem csupán a megszégyenült örömapa és az elhagyott vőlegény nézi rossz szemmel, hanem Józsi korábbi szeretője, Ilona, vidéki földbirtokos nagyasszony is, aki attól sem riad vissza, hogy hivatlanul megjelenjen Dragotin Péter birtokán.

A cigány szerelemben három különböző kultúra, három egymással összebékíthetetlen világ találkozik és ütközik egy romantikus szerelmi történetbe ágyazva. Mint minden remek mű, Lehár operettje is túlmutat önmagán. A szabadságvágy, a boldogságkeresés örök témáját kiszélesíti azzal a történelmi tapasztalattal, hogy mennyire sérülékeny és egyben milyen magától értetődő is lehet a különböző etnikumok békés egymás mellett élése. A szerző operai igényű zenei világa grandiózus tablókban, szenvedélyes és fájdalmasan szép szólókban és duettekben bontakozik ki a cigány szerelemben, olyan felejthetetlen számokkal, mint a Messze a nagy erdő, vagy a Vad cigány legény vagyok. Volt egy

táncolj!

Cigány szerelem Lehár legkedveltebb operettjei közé tartozik. Látványos, mozgalmas, dallamos, és talán azért is szeretjük annyira, mert nem nehéz beleélni magunkat a szereplők helyzetébe. Befejezésül még néhány dal Ejeles műből. Köszönjük figyelmüket!

0: esetet, mert akár hogy kerülgeted, azt mondom, férfi, férfi kell neked.
1: Na de kérem, ön mi merész, ellenállni, jaj, de nehéz.
0: Tegyed azt, mint kívás, nem lesz semmi vész.
1: Ilyen éjjel kell a siker, aki lány nem sejti, mi kell.
0: Kár lenne várni új kalandra fel.
1: Ellen ne állj egy forró éjszakán, egy kell csupán, vagy kettő is talán.
0: Vétek ugyan, de megbocsátható,
1: kissé pikáns, de olyan jó, jó. Érzem félre erény, hisz hogy régen szenvedek én.
0: Miért ne lennél boldog, hisz van erre remény.
1: Mert a nő, ha szíve kigyúl, szerelemben felszabadul, és mégis győz, bár ő marad alul.
0: Miért is vagy olyan elragadó, tervetedre nincs elég szó.
1: Talán elcsábítasz, te huncut kis bohó.
0: Egy románál csak az a fő, amit mondasz, mint szívből jön.
1: Az ilyen bóktól olvad minden nő. Ellen ne állj egy forró éjszakán, egy kell csupán, vagy kettő is talán. Védek ugyan, de megbocsátható, kissé pikáns, de olyan jó jó.

szerettem volna egy nagyot mulatni. És ha egy magyar mulatni kezd, olyan nehéz lesz a szíve, hogy a legszívesebben sírva fakadna.

0: Esti Krónika, a Muravidéki Magyar Rádió.
1: Az elmúlt 24 óra fontosabb történéseit Gönc Tamara műsorvezető és Oleti Zsuzsa hírszerkesztő foglalja össze. A műszaki szobában Bencik István és Bucsák Filip hangtechnikusok tartanak velünk. Munkatársaim nevében is köszöntöm hallgatóinkat. Krónikánk főbb hírei.

0: Először csak röviden.
1: A szlovén kormány meghosszabbította bizonyos kőolajtermékek árszabályozását.
0: Szombaton tartja tisztújító kongresszusát a Fidesz.
1: Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást, valamint további könnyítéseket javasol a műtrágyaválság miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodók számára.
0: Június 12-ére virradóra orosz drónok támadták Ukrajna több pontját Kijev közelében.
1: Teljesen leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is világszerte péntek délután.
0: Június 12-én Kanada, Bosznia-Hercegovina és Egyesült Államok Paraguay összecsapással folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ennyit bevezetőként, és már is rátérünk a részletek ismertetésére. Szlovén rovattal indítunk, tartsanak velünk! A szlovén kormány csütörtöki ülésén határozatot fogadott el a horvát és a magyar határon bevezetett ideiglenes belső schengeni határellenőrzés megszüntetéséről. A döntés kedvezően érinti a határ mentén élőket, az ingázókat, valamint a nyári turista szezonban utazókat is, akik számára gyorsabbá és egyszerűbbé válik az átkelés a horvát és a magyar határszakaszokon.
1: Magnus Brunner, migrációért felelős európai biztos üdvözölte Szlovénia döntését a belső schengeni határ ellenőrzések megszüntetéséről. Azt mondta, ez további bizonyíték arra, hogy az uniós szinten elfogadott reformok erősítik a tagállamok közötti bizalmat. Szlovénia 2023. októbere óta most először oldotta fel a határellenőrzést a Horvátországgal és Magyarországgal közös határszakaszán. Az intézkedést akkor a térség biztonsági helyzetével, valamint az illegális migrációval kapcsolatos aggályokkal, mint például a terrorveszéllyel indokolták. Az ellenőrzések fenntartását az előző kormány több alkalommal meghosszabbította, legutóbb további 6 hónappal, egészen 2026 végéig.
0: Mai levelező ülésén a kormány további 6 hónappal meghosszabbította bizonyos kőolajtermékek árszabályozását.
1: A kormány döntés szerint a 95-ös oktánszámú benzin, a dízel és a fűtőolaj árának meghatározására vonatkozó jelenlegi módszer hetente egyszeri új árakkal legalább december közepéig érvényben marad az autópályákon és a gyorsforgalmi utakon kívüli benzinkutaknál.
0: Zorán Stevanović, a szlovén parlament elnöke június 16-a és 18-a között Szerbiába látogat.
1: Mint ismert, a Resnica párt politikusa tavaly novemberben a szerb médiának azt nyilatkozta, hogy támogatni fogja a szlovéniai szerb nemzeti közösség kisebbségként való elismerését célzó kezdeményezést. Ezért felmerült, hogy ez lesz a mostani belgrádi látogatásának egyik fő témája. Stevanović azonban ezt cáfolta.
0: Szombaton újabb részleges lezárásra kerül sor a Ljubljanai vasútállomáson az ott folyó munkálatok miatt, a vasúti forgalmat pedig ennek megfelelően módosítják.
1: Így az utasoknak a szokásosnál több időre lesz szükségük egyes vonatok eléréséhez, a pótlóbuszok pedig az egyes vágány melletti peronon fognak megállni, jelentette be ma a szlovén vasutak.
0: A folytatásban hírek Magyarországról, majd szomszédulunk. Alapjaiban változhat meg a Fidesz szervezeti felépítése a szombati tisztóító kongresszust követően. A holnap délelőtt 10 órakor kezdődő eseményt a Budapest Kongresszusi Központban rendezik meg, és délután 17 óráig tarthat.
1: A munkakongresszus nem lesz sajtónyilvános, a további eseményeket azonban élőben közvetítik, többek között Orbán Viktor közösségi felületén is. Az előzetes tervek alapján a Fidesz kongresszusán alapszabálymódosításról döntenek, melynek következtében megszűnhet a választókerületi rendszer, és kibővülhet az országos elnökség is, valamint egy évre ismét elnökké választhatják Orbán Viktort.
0: Csak úgy, mint 2025-ben, idén is forgalmas nyári szezonra számít a Budapest Airport, emelte ki François Berisso, a társaság vezérigazgatója egy pénteki háttérbeszélgetésen.
1: Kiemelte, tavaly 154 célállomás, 45 légitársasággal állt az utasok rendelkezésére, idén pedig 166 célállomás érhető el Budapesttől 49 légitársasággal. 19,6 millió utas szolgáltak ki, ami 2 millióval magasabb szám, mint az előző évben. A vezérigazgató azt is elmondta, hogy a fejlesztési program a következő 10 évben összesen 1 milliárd euróból valósul meg, és magába foglalja több más mellett egy új 35 ezer négyzetméter alapterületű főterminál épület kialakítását, és egy új 15 ezer négyzetméteres utasmóló építését.
0: Benézett 353 forint alá az európénteken, az uniós fizetőeszköz jelenleg 352,1 forinton áll.
1: Legutóbb 4,5 évvel ezelőtt, 2021. szeptemberében teljesített ilyen jól a forint az euróval szemben. A forint teljesítményének köze lehet a közel-keletről érkező pozitívnak tűnő híreknek is.
2: Sport.
0: Péntek reggel egymástól nem messze két, összesen 8 halálos áldozattal járó baleset történt az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, a 115-ös és a 133-as kilométernél.
1: Az első balesetben egy kamion az autópálya bővítésén dolgozó munkagépeknek ütközött. A jármű összetolta a gépeket, majd kigyulladt a fülkéje és a tűz a rakományára is átterjedt. A sofőr a helyszínen meghalt. A második balesetben egy moldáv rendszámú kis busz egy nyerges vonatú hátuljába rohant bele. A kis teherautóban összesen 9-en utaztak, 7-en a helyszínen meghaltak, 2-en megsérültek. Magyar Péter miniszterelnök a kormány nevében őszinte részvétét fejezte ki az áldozatok családjainak. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter pedig azonnali és soron kívüli vizsgálatot rendelt el a tragikus balesettel kapcsolatban. A rendőrség péntek kora délután újabb részleteket közölt a balesetekről. Az eddigi vizsgálatok megállapítása szerint elaludhatott vezetés közben annak a moldáv kisbusznak és török kamionnak is a vezetője, amelyek gyors egymás utánban tragikus kimenetelű baleseteket szenvedtek péntek hajnalban az M1-es autópályán Győr közelében.
0: Andrej Plenković horvát miniszterelnök ma üdvözölte Szlovénia döntését, miszerint feloldja a Horvátországgal közös határszakaszokon 2023. októbere óta ideiglenesen visszaállított határellenőrzést.
1: Mint ismert, az Európai Bizottság a múlt héten felszólította Szlovéniát és 8 másik schengeni tagállamot, hogy tegyék meg ezt a lépést.
0: Hosszú idő után újra kétéltű repülőgép, azaz hidroplán száll fel szombaton a Velencei lagunából. Az első ilyen járat a Lido és a horvátországi Losin sziget között közlekedik, számolt be róla a La Repubblica olasz napilap.
1: A hidroplánok az idén 100 éves Giovannini Celli repülőtérről fognak felszállni a Velencétől, több mint 200 kilométerre fekvő Losinra egy kétéltű Cessna 206-os gép viszi majd az utasokat 1 óra 15 perc alatt. A luxus repülőút becsült költsége két utas számára mintegy 3000 euró. Velencében 100 évvel ezelőtt indult meg a vízi repülő forgalom. 1926-ban az első gép célállomása Bécs volt. Az újraindított szolgáltatás egy olyan projekt része, amelynek célja a történelmi légiútvonalak újjáélesztése és a luxusturizmus előmozdítása.
0: Következő hírünkben a Balkánon időzünk. Több ezer tüntető gyűlt össze június 11-én Tiranában, 12. napja tiltakozva az amerikai elnök vejéhez, Jared Kushnerhez köthető luxusüdülő ellen, amely veszélyezteti Albánia védett Biosan Arta vízzel lelőhelyét.
1: A felvonulók Edi Rama miniszterelnök lemondását követelték és bírálták a kormány támogatását az Adriai tenger partjára tervezett beruházás iránt. A tüntetők transzparenseket vittek, jelszavakat skandáltak és felfújható flamingókat emeltek a magasba. Így hívták fel a figyelmet azokra az aggodalmakra, hogy a projekt hatással lehet a Biosan Arta táj védett madár élőhelyeire, amely Albánia egyik legjelentősebb vizes élőhelye. Az albán kormány kitart amellett, hogy a beruházás fellendíteni a felső kategóriás turizmust és a gazdasági növekedést. Közben az albán állami korrupcióellenes ügynökség vizsgálatot indított a projekttel összefüggésben, ám a hatóságok egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket az eljárásról.
0: Uniós rovatunkban először arról, hogy António Costa, az Európai Tanács elnöke nyilvánosságra hozta a jövő heti kormány és államfői uniós csúcs meghívóját.
1: A jövő csütörtökön és pénteken megrendezett csúcson az EU-s vezetők foglalkozni fognak a versenyképességet és a globális gazdasági kihívásokat érintő kérdésekkel. Tárgyalnak az Európai Unió 2028-2034-es költségvetéséről. Costa reményei szerint a találkozón meg tudják nyitni az Ukrajnával és Moldovával folytatott csatlakozási tárgyalások első fejezetét, ami fontos mérföldkő az EU tagságok felé vezető útjukon. Az ET ülésén megvitatják a legfrissebb fejleményeket a közel-keleti konfliktust illetően is. Az iráni háború mellett foglalkoznak majd a Gázában és a Cisjordániában kialakult drámai helyzettel, valamint a libanoni fejleményekkel is.
0: Az Európai Bizottság pénzügyi támogatást, valamint további könnyítéseket javasol a műtrágyaválság miatt nehéz helyzetbe került gazdálkodók számára az uniós élelmiszerbiztonság megőrzése érdekében, közölte pénteken a brüsszeli testület.
1: A rövidtávú intézkedések első elemeként az Európai Bizottság összesen 540 millió euró támogatást adna a gazdáknak. A tagállamok ezt saját forrásból 200%-kal egészíthetik ki, így a teljes támogatási keret elérheti a másfél milliárd eurót. A második intézkedés csomag célzott módosításokat tartalmaz a közös agrárpolitikában, amelyek révén a tagállamok gyorsabban és rugalmasabban nyújthatnak segítséget a termelőknek a műtrágya vásárlásához. A héten a testület azt is javasolta, hogy a 2026-os uniós költségvetésből további 300 millió euróval növeljék a mezőgazdasági tartalékot. A bizottság javaslatait az Európai Parlamentnek és az uniós tagállamokat tömörítő tanácsnak is jóvá kell hagynia. Az 540 millió eurós támogatási csomagról a tagállamok várhatóan július végéig döntenek.
0: Június 12-ére virradóra orosz drónok támadták Ukrajna több pontját Kijev közelében és Mikolaivnál.
1: Az ukrán légierő tájékoztatása szerint az orosz erők az éjszaka folyamán 117 drónt indítottak. Az ukrán légvédelem azt közölte, hogy ezek közül 102-t lelőttek, vagy más módon semlegesítettek, mielőtt elérték volna célpontjaikat. A legsúlyosabb incidens a Kijevtől keletre fekvő Borispil járásban történt, ahol egy dróntámadás nagy kiterjedésű tüzet okozott egy infrastrukturális létesítménynél. A tűzoltók mintegy 2000 négyzetméteren küzdöttek a lángokkal, miközben sűrű füst szállt fel a terület fölé. A katasztrófavédelem által közzétett felvételeken jól látszott, hogy az egységek nagy mennyiségű habbal próbálják megfékezni a tüzet.
0: A dél-koreai bíróság 30 év börtönbüntetésre ítélte Yoon Suk-yeol volt dél-koreai elnököt, amiért korábban drónokat küldött Észak-Koreába. Az ügyészek azzal érveltek, hogy Yoon 2024 októberében azért rendelte el a műveletet, hogy provokálja Észak-Koreát, és ürügyet teremtsen a később bevezetett hadi állapothoz, amibe végül belebukott.
1: Pénteken a Szöuli kerületi bíróság hazaárulás és hatalommal való visszaélés miatt találta bűnösnek Yoont, valamint volt védelmi miniszterét Kim Jong-yont. A védelmi elhárító parancsnokság volt vezetőjét Jo In-hyungot és a drónműveleti parancsnokságok volt vezetőit, Kim Jong-dae-t. Kim Jong-hyun 30 év börtönbüntetést kapott, míg Jo 15 évet, Kim Jong-dae pedig 3-at.
0: A sporthírek előtt még arról, hogy teljesen leállt a Facebook, az Instagram és a Messenger is világszerte péntek délután.
1: Negyed óra alatt mindhárom közösségi oldalra több ezer bejelentés érkezett a Down detektoron, majd végül a hiba bejelentő oldal is összeomlott, de az még nem tisztázott, hogy a sok bejelentés okozta-e a leállást. Közben a Threads és a WhatsApp alkalmazások is hibát jelentettek. A legtöbb felhasználó bejelentkezési problémáról számolt be, hogy kidobta őt az alkalmazás, és nem tudod visszalépni, de még új jelszóval sem.
2: Sport.
0: A szlovén férfi röplabda csapat szombat délután 2 órától Kubával csap össze a Nemzetek Ligája 3. mérkőzésén a kínai Linyiben. Fábio Szoli edző csapata vasárnap Japán ellen lép pályára, ugyancsak délután 2 órai kezdettel. Június 12-én az első kanadai meccsnek otthont adó Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina összecsapással folytatódik a labdarúgó világbajnokság. Ugyanezen a napon Los Angelesben az Egyesült Államok Paraguay összecsapást rendezik meg. Már a világbajnokság első hétvégéjén is rendeznek egy igazi rangadót. Az 5-szörös győztes Brazília a titkos esélyesként számon tartott Marokkóval játszik a C csoportban. A brazilok minden idők legrosszabb selejtező sorozatán vannak túl, de a sztárokkal tűzdelt keretet persze ezúttal sem lehet leírni. Első meccsükön pedig rögtön egy kemény ellenféllel szemben láthatjuk majd, hogy milyen formában érkezett meg a tornára Carlo Ancelotti csapata. Június 13-án ismét Balatonföldvár lesz a magyarországi vitorlás életközpontja. Rajtól a balatoni versenyszezon egyik legnagyobb presztízsű vitorlás eseménye, amely az elmúlt évtizedek során a Balaton egyik legismertebb és legkedveltebb többnapos regattyává vált. Több mint fél évszázados múltra visszatekintő Mihálkovics kupa, évről évre a magyar nagyhajós vitorlázás meghatározó szereplőit vonzza Balatonföldvárra. A főszervező emlékeztetett, az első versenyt 1968-ban rendezték, és azóta is ugyanazon a pályán, ugyanolyan kiírás mellett küzdenek a résztvevők. Szombaton Szemes és Réf Fülöp az irány a balatonföldvári rajtal és céllal, míg vasárnap fordul a kocka és a mezőny, akkor Akalinál és Szemesnél kell vennie a jeleket.
1: Időjárás. Szombaton többnyire derült lesz az ég, legfeljebb az északkeleti országrész felett növekedhet meg a felhőzet, de csapadék nem valószínű. Hajnalra 7-14 fokig frissül fel a levegő. Déltájban 24-29 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. Vasárnap is eleinte napos idő várható, majd délután északon már záporok, zivatarok alakulnak ki, amelyek éjszaka is folytatódnak. Hétfőn többnyire felhős lesz az ég, helyi záporokra, zivatarokra is számítani lehet. Ezzel együtt kissé hűvösebbre fordul időjárásunk.
2: Közlekedési hírek.
1: Vidékünkön nincs fennakadás az utakon. A forgalmi rendőrség Gornyi Petrovci körzetében ellenőrzi gyakrabban a járművek sebességét. Értesítés. A megsérült falburkolat miatt a Steyr autópálya Golorebro és Pletovária alagútjában mindkét irányban a legfeljebb 4,2 méter magas járművek számára engedélyezett a forgalom.
0: Kedves hallgatóink, ennyi fért a Muravidéki Magyar Rádió péntek délutáni utolsó hírműsorába. Köszönjük figyelmüket, további szép estét és kellemes hétvégét!

0: Jó napot kívánok! A hét eseménye a Bánfi Központban az idei Petőfi Sándor tanulmányi verseny országos döntőinek díjkiosztója volt. Vendégként a Pécsi Harmadik Színház Oberon Társulata érkezett az Idő című Vita Színházi előadásával. Mai műsorunkban vezetőjükkel beszélgetünk. Ennek előtte Mihály Stámpák bizottsági tagként értékelte az idei teljesítményt.
1: Vannak évek, akarva akaratlan az ember összehasonlítja néha a dolgozatokat, a versenyzőket, ami a kulcsszámokat, ami a teljesítményt illeti. Nagyon sok értékes dolgozat született. Nagyon sok olyan meglátás, amit lehet, hogy mi nem úgy olvastuk, vagy nem úgy fogalmazódott meg bennünk a gondolat, mint az a fiatalban. Ez szerintem szuper, hogy nagyon sok fajta módon lehet egy-egy könyvet interpretálni. Vannak dolgok, amik olyanok, amilyenek. Ami a teljesítményt illeti, én úgy gondolom, hogy nagyon sok átlagon felüli dolgozat született, viszont egyik sem annyira kimagasló, hogy tudtunk volna aranyat osztani. Hogyha az egyik vagy két dolgozat annyival jobb lenne a többinél, akkor indokolt lenne az arany. De hogyha számokat nézzük, hogyha van egy 78-79-es, és van több 75 körüli, 73-74.
0: Pontszámról beszélünk,
1: és ha 73-74-esek bronz elismerésben részesülnek, akkor a 78-79 ugye nem lehet arany, hanem az a következő lépcsőfok, mert a szabályzat viszont azt világosan kimondja, hogy 75 pont felett lehet ezüst elismerést osztani. És ezért nem volt arany. Az általános iskolánál például azért csúszott el az arany, amit jövőre a következő bizottságnak már javasolni fogjuk, hogy az iskolai fordulóban még legyen feladatlap, de az országos fordulóban 8-9-eseknél már ne legyen feladatlap, mert most a feladatlap volt az, ami meggátolta egy-egy tanulónak az arany elismerését. És egy irodalmi műnél szerintem sokkal sikeresebb csak a fogalmazás. Szeretnénk a cánkár nyomdokait is valamilyen módon követni, mármint a versenynek a rendszerét, és ott is csak fogalmazás van.
0: Természetesen nem arra gondoltam, hogy miért, vagy én számon kérném ezt, hogy miért nincs arany fokozat, hanem esetleg látszik-e az, hogy a gyerekek esetleg az újabb generáció kevesebbet olvasnak, vagy nem érdekli őket annyira az irodalom, és hogy ennek van valamilyen végkicsengése, ami nem hozta meg a legmagasabb szintű teljesítményt.
1: Nem. Én nem ebbe látom. Én úgy vagyok vele, ez egy ilyen év, és ilyenek a teljesítmények. A fiatalok régebben se érdeklődtek tömegesen az irodalom iránt. Most se érdeklődnek tömegesen az irodalom iránt. Csak míg régebben sokkal könnyebb volt rákoncentrálni egy-egy dologra, már pedig az olvasás az nem egy gyors folyamat. Az a folyamatok, amik érintik a fiatalt manapság, azok közül az egyik leglassabb folyamat. És akinek nincs türelme, akinek nehéz elképzelni a dolgokat, nincs egy olyan képi világa, amelyik segít neki, vagy nincs mondjuk egy nyugodt tere, vagy bármelyik szegmens hiányzik, már nehéz valakit irodalomra nevelni, és abban a pillanatban mindjárt nyúlhat valami máshoz, és valami mással lefoglalja magát. Ahhoz képest, hogy mennyire gyors lett a világ, hogy összehasonlíthatatlanul több dolog cikázik egy fiatalnak az agyában most, mint akár 10 évvel ezelőtt, vagy 20 évvel, nem beszélünk még 30 vagy még több évvel ezelőtt. Ahhoz képest az irodalomhoz való viszony, illetve amilyen munkák érkeztek, vagyis amilyeneket alkottak a gyerekek, ahhoz képest rendben van.
0: Ákli Krisztián emberségdíjjal kitüntetett színész, rendező, történelemtanár, aki már nem gyakorló pedagógus. Vagy talán mégis, mert hogy azt sugallja a diákoknak, nem baj, ha te nem hiszel magadban, mert én hiszek benned. Ő a Pécsi Oberon Társulat művészeti vezetője.
2: Ez egy nagyon érdekes téma ez az idő, és nagyon megörültem neki, hogy ezt a témát választotta ez a Petőfi Irodalmi Verseny kuratórium a témaként, és ő, amikor elkezdte sorolni, szerintem Stampa Misivel beszéltem először erről, mi most már mondhatom azt, hogy régről ismerjük egymást ilyen gyermekszínjátszó, diákszínjátszó berkekből, és amikor elkezdte sorolni, hogy akkor a Momo, meg a Dragománnak a Fehér Király, akkor én meg is örültem neki, hiszen ugye van közös olvasmányélményünk, viszont ugye a kérdés az az volt, hogy tudunk mondjuk egy 45 perces olyan típusú programot létrehozni, ami egy díjkiosztó elé kerül majd, és hogy valahogy arra a fajta ilyen interakcióra, vagy arra a részvételiségre épít, amire mondjuk a legtöbb drámapedagógiai foglalkozás. Én magam 2022-ig a közoktatásnak a része voltam, és a mai napig eleven és élő a kapcsolatom a általános iskolás és a középiskolás korosztályjal, és akkor megpróbáltunk olyan típusú kérdéseket föltenni nekik az idő kapcsán, ami szerintem mondjuk a Momóban például megjelenik, de hogy közben figyelembe véve azt, hogy tehát az fogja legjobban érdekelni a középiskolást, ami valójában minket is érdekel, hiszen olyan típusú ilyen nagyon didaktikus kérdéseket föltenni, hogy igaz-e, hogy a dohányzás mondjuk a rossz dolog, az nem érdekes ezzel kapcsolatban, mert az olyan, mint egy ilyen tanítás lenne, és hogy én nagyon boldogan és örömmel tapasztaltam, hogy a gyerekek, a résztvevő felnőttek is nagyon könnyen kapcsolódtak ebbe a programba. Ez olyan volt most egy kicsit, mint egy ilyen ízelítő, hogy mi egyébként milyen metodika, vagy milyen kommunikációs eszközrendszerrel dolgozunk, de hogy én azt érzékelem, hogy ezt a díjátadóval kapcsolatos ilyen közösségi élményt is, de egy picit ilyen mélységeknek a megkapirgálását is el tudtuk végezni.
0: Tudni kell, hogyan feltenni ezeket a kérdéseket, megfogalmazni, és hogy itt mindig van egy pici kis csapda is ezekben.
2: Igen, abszolút, tehát a drámapedagógus attitűd, szerintem a drámatanár attitűd az kérdéstechnikán alapul. Tehát, hogyha az a kérdés viszont rossz, akkor nem lehet elvárni az interakciót. Vagy hogyha mondjuk a kérdéssel kapcsolatos kíváncsiság hamis. Én abban hiszek, hogy attól tudnak működni az ilyen típusú foglalkozások, hogyha a játékvezető, csoportvezető, vagy aki éppen ezzel éppen él, hogy őt valóban érdekli, hogy a résztvevők mit fognak válaszolni, hiszen akkor figyel arra, hogy egy esetleges válasz kapcsán, hogy lehet egy további kérdés, vagy egy további gondolatot becsempészni.
0: Az ilyenfajta munka az hogyan épül be az önök színházának a programjába, a repertoárjába?
2: Mi most ugye egy elég hosszú néven szerepeltünk itt, ez a Pécsi harmadik színház Oberon társulata. 2025. decemberéig mi Oberon társulat néven működtünk, és Pécsen van egy nagy múltú alternatív, független színházi hagyományokat ápoló intézmény, aminek a felújítása lezajlott, és ennek az lett a vége, hogy az Oberon társulat és a harmadik színház összeolvadt, és én ezt a közös intézményt művészeti vezetőként vezetem tovább. Nekünk a munkánkban nagyon fontos a kortárs íróknak, szerzőknek a munkáinak a színpadra állítása, de nagyon fontos ez a fajta ilyen pedagógiai vetület, hogy lényegében a nézőnevelés, vagy az értő, később majd színházi alkotóvá váló nézőket, vagy alkotókat mi megszólítsuk, vagy hogy idézőjelbe teszem ezt, hogy neveljük. Mert hogy valójában ez a nevelés, ez helyzetbehozás, és hogy olyan programokat próbálunk meg létrehozni, mint például ez a vitaszínház, de vannak drámaóráink, vagy előadáshoz kapcsolódó, feldolgozó foglalkozással együtt ilyen két vagy három lépcsős programjaink, amik mindezt a megértést, és hogy a fiatalok és a színház közötti hídnak a fölépítését végezzék.
0: Azt is olvastam egyébként, hogy említette is, hogy alternatív, de azt is, hogy bátor. Mit jelent ez egy színház esetében, hogy bátor?
2: Ezt nagyon sok mindent tud jelenteni. Nálunk talán ami a legfontosabb az, hogy ez a bátorság, ez egy gazdasági bátorság. Mi semmilyen politikai vagy gazdasági szervezetnek nem vagyunk a szervilisei, és megpróbáljuk vállalkozói alapon működtetni ezt az újra nyitott színházat, de természetesen a bátorság az nem azt jelenti, hogy mondjuk szerintem polgárpukasztó dolgokat csinálunk, hanem a valódi kérdéseket és a valódi igazságokat próbáljuk meg, és mindig szoktam mondani, keresni. Mert hogyha azt hisszük, hogy mi igazságokat mondunk, akkor az valami nagyon fura helyzetté változik. Mert szerintem a jó színház és a bátor színház az kérdez, és a kérdés által párbeszédre hív. Párbeszédre hívja a résztvevőt, a nézőt, és teljesen mindegy, hogy az 4 éves vagy 94 éves, hogy valahogy együtt kell eljutnunk valahogy a kollektív igazság felé.
0: Szerintem azért nincs attól nagyobb bátorság, mint hogy a kortárs problémákat érintse, vagy szólítsa meg az ember. És amikor viszont a színházi rendezők hozzányúlnak ilyen témákhoz, és kiállnak az érintettek mellett, akkor nagyon gyakran éppen ezeket a rendezőket ítélik el. Ön már volt ilyen helyzetben, vagy érzett egyfajta nyomást ilyen vonatkozásban?
2: Azért rettenetesen érdekes dolog. Én azt gondolom, hogy mi a rendezőnek a felelőssége egy művészeti koncepciónak a megvalósításánál, és azt lehet érezni szerintem Magyarországon, és azt gondolom, hogy Európában is, hogy most van egy paradigmaváltás. Tehát eddig azt lehetett tapasztalni, hogy van a főleg egyébként, és ezt nem rosszban mondom, de hogy szerintem főleg Kelet-Európára volt jellemző, vagy Közép-Kelet-Európára, az autoriter művészeti önmegvalósítást végző rendező, és nem állítom azt, hogy az egyik típusú munka, vagy a másik mondjuk esztétikai minőségben különbözőségeket okozhatna, hanem hogy most eljött egy ilyen, vagy most van éppen ennek a kora, hogy így a rendező alkotótársként kezeli a művészeket, vagy a technikusokat, vagy a dramaturgot, hanem nem az, hogy van egy rendezői akarat, hanem hogy van egy rendezői szándék, amihez ő alkotótársakat keres. Ez nem jelenti azt, hogy mindent átvívő akarat nélkül lehetne rendezni, mert közben valakinek ki kell mondani a végső szót, de hogy én abban hiszek, hogy mondjuk én az Oberon társulattal két olyan típusú előadást valósítottam meg, amire azt szoktam mondani, hogy így úgy tudok rá példaként hivatkozni, hogy nem az elveimről beszélek, hanem hogy erről a két előadásról. Az egyik a magyarországi sváboknak az elűzéséről szól, ez a Bündeltánc című, a másik pedig a Magyar bányász múltat fel dolgozó jó szerencsét című, és mind a kettőnél el szoktam mondani, hogy én se bányász, se sváb származású nem vagyok, és hát amit ön is mondott, hogy a kérdés fölvetéssel én már egyfajta szolidaritást vállalok, hiszen nem érintettként fölhívom a figyelmet arra, hogy az Magyarországnak a közelmúltjában volt két olyan történelmi esemény, ami alul reprezentált. És nekünk színházi alkotóként szerintem az a feladatunk, hogy a színház által újra meséljük ezeket a történeteket, és közben rettenetesen nagy a felelősségünk, mert hogy gyakorlatilag újra is identifikálhatjuk őket. Tehát mit mesélünk mi mondjuk a svábok előzéséről? Valami fajta ilyen áldozati szerepkörben akarunk tetszeregni, vagy valami régen látott bűnösöket akarunk előásni és újra keresztre feszíteni őket. Tehát hogy rendkívül fontos, hogy szerintem az ilyen típusú produkciók mi a vállalásuk. És én abba bízom, hogy valahogy, ahogy a drámapedagógiai foglalkozásoknál is valahogy próbálunk egy ilyen idealizált igazság felé mozdulni.
0: Pécs, milyen helyzete van a városnak? Tizenvalahány évvel ezelőtt Európa kulturális fővárosa volt, na de hát nem véletlenül, mert hogy egy több nemzetiségű város, ott van közel a horvát határhoz is. Nagyon érdekes a fekvése. Gondolom, hogy mindez a hagyomány, ez együtt hat.
2: Abszolút, és szerintem az abszolút jellemző Pécsre, hogyha már itt a bányász hagyományokat említettem, hogy ezt Pécset a bányászat tette nagyvárossá, de közben ugye a római kori leletek is bizonyítják a létezését. És akkor van egy ilyen nagyon multikulti, nagy múlttal rendelkező település, aminek az elmúlt időszakban a gazdasági helyzet ez nem volt rózsás. Ez természetesen kihat az alkotókra, viszont azt is szoktam mondani, hogy azért az egyfőre jutó független színházi alkotóknak a száma, vagy a színháznak a sokszínűsége az arról árulkodik, hogy azért valami van ebben a pécsi levegőben. Épp nemrég voltam a Jelenkor folyóirat főszerkesztőjének 60. születésnapi, hát nem is tudom, beszélgetésén, mulatságán, ahol azért nagyon sok minden előkerül, és valahogy mindig találkoznak itt olyan emberek, akik ilyen valamilyen módon ezt a fajta igazságkeresést ilyen szent őrületként viszik, akarják, csinálják, és ez az elmúlt évszázadokban is így volt, és valahogy ezek a találkozások, amikor két ilyen ember találkozik, ezek mindig inspirálóak tudnak lenni. És én nagyon szerencsésnek érzem magunkat, hogy egyben a sok kultúrájú, nagyon vegyes összetételű városban így van lehetőségünk az alkotó folyamatra, de hát minek utána azért most a világ globálissá válik, mi is mondhatom azt, hogy egyre globálisabban dolgozunk, tehát én múlt héten Létavértesen is voltam, és Érden is, ma itt vagyok Lendván, és sietünk is majd vissza Pécsre, hiszen este az egyik programunk kapcsán egy premier is lesz még.
0: Azt is mondta valahol, hogy egy ideális világban minden középiskolában van egy nagyon jó színjátszókör, aki a közösség szíve, lelke, motorja. Most új oktatási miniszterre lesz, vagy már van Magyarországnak, és látja esetleg azt a lehetőséget, hogy ezek a dolgok most egy kicsit más irányt vesznek, és hogy az oktatás minősége kreatívabbá válik, vagy lehetőséget kapnak a tanárok a nagyobb autonómiára, és egyáltalán arra, hogy az egyediségük még jobban kifejezésre jusson, és a diákokat is magukkal vigyék.
2: Ahogy egy kicsivel több mint 100 évvel ezelőtt Klebersberg, Kuno vagy Hohmann Bálint megtalálták, hogy mi a kulcs az eljövendő korok sikerességéhez, mert az nagyon fontos, hogy az oktatás az mindig a jövőre készíti fel a résztvevőket, vagy a jövőnek dolgozik, és viszonylag nehéz ugye mondjuk jelenlegi gazdasági szempontok szerint értékelni azt, hogy ez mennyire sikeres vagy sikertelen, hogy én abba bízom, hogy eleve már az, hogy oktatási minisztere lesz az országnak, annak hosszú és középtávon is lesznek eredménye. És hogyha valaki megnézte, hogy Lannert Judit mondjuk mit osztott meg az első néhány napban, amikor fölmerült a neve, hogy azért az mondjuk erős összecseng azzal a mentalitással, ahogy mondjuk egy drámatanár közelít egy gyerekekből álló csoporthoz. És én abba bízom, hogy most már el tudunk lépni az felé oktatás. Ezt úgy mondom, hogy most kívülállóként én 2022 óta nem vagyok a közoktatásnak a része egyébként, hogy el tudunk lépni abba az irányba, hogy fölismerjük, hogy a magyar lakosságnak a 70%-a a szolgáltató szektorban dolgozik. Van egy része, aki szakmunkát végez, és van egy része, aki meg mondjuk mondhatjuk azt, hogy a vezető elitnek a része, vagy intézményvezetése foglalkozik, és hogy teljesen másfajta oktatási berendezkedés szükséges egy ilyen típusú társadalmi modellnek az építéséhez. És abba bízom, hogy most, hogy szakpolitikusok kerültek több pozícióba, hogy ez a következő években elindít egy olyan folyamatot, aminek meg egyébként középtávon, tehát mondjuk az én gyerekemnek a felnőtt korában már valószínűleg eredménye is lesznek. De hát ugye mi pedagógusok, és teljesen mindegy, hogy intézményen innen vagy túl vagyunk, mi tényleg a jövőnek dolgozunk, és hát én bizakodóan állok a következő időszak elé.
0: A Horizont mai adásában Mihály Stámpach magyar szakos tanárral és Ákli Krisztián színházi rendezővel beszélgettünk. A műsor hangtechnikusai Bencik István és Vucsák Filip voltak. Szerkesztette és vezette Botka Ágnes. Adásunkkal ősszel jelentkezünk legközelebb. Köszönjük a figyelmüket, viszont hallásra!
3: Horizont.

Just Give Me a Reason szólt Pinktől, és mi ezzel a dallal búcsúzunk Önöktől a délutáni csapattal, ugyanis 18 óra 51 perc van, most már 52 hamarosan, ez pedig csak egy dolgot jelent, hamarosan várja Önöket az esti mese, utána pedig a kisebbségben ismétlése. 8-tól a terepjárót ismételjük, 8:30-tól az arénát, és a szintiszta rock zenei összeállítás is vár Önökre, körülbelül 8:45-tól, úgyhogy érdemes lesz a folytatásban is a Muravidéki Magyar Rádióval tartani, természetesen az esti műsor folyamán. A szintiszta rock zenei összeállításon kívül bőven lesz itt még jó zene, úgyhogy mindenképpen érdemes lesz a folytatásban is emmert hallgatni. Mi pedig akkor megköszönjük figyelmüket, és további kellemes estét kívánunk, ami a délutáni csapatot illeti. A zenei szerkesztő Király Boglárka volt, a délutáni hangtechnikusok Bencik István és Bocsák Filip, hírszerkesztő Oleti Zsuzsa, a műsorvezető pedig Gönc Tamara. Köszönjük figyelmüket, kellemes rádiózást és kellemes éjszakát kívánunk!

0: Fura vidéki magyar rádió. FM 87,6
1: és 92,7 MHz-en. Közép hullámon az 558-as kHz-en.

Benedek Elek, Bennett úr. Azt hiszem, hogy Bennett úr ivadéka lehetett Ventúrnénak, annak a kevély asszonynak, akiről már meséltem nektek. Ventúrné gazdag úrasszonyból, s emlékezhettek, hogy még a fia messze földön hadakozott, hatalmas nagyvárat épített Bereck mellett. Azt mondta szertelen elbizakodottságában, hogy még az Isten sem tudja bevenni az ő várát. Hát az Isten nem is hagyta büntetés nélkül ezt a kevély beszédet. Támasztott rettentő földindulást, égszakadást, s a hatalmas vár összeomlott akár egy nyomorú kis kaliba. Többet nem épült föl ez a vár, s a kevély asszony ivadéka, Bennett úr, szegény nemes ember módjára, fazsindejes házacskában lakott egymagában. De Bennett úr, amilyen szegény, olyan jó szívű volt, kapuja mindig nyitva állott, s utolsó falatját is megosztotta vendéggel, aki hozzávetődött. Történt, hogy egy este, amint egymagában üldögél Bennett úr, s talán éppen a régi jó időkre emlékezett, mikor az ő őseinek várai meg nagy uradalmai valának, egy fiatal, diák forma

0: állított be hozzá. Köszönt illendőképpen, Mátyás diáknak mondta magát, és szállást kért éjszakára. Istené a szállás, fogadta Bennet úr. Kerülj beljebb, öcsém, telepedj le. Látom az arcodról, hogy éhes is vagy, fáradt is vagy. Hát bizony, mit agadás, éhes vagyok, fáradt is vagyok, mert messze földről jövök. Csak hamar asztalhoz ültek, de a vacsora bizony sovány volt, egy tál lencse. Gondolta magában Bennet úr, hát mégsem illendő ilyen sovány vacsorával traktálni meg a vendéget, hamarosan zsírt olvasztott, s leöntötte vele a lencsét. Látod, öcsi, mondta Bennet úr, a mi földünk sovány, csak úgy terem, ha jól megtrágyázzák, azonképpen a lencse is sovány zsír nélkül. Aztán egy kancsó bor is került az asztalra, s amellett elbeszélgettek az ország dolgairól, különösképpen Mátyás királyról. Az ám az igazi király, mondta Bennet úr lelkes szóval. Ám bátor soha nem láttam, de mindig csak jó hírét hallottam, hogy a jó Isten ágyas tartsa meg. Hogyan bizony? Kérdezte kevéssel később Bennet úr. Láttad-e te valaha a nagy királyt? Hiszen te sok országot, világot bejártál. Bizony láttam, s látom minden nap, ha Budán vagyok, mondta a diák. Úgy néz meg, hogy én Mátyás király íródeákja vagyok. Ó, hiszen az lehet, mondotta Bennet úr, de látszott az arcán, hogy nem nagyon hisz a diák szavában. Mondom kigyelmednek, hogy a Mátyás király íródeákja vagyok, s ha valaha Budára jön, ne kerüljön el, látogasson meg. Ott lakom én is a király palotájában. Azzal lehúzott egy gyűrűt az ujjáról, s odaadta Bennet úrnak. Tudja, kigyelmed, tartsa meg ezt a gyűrűt emlékezetül, s ha Budára jő, csak mutassa meg akármelyik cselédnek, mindjárt hozzám vezetik. Na, öcsém, én, ha Isten éltet, meg is látogatlak, nem telik belé egy esztendő. Csak egyszer lássam a királyt, azért is fölmegyek Budavárába, pedig messzécske van ide, jól tudom. Hát bizony egy kicsit messzécskén, mosolygott a diák. Másnap reggel a diák megköszönte Bennet úrnak a szállást, meg a szíves vendéglátást, s ment tovább ki tudja merre. Hanem Bennet úrnak e naptól fogvás nem volt nyugodalma. Ahogy betakarodott, ami kicsi gabonája volt, s egy pár arany csordult cseppent a búzából, fölkerekedett gyalogszerrel, s addig ment mendegélt, míg Budára nem ért. Bemegy a palota udvarába, ott mutatja egy cselédnek a gyűrűt, mondja, hogy kitől kapta, vajon itt van-e még ez a diák. Itt ám, mondta a cseléd, csak menjen fölkend a garádicson, s mutassa a strázsának, az majd tovább vezeti. Fölmegy Bennet úr a garádicson, mutatja a gyűrűt a strázsának, s hát ura, teremtőm, abban a szempillantásban felnyílik előtte a nagy szárnyas ajtó, s tessékeli befelé a strázsa. Ott az első szobában mindenféle fényes ruhás urak áldogáltak, s ahogy ezek meglátták Bennet úr kezében a gyűrűt, csak hogy a tenyerükre nem vették, tessékelték beljebb-beljebb ragyogó fényes szobákon keresztül, míg nem egyszerre csak Bennet úr ott állott egy rengeteg nagy szálában, Mátyás diák előtt. Hey, de bezzeg forogni kezdett a világ Bennet úrral. Már addig is sejtette, hogy több lesz az ő vendége a féle íródeáknál, de most már tudta. Hány hét a világ, na ő szépen megjárta, hát Mátyás király volt az ő vendége, nem más, s ő csak egy tál lencsével vendégelte meg. De hát, ha nem volt neki egyéb, ó, felséges királyom, hebegett Bennet úr, de szégyellem a dolgot, megesmerém, hogy nem fogadtam illendőképpen, de Isten látja lelkem, hogy ami telt szegény házamból, szívemből adtam önnek. A király mosolyogva veregette meg Bennet úr vállát, aztán megragadta a kezét. Egyet se búslakodjék emiatt kegyelmed. Soha sem esett jobban vacsora, mint a kegyelmed megtrágyázott lencséje, mert éreztem, hogy igaz szívvel adja. Na, ha nem, most én is visszaadom kegyelmednek a lencséjét. Éppen ebédet jelentett az inas, s Mátyás király Benet urat kivezette az ebédlőszálába, maga mellé ültette, s ugyancsak biztatta egyék kigyelmet, szeresse. Így kínálta ezzel a szóval, Benet úr is őt, szeresse. Ebéd után meg behozatott egy tál aranyat, meg egy tál ezüstöt. Aztán intett az inasnak, hogy hozzon még egy nagyobb tálat. Ebbe a tálba beleöntötte az ezüstöt, a tetejére meg az aranyat, s mondta. No, Benet uram, én is megtrágyázom az ezüstöt arannyal, mint kigyelmed a lencsét a zsírral. Ebéd közben virágos kedvre derültek az urak, s mit gondoltak, mit nem. Ők is akartak valamivel kedveskedni a derék székely nemesnek. Fogta magát egy nagy úr, nagy hirtelen levetette magáról aranyos gyémántos mentéjét, s Benet úr nyaka közé akasztotta. Elbírja-e Bereckig mai kegyelmed? Kérdezte a nagy úr. Elén tovább is, mondta Benet úr. Arra egy másik úr is a nyaka közé akasztotta a nehéz aranyos gyémántos mentéjét. Na aztán ezt? Elén ezt is, még többet is. Egyéb sem kellett az uraknak, ez is, az is a mentéjét Benet úr nyakába akasztotta. Most már a király is megkérdezte. Hát ezt mind elbírja, Benet uram. Elén felséges királyom, Huncut, aki visszaveszi. Nagyot kacagtak az urak, hogy csak úgy csenged belé a palota, bezzeg, hogy egy sem vette vissza a mentéjét. De már ezekhez a drága mentékhez illik ám a kard is, mondta a király, s egy gyönyörű szép kardot is adott Benet úrnak. Benet úrnak kicsördült a könny a szeméből, mondta lelkes szóval. Köszönöm a kincset, s kardot, felséges királyom. Azt hazám javára használom, s karddal pedig hazámért, s királyomért harcolok, míg élek. Mondják is, hogy azt a várat, melynek ma csak romladéka látszik, nem Ventúrné építette, hanem Benet úr. Abból az ezüsttel trágyázottál aranyból. No meg a nagy urak mentéinek aranyából és gyémántjából. De már az igazán mindegy, akár kiépítette, úgy is. Csak a bús romladékok emlékeztetnek a régi, dicsőséges időkre.
1: A vége, most jön vele.
2: Szép volt, másen volt. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Jó éjszakát!
3: Szép álmokat!
4: Szép álmokat!

0: Jó napot kívánok a tisztelt hallgatóknak! A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának legutóbbi ülésén elfogadták a kora gyermekkori ellátás nyújtásáról szóló szabályzatot. A tevékenység Radamosban, a Lehetőségek házában valósul meg minden délután. A csúcsszervezet tanácsa elfogadta a közösség 2026-os évi költségvetését is, amelynek a Magyarországról érkező támogatások része még bizonytalan. A szlovén országgyűlés kinevezte az új kormányt, amelynek miniszterelnöke Janez Janša. Melyek az őshonos nemzeti közösségeknek a kormánnyal szembeni elvárásai? Ezek lesznek a témái mai nemzetiségi műsorunknak. Ha tehetik, tartsanak velünk! Radamosban a Lehetőségek házának épületét a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség teljes egészében magyarországi támogatásokból hozta létre. Célja a fejlődési késést, illetve eltérést mutató gyermekek korai kezelése. A foglalkozások a gyermek anyanyelvén, magyarul vagy szlovénul történnek. A Radamosban nyújtott ingyenes ellátás a szlovén egészségügyi rendszernek nem szerves része. Az országos rendszer mellett működik. Az ellátás nem nyúl bele a szlovén országos rendszerbe, sőt a segítségre szoruló gyermekek szüleit az országos rendszerben történő további vizsgálatokra buzdítja. A Lehetőségek házában nyújtott ellátás a magyarországi jó gyakorlaton alapszik, és elsősorban preventív gyógypedagógiai támogatás. A tevékenységet most szabályzattal határozták meg. Hogyan és mikor működik a Radamosi Lehetőségek házában a kora gyermekkori foglalkozás? Kérdeztük Orbán Dusánt, a Muravidéki Magyar Nemzeti Közösség elnökét.
1: Hétfőtől péntekig reggel 8 órától délután 3 óráig nem történik semmi, mivel hogy a korai fejlesztés egy délutáni foglalkozás keretein belül oldódik meg, ezért megkérnék mindenkit, aki azt érezteli, hogy nem működik az épület, hogy ilyennel hagyjon fel. Szíves törömest vállalunk mindenkinek egy vezetést az épületben. Tudjuk azt, hogy a téma nagyon kényes, mivel hogy a minden szülő, aki szülő, tudja, hogy hogyan viszonyul ahhoz a kérdéshez, hogy a saját gyermeke ilyen segítségre szorulna, és tudjuk azt, hogy nem kell a gyermekeket első sorba helyezni, és őket ottan reklámolni, és ottan bemutatni, hogy ki és miért van ottan. Ilyen boldog lennék, hogy az épület üresen állna, de sajnos a statisztikai adatok, amik most már így a harmadik év működéséből látszódnak, nem csökkenik a létszám, hanem sajnos annak ellenére, hogy egy pár gyermeken már tudtunk segíteni, és kiválott az úgynevezett épület fennhatóságából, mindig újból hozzá. Az idei évben is kiviteleztük az óvodákon a vizsgálatokat, és sajnos megint mutatkozik egy bizonyos létszám, akinek szükségeltetett lenne az épület látogatása. Mi itt megpróbálunk azokban a délutáni órákban szlovén-magyar szakemberekkel együtt és pszichológussal is, hogy a szükségeltetett a gyermekeknek mindazt nyújtani, amit ne talántán lehet a szlovén rendszerben két havonta, legfeljebb három havonta egyszer tudnának használni. És ezért szeretném megkérni mindenkit, hogy hagyjanak föl azzal a rágalmazással, hogy ez az épület ott nem tudom milyen XY célokat szolgál. Mi nagyon boldogok vagyunk, hogy van az épület, nagyon boldogok a szülők, hogy ezekkel a szolgáltatásokkal a gyermekeknek a gondjait tudjuk orvosolni, és még egyszer szeretném megmondani, nagyon boldog lennék, ha nem lenne rá szükség, de szükségeltetett. És láttuk azt is, hogy az elmúlt két évben kiformálódott egy bizonyos igény, és ezt az igényt most egy ilyen szabályzatba szerettük volna ötvözni. Itt a szabályzatban többek között azt is definiáljuk, hogy mi az a maximális korhatár, ameddig még meg lehet látogatni a központot. Mi egy kicsit többet nyújtunk, mint az átlag szlovén, azt mondom, hogy egészségügy, mert úgy véljük, hogy a gyermekeknek lehet, hogy az első, második, harmadik osztályban is szükségeltetett még valamilyen kezelés, foglalkozás, ezért a pedagógusokkal, az iskolákkal együtt értve és a szakemberekkel természetesen meghoztuk azt a vonalat, hogy az 5. osztályig vagyunk képesek még segíteni a gyermekeken, és egyben azt is meghatároztuk itten, hogy mi az, amit tudunk, és mit az, amit vállalunk. Ezek a gyermekek nem betegek, ezeknek csak egy rendellenességük van. Minden gyermek, amelyik pedig sajnos betegséggel rendelkezik, annak meg van egy bizonyos ellátási joga a szlovén rendszerben, és hogy mi nem megyünk a szlovén rendszer elé, vagy keresztbe vele, hanem megpróbálunk velük együttműködni, ezért itten ezeket a dolgokat is definiáltuk. Úgyhogy megpróbáltunk figyelembe venni a szülők igényeit, a szakemberek javaslatait, és természetesen azt, amit az MMNK nyújtani tud. Nagyon szeretnénk azt, hogy az új szlovén kormány úgy döntene, hogy ezt Radomosi Korai Fejlesztési Központ, ez egy nagyon jó példa, és hogy ezt a példát valahogyan fölkarolna, mivel, hogy, ahogy az előbb is mondtam, nem teszünk különbséget sem egynyelvű, sem saját környezetünkből való gyermeknél, mivel hogy a gyermekek, akik a kétnyelvű óvodai rendszert, iskolai rendszert látogatják, azoknak mindenkinek ingyenes és bérmentve tudjuk ezeket a szolgáltatásokat nyújtani.
0: A szakemberek honnan jönnek, és ki biztosítja számukra a tiszteletdíjat?
1: Két szlovén szakemberünk van a Muravidékről, és két magyar szakemberünk van, akik a magyar korai fejlesztési hálózatban tevékenykednek, úgyhogy a szakemberek kellőképpen elegendő tudással rendelkeznek, és a szakemberek javaslatára az idei évben megkezdtünk egy 5. szakember bevonását és egy pszichológust, mivel hogy vannak gyermekek, akiknél a pszichológiai foglalkozás is jól jön. Ezeket a tiszteletdíjakat az MMNK a költségvetéséből és a BGA által utalt magyar állami támogatásból fedezzük, úgyhogy az eddigiekben ez teljes mértékben a magyar állam, magyar kormánynak köszönhetően tudtuk működtetni. Nagyon reméljük, hogy nem sokára az okiratok is megérkeznek, és akkor a jövő évi az ősztől további foglalkozás is biztosított.
0: Körülbelül mennyi gyerekről beszélünk ez ideig, ebben a két évben hány rászoruló gyermeken tudtak segíteni?
1: Körülbelül azt mondom, hogy az évi szinten, ami van, az ott a 40 gyermek körül mozog, plusz-minusz egy-két fő. Az azt jelenti, hogy vegyünk egy ilyen átlagot, természetesen egyesek kiváltak, újak jöttek, ezért mondjuk azt, hogy a harmadik éve így már 120 gyermekkel foglalkozunk, vagy pedig foglalkozni fogunk még, mert a nyári hónapokban is kivitelezzük a Radomosi Korai Fejlesztést, mivel hogy a szakemberek azt javasolták, hogy nem pont a kezelés előnyére válik az, hogy a gyermekeknek két, ne talán, tehát majdnem három havi kiesésük van.
0: Mondta Orbán Dusán tanácselnök. Az alaptevékenységek szolgáltatásai közé tartozik a mozgásterápia, a mozgásfejlesztés, a kognitív fejlesztés, a komplex nyelvi fejlesztés, a megkésett beszédfejlődésterápia és a gyógypedagógiai tanácsadás. A Lehetőségek Háza a gyermekek tanulási nehézségeinek megelőzésén is tevékenykedik, és a kétnyelvű óvodákat és általános iskolákat öleli fel. A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának legutóbbi ülésén második olvasatban is elfogadták a csúcsszervezet 2026-os költségvetését. A pénzforgalom szerinti bevételeket 1.373.000 euróra tervezték. A szlovén köztársaság költségvetéséből származó bevételek 807.000 eurót tesznek ki. 445.000 euró érkezett a Nemzetiségi Hivatal részéről, 250.000 euró a kohézióért felelős és regionális fejlesztési minisztériumtól, 100.000 eurót az Oktatási Minisztérium, 12.000 eurót pedig a Kulturális Minisztérium biztosított. A szolgáltatások értékesítéséből származó bevételek 22 500 eurót, szállásdíjból 14 000 eurót, kamatokból pedig 5 000 eurót terveznek. A pénzügyi tervben magyarországi támogatások is szerepelnek, összesen 405 000 euró összegben. A magyar kormány és kormányzati intézmények részéről a következő támogatásokat tervezik. A csúcsszervezet alaptevékenységének támogatására 205 000 eurót, a csúcsszervezet alaptevékenységének támogatására 205 000 eurót, 79 000 eurót a székház fenntartására és működésére, 52 000 eurót a radamosi lehetőségek háza működésére és a koragyermekkori ellátás megvalósítására, 34 000 eurót pedig a Muravidéki Vágta megszervezésére. Mindez a Bethlen Gábor alapjóvoltából érkezne a Muravidékre. 16 500 euróra pedig a falugazdász program Muravidéki megvalósítására számítanak az Agrárminisztérium részéről. A Muraba Európai Területi Társulás pályázatán a csúcsszervezet 120 000 euró összegű visszanemtérítendő támogatást nyert el a szlovén-magyar közös alapból, amit egy korszerű gyümölcs és zöldségfeldolgozó központ létrehozására fordítanak Bánután. A csúcsszervezet a 2026-os évi költségvetésben 1 794 000 euró kiadást tervez. A kimutatott mérleg nem kiegyensúlyozott. A hiány fedezése az előző évek többletéből történik. A magyarországi támogatások érkezése egyelőre bizonytalan, és ennek komoly következményei is lehetnek. Ezzel kapcsolatosan Orbán Dusán tanácselnök a következőket mondta.
1: Sajnos a költségvetésünkben van egy olyan rész, amikor a magyar állam által biztosított támogatásokról, a kérvényekről vannak okirataink, de sajnos az okiratokkal járó szerződések még nem sikerült aláírni, úgyhogy ennek érdekében, ha netalántán B-tervre van szükség, ennek érdekében is a hivatal megkezdte a munkálatokat, egy áthidaló hitelhez folyamodunk abban az esetben, de sajnos amennyiben a fönnálló helyzet nem fog változni, akkor a C-terv is készül, amiben elbocsátásokra lesz szükségeltetett annak érdekében, hogy tudjuk biztosítani a program által vállalt kötelezettségeket.
0: Az elhangzottak szerint a projektek és programok folytatása, amelyek idáig magyarországi támogatásokból valósultak meg, kérdésesek.
1: Teljes mértékben a diák otthon ellátása, azon kívül a radamosi lehetőségek háza és annak a szolgáltatásoknak a nyújtása, ez mellett a székháznak a fenntartási költségei és az úgynevezett nagy támogatásunk, amiben ugyebár az MMNK működése és a különböző programok vannak elszámolva. Többek között a Magyarul a családban is, és a falugazdász programokról van szó.
0: Nyilatkozta gondterhelten Orbán Dusán, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke.

0: A szlovén országgyűlésben június 4-én szavaztak az új szlovén kormányról, amelynek miniszterelnöke Szlovénia önállósulása után 4. alkalommal Janez Janša. Az új kormány tagjai kinevezésük után letették az esküt, majd megtartották a kormány alakuló ülését. A kormány ebben a mandátumban 15 minisztériummal működik. A kormány kinevezése mellett szavazott a két, a magyar és az olasz nemzetiségi parlamenti képviselő is. Horváth Ferenc, magyar nemzetiségi országgyűlési képviselő a parlamenti hangulatot és az új kormánnyal szembeni elvárásait így összegezte.
1: Megítélésem szerint összességében egy jó vita zajlott, ahol nyilván voltak, ahogy mindig is, személyes támadások, de elhangzottak, és ezt maga a miniszterelnök is elismerte, jó ötletek és olyan elképzelések, amelyek talán előremutatóak. A miniszterelnök úr elmondta azt is, hogy ő minden pártnak szeretne egy ilyen stratégiai megállapodást kínálni, azoknak is, akik úgymond ellenzékben vannak, hogy bizonyos programokat, projekteket közösen megvalósítsanak. Meglátjuk, hogy ez mennyire lesz életszerű, illetve milyen lesz az ellenzéknek erre a reakciója. Ami a mi képviselőcsoportunkat illeti, ugye az állásfoglalásban, mind az egyéni felszólalásban megköszöntük az előző kormánynak a munkáját. Szerintem ez fontos kihangsúlyozni, hogy az előző mandátumban is azért számos téren történtek előrelépések, számos beruházások, és ahogy én jó magam is elmondtam, a mostani elvárások az új kormány felé részemről nagyon magasak. Számos olyan program, projekt van a, úgymond a noteszembe leírva, amelyet szeretném, hogy bekerüljön majd a megállapodásba. Tulajdonképpen az első kapcsolatot felvettem azokkal a miniszterekkel is, illetve miniszterasszonyokkal, akiket eddig személyesen nem ismertem, mindenhova úgymond már jeleztem, hogy keresni fogom őket, úgyhogy meggyőződésem szerint még a nyár előtt többségében ezek a látogatások megtörténnek, úgyhogy folytatódik az az intenzív munka, ami eddig is tulajdonképpen zajlott.
0: Többen megjegyezték, hogy muravidéki minisztere valójában nincs ennek a kormánynak.
1: Nyilvánvaló, azt szeretnénk, minthogyha lennének olyan személyek egy kormányban, akik valahol a térséghez kötöttek, de ugyanakkor ez egy kicsit a muravidék, mondhatni azt, hogy politikai gyengeségét is mutatja, hiszen hogyha megnézzük, amikor keresünk megfelelő jelölteket egy-egy pozícióra, akkor nagyon nehezen találunk. Önjelölkezők vannak, de hogy ténylegesen kik azok, akik képesek egy-egy tisztséget betölteni, hol már sokkal kevesebb van, azt láttuk, hogy államtitkár lesz 3 muravidékről. És azért, hogyha egy kicsit, mondhatni azt, hogy egy pici rossz indulattal hozzáteszem, a múltban azért voltak muravidéki miniszterek a korábbi kormányokban, nagyon emlékezeteset legalábbis számomra nem alkottak. Tehát ezzel csak azt akarom mondani, hogy nem hátrány, hogyha muravidéki egy miniszter vagy egy államtitkár, de nem feltétlenül jelent előnyt. Én továbbra is azt gondolom, hogy képviselőként én mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a közösségnek, illetve nem csak a közösségnek, hanem tulajdonképpen a teljes térségnek egyfajta fellendülés, fejlődés történjen, de ugyanakkor ez valahol a közösségnek, az érdekszervezeteknek is úgymond kellőképpen kell kezelnie, illetve megfelelni ennek a kihívásnak, hiszen ahogy a felszólalásomban is elmondtam, például számomra a Muraba projekt lehet, hogy nem úgy valósult meg, ahogy szerettük volna, de szerintem azok nem olyan jellegű projektek, tisztelet az egy kivételnek, valósultak meg, amelyek előremutatóak, amelyek úgymond átlagon felülőek, ezek igazából elsősorban a községek költségvetésében keletkezett hiányokat próbálják pótolni. Számomra ezek nem megoldások, illetve nyilvánvaló, hogy ezek a maga módján helyi szempontból fontos projektek, de hogyha mi azt szeretnénk, amiről mindig beszélünk, hogy csökkenteni a lemaradást a muravidék és az ország többi régiója között, akkor ahhoz nagyobb, ütősebb projekteket kell tudnunk megvalósítani, és én remélem, hogy ebből minél több úgymond majd asztalra kerül.
0: Nyilatkozta Horváth Ferenc, parlamenti képviselő. Tisztelt hallgatóink, Önök a Muravidéki Magyar Rádió nemzetiségi műsorát hallották. Ez az adás a mai naptól nyár végéig szünetel. A muravidéki magyar közösséggel kapcsolatos aktuális témákat a nyár folyamán a terepjáróban dolgozzuk fel. A mai műsort Fehér Ilona készítette, a hangtechnikus Vucsák Filip volt. Munkatársam nevében is megköszönöm szíves figyelmüket. Ezt az adást pénteken este 7:30-tól ismételjük meg, de honlapunkon bármikor meghallgatható. Mindenkinek kellemes nyarat és jó pihenést kívánok. Viszont hallásra!

amilyennek álmodod. Ha a céljaid meg nem alkotod, csak abban ragadsz, ami megkopott, s ez a múlt.

0: Terepjáró. A Muravidéki Magyar Rádió hírmagazinja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A Muravidéki Kétnyelvű Oktatási Intézmények nevében köszönték meg egy bensőséges rendezvényen Pisznyák Máriának, a Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Területi Egysége Magyar Szakos Tanácsosának eddigi munkáját. Nyugdíjaztatása alkalmából tegnap a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskolában. Botka Ágnes összeállítását hallják.
2: Az ünnepeltet és az egybegyűlteket Vida Törnár Judit, a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola igazgatója köszöntötte.
3: Miért nevezhetjük rendkívülnek ezt a pillanatot? Több okból is. Hiszen a mai napon egy olyan személytől búcsúzunk, aki munkájával, példájával, hozzáállásával megpecsételte a muravidéki magyar és a kétnyelvű oktatás múltját, jelenít, és feltételezhetően a jövőjét is. És azért is különleges ez a nap, mert ezen az eseményen mindenki jelen van, aki fontosnak tartja a muravidéki kétnyelvű oktatást, és valamilyen szállal kapcsolódik Pisznyák Máriához. Számtalan továbbképzés, tanulmányi csoportokban folyó munka, projekt, országos tudásfelmérő dolgozat, tantervel kapcsolatos teendők, tankönyvfordítások, tankönyvírások, és még sorolhatnám, voltak az összekötő kapocs az intézmények dolgozói és Mária között. Tisztelt Pisznyák Mária, kedves Mari! Hihetetlen számunkra, hogy a mai napon itt állunk, és búcsúzunk tőled. A közösen eltöltött évek valamennyünk

0: szembe értéket képviselnek, gondolatait, jó tanácsait, segítik munkánkat, amikor néha megtorpadunk, kapaszkodót nyújtanak. Ez nem csupán egy karrier vége, hanem egy hivatás lezárása is.
1: Szekeres Ilona, magyar szakos tanár, Pisznyák Mária önfeláldozó munkáját köszönte meg.
2: Kedves Mari, 4 évtizedes pályafutásod eme gazdag értékteremtésről tanúskodik. Pillanatképek villannak fel előttünk egy Budapestről hazaérkező friss diplomásról, aki a magyar nyelv elkötelezett őreként kellő szigorral oktat és nevel, aki az anyanyelv szépségével fertőzi meg tanítványait, aki lépten nyomon arra törekszik, hogy a hamubasült pogácsa mellé gyökereket és szárnyakat is helyezzen az elköszönők batyujába, aki egy évtized múlva, továbbra is az oktatás berkeiben maradva, mégis másként és másutt is szerette volna megcsillogtatni tehetségét. A muravidéki magyar és kétnyelvű oktatás a szívügyed volt és marad. A Szlovén Oktatási Intézet Muraszombati Egységének oszlopos tagjaként tudásodat és tehetségedet sose öncélúan használtad. Szellemi-lelki vagyonodat 3 évtizeden át örömmel osztottad meg a pedagógusokkal, fiatalabbal, idősebbel egyaránt. És mind örült, akiket megszólítottál és magad köré gyűjtöttél, hogy veled dolgozzon, tőled tanuljon.
1: Pisznyák Mária meghatódva idézte fel a közös emlékeket.
3: Ez a mi közös ünnepünk, tehát nem csak annak az ünnepe, hogy én nyugdíjba vonulok, hanem mondjuk rá annak is, hogy magyar nyelv, kétnyelvűség, iskola, tanulok, tanárok, mindenki. És akkor, mikor így ezt letisztáztam magamban, akkor arra is rájöttem, hogy tulajdonképpen nekem ez a mai nap többet jelent, mint egy állami kitüntetés, és ezért köszönöm nektek. És ahogy így végig gondoltam ezt a 31 évet, amit én szaktanácsadóként dolgoztam, rájöttem, hát igaz, így végig gondoltam, hogy sokatokkal közreműködtem az elmúlt 31 évben, ilyen vagy olyan formában, tehát tesztek készítése, tantervírás, különböző projekték, tankönyvírás, tankönyvfordítás. Sok-sok közös feladat, amelyben ti legalább annyira fontosak voltatok, mint én, tehát nélkületek mindez nem lett volna meg, és köszönöm ezt is nektek. Tehát a továbbképzések idehaza vagy Magyarországon, azt hiszem, hogy számtalan szép és maradandó élmény, és alkalom volt a fejlődésre és tanulásra. Egyszer kiszámoltam, hogy ebben a 31 évben körülbelül 200 továbbképzést szerveztem nektek, elődeiteknek, és mindig hálás közönség voltatok, és elismerő szavakkal beszéltetek ezekről a programokról. Ennek én nem magam miatt örültem mindig, hanem hogy oké, szuper, jó, hogy valamit, ami magyar, tehát a miénk, a mi anyanyelvünk kisebbségben, hogy ebben ti valamit úgy éltek meg, hogy az jó és hasznos volt számotokra.
1: A továbbiakban Pisznyák Mária megemlékezett az elhunyt és a nyugdíjas pedagógusokról is, akiknek a megkezdett munkáját folytatták együtt. És mint elmondta, hivatásának a legfontosabb feladata volt, hogy a kétnyelvű, illetve nemzetiségi gyerekeknek ugyanolyan feltételeket biztosítsanak az oktatásban, mint másutt az országban. Az alkalmi műsorban Setár Lucia énekelt és gitározott.

0: A Lendvai Méhészek Egyesülete ismét nyílt nap keretében hívta fel a figyelmet a méhek és beporzók fontosságára. A méhészeket a Lendvai egyes számú kétnyelvű általános iskola melletti tanméhesnél Horváth Dávid is meglátogatta.
1: Stefan Cigut, a Lendvai Méhészek Egyesületének elnöke az egyesületi nyílt napról.
2: A nyílt nap már hagyományos rendezvénynek számít, amelyet gyakorlatilag Szlovénia szerte minden méhész egyesület megszervez. Célja a méhek, a méhészet, valamint minden ehhez kapcsolódó terület bemutatása az érdeklődők számára. A mézelő növények, a méhészeti termékek és a méhészeti felszerelések megismertetése. Természetesen fő célkitűzésünk az általános iskolás és óvodás gyermekek, valamint más nevelési oktatási intézmények csoportjai. Ugyanakkor évről évre egyre több felnőtt is ellátogat hozzánk, akiket érdekel ez a téma.
1: A méhészek idén 6 állomáson várták az érdeklődőket, ahol a tanméhesek mellett a mézelő növények kertjét, a méhészek felszerelését és a méhek által készült termékeket is megismerhették. A nyílt nap keretében pedig aktívan közreműködtek a Lendvai egyes számú KI tanulói is. Hogy idén mivel készültek, azt rádiónknak László Szabó Ingrid tanárnő mondta el.
3: Mint minden éven, az idén is részt vettünk a Méhész Egyesület nyílt napján. Az idei téma közmondások, szólások a méhekről, a méhészetről, és hát ezzel készültünk valójában. Először egybegyűjtöttünk nagyon sok közmondást, szólást, aztán beszélgettünk róluk, rájöttünk arra, hogy nagyon kevéset ismernek a tanulók, azon kívül, hogy ügyes vagyok, mint a még, megmondhatom, hogy egyetlen egyet sem ismernek, de akkor elbeszélgettünk róluk, hogy mit jelent egy, mit jelent másik, és akkor hát, hogy ezt valamiféleképpen be is kell mutatni a többieknek, akkor úgy döntöttük, hogy kettő, amelyik mi számunkra a legérdekesebb volt, azt kiválasztottunk, és arról készítettünk ilyen rövidke kis báb előadást.
1: Hogy melyik közmondásra esett a választás, azt a 4. C osztály tanulói osztották meg velünk, akik bemutatták a méhekről szerzett tudásukat is.
4: Én Farkas Tára vagyok, és a 4. C osztályba járok.
5: Én Kovács Lucia vagyok, és szintén a 4. C osztályba járok.
6: Én Herzsina Kanzse vagyok.
7: Én Jani Julianna vagyok.
8: Én Bogár Lukás vagyok.
1: Mivel készültetek a mai napra, mit mutattok itt be?
6: Két előadást, akik ilyen óvodásoknak és a többi iskolásnak vannak.
5: Mi két mondást mutatunk be, egyiket szlovén nyelven, a másikat pedig magyar nyelven, és ezek az ügyes, mint a méh, és az, ahol a méhek zümmögnek, ott az élet virágzik.
1: Mit tudtok lényegében a méhekről? Mit tudnál elmondani a méhekről, ami számodra a legérdekesebb?
6: Hát, hogy a méhek tudnak bökni, és a bökistű meghalnak.
1: És te mit tudsz a méhekről?
7: Hát, hogy kis állatok, és mézet csinálnak. Ennyi.
9: Én azt tudom, hogy ha megszúrnak, vagy megcsípnek, akkor egy olyan része elhullik, és meghalnak.
1: És mi mindent adnak nekünk a méhek? Mit tudnátok felsorolni?
9: Mézet, termést, virágokat, és életet.
7: És gyümölcsöket.
1: És a felsoroltak közül számotokra melyik a legkedvesebb méhek által készített termék?
5: Nekem a méz.
8: Nekem is a méz.
7: Nekem a gyümölcs.
8: Nekem a virág.
6: Nekem is a méz.
1: A méhészek elmondása szerint a gyerekek nagy tudással rendelkeznek a méhekről. És mivel évről évre új generációk érkeznek, ez a tudás továbbadódik. A gyerekeken keresztül ezek az ismeretek pedig a családokhoz, a szülőkhöz is eljutnak. Ha pedig a gyerekek akár csak egy kis információ morzsát is hazavisznek, amely segít árnyalni a méhészetről alkotott képet, az már nagyon pozitív eredmény a méhek és méhészet számára.
0: Kilenc élményekkel teli évet hagy maga mögött Dávid, Kárla, Lán, Marcel, Martin, Paula, Tea és Vita. Ők azok a végzősök, akik ma búcsút intettek a dobronaki kétnyelvű általános iskolának. Meghitt, érzelmes, ugyanakkor pedig vicces műsorukat mind a társak és az iskola dolgozói, mind pedig a szülők könnyes szemmel meghatódva élték meg. A ballagási ünnepéről Szőke Krisztina készített összeállítást.
10: A ballagás napján a végzősök az iskola jól ismert udvarára és a tantermekre más szemekkel tekintenek. A megszokott helyek emlékeket idéznek fel. Az első tanítási nap izgalmát, a közös kirándulásokat, a barátságokat, a sikereket és a nehéz pillanatokat is. Ilyenkor búcsút vesznek egy olyan közösségtől, amely hosszú időn át a mindennapjaik része, a biztonság alapja volt. Dobronakon Horváth Martin mesélt erről elsőként.
11: Horváth Martin vagyok, 9. osztálynak elnöke. Gyorsan eljött ez az idő. Először bele se gondoltam, hogy már a vége felé járunk. Ebben az utolsó hétben, amikor már nem tanultunk, akkor valahogyan felfogtam kicsit, hogy hát már itt a vég, kicsit nem érzem magunkat érettnek ez, de így kell lenni ennek. A felkészüléseket már régóta elkezdtük, már több hónapja ezelőtt, de valahogyan akkor nem volt ilyen intenzív, csak ebben az utolsó hétben minden összegyűlött, minden dolog, és ezért sok dologra kellett figyelni, kicsit össze is vesztünk, de megoldtuk a problémákat. Köszönjük a segítséget több tanárnak, aki átnézte, írt valamilyen szöveget, és segített nekünk a színpadra állítani a dolgokat.
10: A tanárok mellett a szülők is nagyon fontos szerepet játszanak az iskoláztatás során. Miben nyújtottak segítséget?
11: Legtöbbet a otthoni biztatás. Ha valamikor úgy volt, akkor fuvar és segítség, talán valami tanulásban, mikor még kisebbek voltunk, minden támogatásért, ennivalóért, hogy főztek nekünk.
10: Hova tovább?
11: Lendvárra a gépész technikumba terveztem menni. Érdekel ez a fajta a dolog, ott látom a legjobb helyemet most.
10: Majd még két ballagó végzős mesélt az élményeiről.
12: Varga Dávid. Boldog vagyok, hogy ennek a 9 évnek vége van, várom már a középiskolát, de azért szomorú is, hogy elhagyom ezt az iskolát, és a barátaim is más iskolába mennek, mint én, úgyhogy kevert érzéseim vannak.
13: Én Marcel Magyar vagyok. Örülök, hogy vége van, és hogy most tovább megyek egy fokkal nagyobbra középiskolába. Néhány osztálytársaimmal továbbra is osztálytársak maradunk, de szomorú is vagyok, hogy véget ért, várom az újat.
10: Milyen volt az elmúlt 9 év? Mi marad leginkább az emlékezetetekben ebből az időszakból?
13: Hát a barátok legjobban, már sok mindent átéltünk együtt, de azért a fiatalabb tanulók is mindig megszépítették a napomat, mikor valamit mondtak, vagy együtt nevettünk egyet.
10: Mi fog leginkább hiányozni?
13: Barátok, osztálytársaim.
12: Nekem is úgy az osztálytársaim, meg a barátok, meg az egyszerű pillanatok, hogy lementünk az ebédlőbe 10 óraizni, meg akkor jöttem iskolába biciklivel, az ilyen kis pillanatok.
10: És vajon miben reménykednek a fiatalok?
13: Hogy legyen a középiskola is legalább ilyen jó, mint az általános iskola volt.
12: Hogy használják ki a középiskolát is minél jobban, élvezzük ki.
10: Így vélekednek a ballagó fiúk, akik ősztől a lendvai gimnáziumban gyarapítják tudásukat. A búcsú pillanata nem csak a tanulókat érinti meg, hanem a szülőket és a tanárokat is, akik segítették a fiatalokat az útjukon. Egy tanár számára a ballagás annak az odaadó munkának a beteljesülése, amelyet éveken át végzett. A dobronaki 9-esek osztályfőnöke Kolosa Tánja volt. A tanár ének tehetségéből kiindulva mindenkit elvarázsoló dallal búcsúzott az osztályától.

0: Kolosa Tánya 4 éve vette át a 8 fős osztály irányítását. Akkor első alkalommal vállalta ezt a szerepet.
1: Kezdő voltam, de nagy szerencsém volt ezzel a csapattal, mert egy nagyon kedves, segítőkész, lelkes, kíváncsi osztály, akik szerintem nagyon jó összekovácsolódtak, 4 fiú, 4 lány, és igazából a 9. osztályig már, tehát egészen ilyen remek műveket is tudtunk közösen előállítani. Ezért hálás is vagyok, tehát mindig a tanárok elmondták, hogy ezt az osztályt nagyon szeretik tanítani, tehát ezért büszke is vagyok rájuk, hogy ők ilyen emberekké váltak. Hát amit igazából üzenek nekik, az az, hogy maradjanak meg továbbra is. Ilyen őszinte, tiszta lelkű, kíváncsi, néha egy kicsit rosszalkodó, de az mind a jó és a rossz, az csak egy szó. És kívánom nekik, hogy ebben a zűrös világban, ebben a hajkurászásban tudjanak leülni, pihenni és a csendet is élvezni, és foglalkozzanak a mosttal, azzal a pillanattal, amit átélnek, és ne siessenek sehova előre.
0: A végzősök az a hagyományokhoz híven intézett néhány kedves szót, és megfogalmazta jó kívánságait Márián Kárdinár, Dobrona község polgármestere, valamint Varga Edit, a községi magyar önkormányzat elnöke. Búcsú beszédet mondott Miléna Ivanusa iskolaigazgató is, kiemelve.
2: Lehet, hogy itt kicsit féltek az ismeretlentől, de ez teljesen emberi. De higgyitek el, készen álltok. Már mindent magatokban hordoztok, amire szükségetek lesz a továbblépéshez. Tudást, jóságot és bátorságot. És ne féljetek hibázni, mert azok az élet legnagyobb tanítói. És soha, de soha ne hagyjatok, hogy bárki is kioltsa az álmaitokat.
0: A búcsú ugyan lezár egy fontos szakaszt, de egyúttal új kapukat is megnyit. Gratulálunk a sikeres lezáráshoz, és a szárnyak kibontakozását kívánjuk a végzősöknek mi is.

0: Ebben a tanévben is meghirdették a Kelepelő Muravidéki Magyar Gyermeklap pályázatát. Az iskolások idén a rajzos történettel nevezhettek. Ezúttal két első helyezés született. Az egyes számú lendvai kétnyelvű általános iskola tanulója, Hebar Max, és a pártosfalvi kétnyelvű általános iskola tanulója, Polgár Adél Iza pályaműve bizonyult a legjobbnak. A szervező nevében Király Meszelics Jutka felelős szerkesztő délelőtt adta át a díjakat abban az iskolában, amelyet az első helyezettek látogatnak. A lendvai díjátadóra Szőke Krisztina látogatott el.
1: Az idén már a Kelepelő negyedik évfolyamának a pályázata jelent meg. Az idén ilyen rajzos történet pályázatot hirdettünk meg, szóval az, hogy írni és rajzolni kell egy mondat, vagy öt mondatos kis történetet kellett leírni. Az idei pályázatra kevesebb pályamű érkezett, mint az előző években. Nem tudom, mi lehet az oka, talán kicsit nehezebb volt a feladat, vagy nagyobb volt a kihívás. Na, de ennek ellenére nagyon sok szép pályaműt kaptunk, de úgy döntöttünk, hogy mert kettő úgy kiválott, hogy két első helyet osztunk ki, nem osztunk első, második és harmadik helyet, hanem két első helyet osztunk ki. Egyik első helyet díjazott ugye a lendvai iskolának a tanulói harmadik osztályos Hebar Max, a második első díjazott pedig a pártosfalvi iskoláról, a domonkosvai tagiskoláról érkezett, pedig Polgár Iza Adél.
2: Hangsúlyozta a Király Meszelics Jutka felelős szerkesztő, hozzáfűzve:
1: mindig így a tanév előtt igyekszünk, hogy ki is osszuk a pályázatokat, egy kis jutalommal jár ez, a gyerekek kapnak egy hátizsákot, amit nyáron tudnak használni, egy pólót, és egy tolltartó is járt az idén hozzá. Remélem, hogy a következő években is még igyekszünk ilyen kis pályázatokat hirdetni, hogy a gyerekek fölkarolják, illetve tanárok, szülők is, ugye, mert ezeknek a kisebb korosztálynak még egy kis támogatás kell, hogy beküldik a pályaműveket, de összességében úgy meg vagyunk elégedve, mert szép dolgokat és pályázatokat kaptunk.
2: A két első helyzet közül a lendvai díjazottal beszélgettünk, aki nagyon szeret írni és rajzolni is, és mindig örömmel várja a legújabb Kelepelő számot.
3: Én Hebar Max vagyok, harmadik C-ben járok.
4: Te vagy az idei Kelepelő pályázat egyik győztese. Örülsz ennek, hogy neked sikerült az első helyezést elnyerned?
3: Igen, mert most először kaptam a májcát és a hátizsákot.
4: Mesélj nekünk egy kicsit arról, hogy mit rajzoltál, miről írtál, mivel nyerted el ezt az első helyezést?
3: Hogy egy napon Ádám, az én barátom jött én hozzám, és együtt mentünk focipályára, és ott fociztunk, és én véletlenül a labdát a fejébe rúgtam, és ő nagyon sírt, de olyan bátor volt, hogy nem sokára megint nem sírt, és akkor együtt estig fociztunk.
4: Ez valóban megtörtént, vagy kitaláltad?
3: Kitaláltam.
4: Valaki segített neked megírni, vagy esetleg rajzolni?
3: Nem, csak a hibákat a tanárnőnek nézte.
4: Miért szereted a Kelepelőt?
3: Mert sok feladat van benne, és szép képek vannak benne.
2: Mesélte Hebar Max, a Kelepelő pályázat egyik nyertese. A díjazottaknak mi is gratulálunk.
0: Kedves hallgatóink, a mai terepjáróban Botka Ágnes, Horváth Dávid és Szőke Krisztina összeállításait hallhatták. Köszönjük figyelmüket!

0: Aréna. A Muravidéki Magyar Rádió sportműsora.
1: Köszöntöm a hallgatókat! A mexikói Azteca stadionban tegnap este gazdag nyitó ünnepséggel kezdődött a 23. labdarúgó világbajnokság 48 csapattal és 104 mérkőzéssel. Shakira adta elő a torna hivatalos dalát. A nyitó mérkőzést a házigazda Mexikó a Dél-afrikai Köztársaság ellen vívta. Mexikó gyorsan magához ragadta a kezdeményezést, 4 perc elteltével Jiménez dolgoztatta meg Williams kapust. Nem sok később a hibázó afrikai labda kihozatalt büntették, Quiñones első VB gólját szerezte. A második félidő elején felvillant a VB első piros lapja is. Citolle gól helyzetben buktatta Alvaradót. A második félidő közepén Jiménez fejes gólját ünnepelhette Mexikó, az ellenfélnek pedig még egy piros lap érkezett. Cvane sétált le a pályáról, miután a várbíró beszólt, és kiderült, labda szerzésnél megütötte ellenfelét. Miután a várbíró beszólt és kiderült, labdaszerzésnél megütötte ellenfelét. A hajrában még a mexikói csapat is bepirosult, hogy mennyire érzi majd az együttes a következő meccsen Montes csapatkapitány hiányát, az majd kiderül. Az A csoport másik mérkőzésén Csehország Krejcsi góljával az 59. percben vezetés szerzett, de Dél-Korea megfordította a meccset és 2-1-re győzött. A szlovén férfi röplabda csapat drámai 5-szettes mérkőzésen győzte le a címvédő Lengyelországot a Kínában zajló Nemzetek Ligájában. 2 óra 37 perc elteltével, az 5. szettben 19-17 volt az állás, a nagyot alakító Nik Mujanovic 37 pontját egy ásszal fűszerezve újabb 2 ponthoz vezette Szlovéniát. A nemzeti csapatban debütált az alig 16 éves Valentin Predan feladó. Az első Nemzetek Ligája a tornán ma pihenőnap, majd Kuba és Japán elleni meccs lesz a szlovén röplabda válogatott programja. A szlovén boráz válogatott drámai döntőben győzte le Olaszországot a 8. Toszkanában megrendezett boráz futball Európa bajnokságon. Az erős olasz válogatott igényes ellenfélnek bizonyult, de a szlovénok, akik között a korábbi szlovén válogatott játékos Rok Kronaveter is fontos szerepet játszott, a döntőben koncentráltak és magabiztosak maradtak. A mérkőzés rendes játék része 1-1-es döntetlennel zárult. Szlovéniát Gorazd Sunko gólja juttatta vezetéshez, aki Kronaveter passzát értékesítette és megerősítette a bajnokság során mutatott kiváló formáját. Bár a szlovénok több helyzetet is kialakítottak, az olaszok a második félidő elején egyenlítettek egy vitatott szituáció után. Hiába figyelmeztetett a szlovén delegáció a szabálytalanságra, az eredmény változatlan maradt, így az Európa-bajnokot a büntető rugások döntötték el. A 6. sorozatban egy olasz játékos a kapu fölé küldte a labdát, ez hatalmas ünneplést váltott ki a szlovén táborban. A szlovén boráz válogatott 8 év után tért vissza Európa csúcsára. Ez összesen az 5. Európa-bajnoki címük, mondta Danilo Steyer, a boráz válogatott elnöke a nagyszerű siker után.
2: Veliko je teh zabavnih izkušenj. Zdaj ta v Toskani, ki je...
3: Sok volt a szórakoztató eseményből. Egyet említek meg. A toszkánai döntőben megleptek a gyerekek, akik kis zászlókkal, gyurmából készült relikviákkal érkeztek a mérkőzés helyszínére. Ezt megjelentettem a közösségi oldalakon is, hiszen véleményem szerint vannak szerencsét hozó dolgok. Lehet, hogy a címszerzésünk szerencsét hozó esete volt ez. A borászok Európa bajnokságának nagy a jelentősége, hiszen egyrészt reklám a kiváló szlovén boroknak, a borászainknak, a borokházának, mely minden Európa bajnokságon jelen van, és az egész országnak, mint a turisztikai, kulináris és természeti örökségekben gazdag idegenforgalmi desztinációnak. A borász labdarúgó válogatottak Európa bajnokságán szereplésünkkel Szlovéniát magasabb szintre emeljük a borok, a turizmus és a sok mérhetetlen szépség, természeti kincs tekintetében, amit országunk birtokol.
1: Helyi terepre érkeztünk, új vezetősége van a Csentei futballklubnak. A rendkívüli közgyűlésen az idei év első felének beszámolóit is hallhattuk, majd a testületek újraválasztását szavazták meg a tagok. A következő ciklusban Ftichár Richard elnökletével dolgoznak. A titkári teendőket Tadej Császár végzi, a pénztáros Robert Treiber lett. Megválasztották a felügyelő és a fegyelmi bizottság tagjait is. Az új elnök megköszönte az eddigi munkát, majd a klub működésére tért ki. Hangoztatta, megfelelő infrastruktúrával rendelkeznek, és a bevételek és kiadások egyensúlya is megvan. Kitért a szakmai háttérre és a közösségépítésre. Mikrofonunk elé lépve ezt nyilatkozta.
4: Nagy megtiszteltetés számomra, hogy átvehettem, mint Csentei, az elnöki posztot. Dolgozunk már 2 hete azon, hogy a csapat fennmarad. A klub sport részlegéről nagyon szépen működtek az előző elnökök, szóval a Gorán, Filip és a Patrik nagy dicséretet érdemel. Szerintem egy ritka eset, hogy van a futballpályának öntöző szisztémje, plusz, hogy a kaszálás is otthonról elvégezhető. Szóval a mi prioritásunk mostant a következő egy hónapban az, hogy a foci csapatot megerősítjük. Kaptam egy jó visszajelzést a csapattól, hogy ez a jelenlegi felállás megmarad. Szóval ezt szeretném én, mint elnök, csak tovább fejleszteni, hozzátenni egy pár játékost. A nagy prioritás persze a kapus, mert fél éven keresztül nagy probléma volt a kapusokkal. Ott is már van egy pár kontaktunk, úgyhogy dolgozunk azon, hogy a csapat működjön, és hogy elhódítsuk végre azt a első helyet a megyei ligában.
1: Mikor kezdődne a csapat felkészülése? Van edző, kivel folytatni tovább?
4: Beszélgettünk már pár edzővel. Vannak lehetőségek, de mi most is azon vagyunk, hogy fókuszálunk, hogy a csapatot állítsuk össze, hogy legyen 18 játékosunk, akire korrektor lehet számítani edzéseken is, mert ahogy észrevettem az utolsó fél évben, sajnos a Csentei foci csapatnak nem volt edzése sem, nem volt edzője sem. Valahogyan a srácok kicsit elustultak, vagy nem tudom, mi történhetett a háttérben, mert ugye az a törvény, hogy foci edzés nélkül nincsen foci csapat, nincsen mérkőzés, nem? És az lesz most az első prioritásunk, hogy felállítsuk a csapatot, és úgy fogunk akkor kezdeni gondolkodni az edzőkről. Tervezett időszak, hogy mikor kezdenénk el edzeni, az általában úgy szokott lenni, hogy 5 héttel a bajnokság előtt, azt majd szerintem fogjuk megtudni, hogy mikor kezdődik a bajnokság.
1: A megjegyzésre talán éppen az edző nélküli munka váltotta ki a fiatal ígéretes labdarúgók távozását más klubokhoz, Ftichár ezt mondta.
4: Nem tudom, a háttérben mi zajlott, hallottam egy és más dolgokat is. 5 játékos a Kelmény Csentitől, az nagyon ígéretes fiatal srác volt. Dolgozunk majd azon, hogy a csentei gyerekek, fiatalság jöjjön vissza a Csentére focizni, mert ahogy mondtam az előbb is, szerintem ritka eset, ahol egy foci csapatnak van ilyen infrastruktúrája. Mondom, azon fogunk dolgozni, hogy minél több csentei játszanak Csentinál, keresünk majd külfalusokat is, de alapban a csenteikre fogunk fókuszálni.
1: Műsorunk záró híre. Hivatalossá vált, hogy a 19 éves Kenan Kurtovics 5 éves szerződést írt alá a török első osztályú Kasimpasi klubbal, de nincs kizárva, hogy nem tér vissza a Murához kölcsönjátékosként. A Murát egyébként az új versenyidényben Mitja Möretz edző vezeti. Ez volt az Aréna június 12-én, a jövő héttől szünetel a műsor egészen szeptember 13-áig, de a labdarúgó világbajnokság idején kedden és pénteken az Aréna külön adása jelentkezik vendégekkel. Az első már jövő kedden. Számítunk a figyelmükre. Viszonthallásra!